0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai a legkülönfélébb életközösségeket vizsgálva tárják fel az ökoszisztémák törvényszerűségeit, illetve követik nyomon a magyar természeti tájak folyamatait. Veres Katalin, az Ökológiai és Botanikai Intézet Erdőökológiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa a zúzmókat kutatja, amelyek a Föld legérdekesebb élőlényei közé tartoznak, a legextrémebb környezeteket is elviselik. Számos ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak, így például nagy mennyiségű esővizet a napi lehulló csapadék kb. 5-15%-át képesek megkötni, majd lassan visszaengedni a környezetükbe. Részei az erdei táplálékhálózatnak a gyógyszer- és biotechnológiai ipar gyakran használja fel, ugyanakkor környezetük állapotára nagyon érzékenyek. Képesek jelezni, hogy mennyire természetes egy erdő állapota, illetve az adott területen folyamatos volt-e az erdőborítás az elmúlt 100-150 évben, így az egészséges erdők jelenlétét is indikálják.
2: A zúzmók alapvetően nagyon sok élőhelyen előfordulnak, a világon minden kontinensen, még az Antarktiszon is. Az erdőktől a sivatagokig mindenhol előfordulnak. Emberi épített környezetekben is, tehát hazánkban is, az erdőben is előfordulnak, az Alföldön, a Kiskunságban is előfordulnak, talajon élő zúzmóközösségeket találunk, tehát gyakorlatilag mindenhol ott vannak.
1: Engem meglepett az a mondat, hogy a természetes mérsékelt égővi erdők, mint például a hazai bükköseink és tölgyeseink, több száz moha és zúzmófajnak adnak otthont.
2: Igen, Magyarországon több mint 900 zúzmófaj fordul elő, ami azért egy elég jelentős szám, és mérsékelt övi erdőkben is leginkább a tölgyesek azok, amik nagyon kedveznek a zúzmók előfordulásának, még a bükkösökben találunk inkább több mohát, de meglepően magas ez a szám, igen.
1: Milyen növények tulajdonképpen az zúzmók?
2: Az zúzmók alapvetően a gombákhoz tartoznak rendszertanilag, mert ugye algákból és gombák szimbiózisából épül fel az ő telepük, és ezért a gombákhoz sorolják őket, tehát minden egyes zúzmófaj az egy gombafaj, de nagyon kevés algafaj az, ami kapcsolódik ezekhez a gombafajokhoz, tehát mondjuk 40 nemzetség, míg van 13.500 vagy annál is több zúzmófaj a Földön.
1: És a legtöbb egyébként fán él?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye a trópusokon elképesztően nagy mennyiségben fordulnak elő, ott ugye a fákon is, a leveleken is előfordulnak, de sivatagokban, félsivatagokban, vagy tengerparti dűnéken, ahol még nincs megbolygatva a talaj, ott pedig van ez a biológiai talajkéregnek nevezett képződmény, aminek ők is részei és domináns tagjai, de hát a talajfelszínen is találunk ilyeneket.
1: Ha az ökoszisztémát nézzük, akkor milyen szerepet töltenek be? És mondjuk itt beszéljünk a fánélőkről, vagy azok, amelyek a Földön találhatók.
2: Jelentősen hozzájárulnak a biodiverzitáshoz, tehát ugye ezzel a rengeteg fajjal. Ezen kívül részei a tápanyagkörforgásnak, például búvóhelyet biztosítanak, például a mohák a medveállatkáknak, akkor vannak rovarok vagy csigák, amik zúzmókkal táplálkoznak, tehát részei a táplálékhálózatnak is. Nagyon fontos tulajdonságok, hogy nagyon sok vizet képesek megkötni, és nekik nincsen aktív vízháztartásuk, tehát nincsenek szöveteik, mint a növényeknek. Ezért passzívan követik a környezetüknek a vízállapotát, és így szépen lassan engedik vissza a környezetbe azt a vízmennyiséget, amit meg tudnak kötni. Tehát például leesik egy nagy mennyiségű csapadék, és annak az 5-15%-át képesek visszatartani, majd szépen lassan visszaengedni a környezetükbe.
1: Mennyire nevezhetők az zúzmók indikátorfajnak?
2: Abszolút

0: őket szokták az egyik példának felhozni. Ők indikálják ugye a levegő minőségét, indikálják egy élőhely természetességét, alapvetően ezeket az indikátor tulajdonságaikat szokták használni. Ez arra alapul, hogy nagyon érzékenyek a környezetük megváltozására, és vannak fajok, amik nagyon tolerálják ezeket a változásokat, és vannak fajok, amik meg extrém érzékenyek, és akkor a közösségeik összetételéből tudunk következtetni ezekre a jelenségekre, amiket ők indikálnak.
1: Hogyan tud jelezni egy zúzmó, hogy mondjuk egy adott területen folyamatos volt-e az erdőborítás az elmúlt 100-150 évben?
0: Hát leginkább úgy tudják jelezni, nem is maguk az egyedek vagy a telepek jelzik, hanem az, hogy egy faj egy ilyen speciális erdei mikroklímához vagy speciális erdei környezethez alkalmazkodott faj az megjelenik-e, vagy ott van-e, vagy hiányzik. Tehát azok a fajok, amik mondjuk nagyon lassan nőnek, és nagyon nehezen terjednek, és ott vannak ezekben az erdőkben, és ugye az erdészekkel együtt működve tudjuk azt, hogy milyen beavatkozások történtek eddig, és látszódnak a jelei is ezeknek a beavatkozásoknak, és akkor több információ alapján tudjuk összerakni azt, hogy itt folyamatos erdőborítás van.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy például a természetes erdőkben sokkal több zúzmófaj található?
0: Igen, pontosan.
1: Hogyan javítható például az erdők természetessége?
0: Hát ugye nem vagyok erdész, tehát csak zúzmókutató szemmel tudok erről beszélni, de alapvetően ugye van ez a Life for Oak Forest Project, ami egy olasz-magyar partnerséggel megvalósuló Európai Uniós projekt, és ebben tűztük ki célul azt, hogy a kollégáimmal és négy nemzeti park együttműködésével, hogy régi gazdasági erdőket, amiket most már felhagytak, megnézzük, hogy különböző természetvédelmi beavatkozásokkal hogyan javítható az erdő természetessége, vagy hogyan hozható egy természetesebb állapotba. Például mesterségesen léket nyitottak a kollégáim, olyan lékeket, amik a természetben is előfordulnak, amikor például kidől egy fa, vagy elhal egy fa, és akkor egy álló holdfa keletkezik. Ugye a fekvő holdfák is létrehoztak ezzel, ami nagyon sok élőlénynek ad táplálkozó búvóhelyet, vagy szaporodó helyet életük legalább egy részében. Ezzel növelhető az erdei biodiverzitás is.
1: De egyébként az az erdő, amelyben mondjuk sok holdfa van, ott biztos, hogy nagyobb a száma a mohai zúzmó közösségeknek is?
0: Attól függ, hogy milyen régóta vannak ott azok a holdfák, de a moháknál egyértelműen kimutatható, ők nagyon kötődnek a holdfaanyaghoz.
1: Zúzmók milyen fákon telepednek meg leginkább, tehát a fiatal fákon, vagy inkább az idősebb, öregebb fákat kedvelik?
0: Vannak fajok, amik már a fiatal fákon is megtelepszenek, ez ugye az élőhelytől is függ, tehát például egy fiatal virágos kőrisen is megtalálható. Ugye ő egy ilyen melegebb, kicsit szárazabb környezetben érzi jól magát, és ezen mondjuk 10 zúzmófa is előfordul, de például egy ükkösben, ahol sötétebb, már az a élettér, ahol a zúzmók előfordulnak, neki ez már kevésbé kedvező, tehát hiába vannak nagyobb fák, azért kevesebb zúzmófaj fordul elő, tehát inkább ahhoz kötődnek, hogy mennyi fény jut be a lombkorona alá.
1: Igen, néztem ezt a tanulmányt, amit említett az előzőekben, és ugye ott a felmérés során a vizsgált fajegyetek kérgén összesen 70 moha és 55 zúzmófajt találtunk. És a leggazdagabb közösségeket, azokat hol találták egyébként? Milyen erdőkben?
0: Ugye itt végig tölgyesekben vizsgálódtunk. A leggazdagabb közösségeket olyan erdőállományokban találtuk, amik már nagyon régóta nem állnak kezelés alatt, vagy nincsenek nyomai intenzív emberi beavatkozásnak. Ezek azért több mint 100 éves erdők, vagy olyanok, amik legalább 100 évesek. Tehát voltak nyomai emberi beavatkozásnak, de azért több mint 100 évesek.
1: Tehát erre kellene egyébként törekedni, hogy ne folyjon az erdőkben intenzív erdőgazdálkodás? Mert hogy minél gazdagabb moha és zúzmó közösségeket tudnak kimutatni, annál természetesebb az az erdő, annál jobb, mint ahogy mondta, hogy az állományok 100 évnél idősebbek is voltak már, mint a faállomány.
0: Igen, hát annál természetesebb. Nem biztos, hogy gazdagabb, ahogy említettem, egy bükkös alapvetően ott azért egy nedvesebb, kicsit sötétebb mikrokörnyezet alakul ki az zúzmók számára. Tehát nem is csak az számít, hogy hány faj van, hanem az is számít, hogy milyenek ezek a fajok, hogy ritkák ezek a fajok, vagy specialisták ezek a fajok, ez is számít a közösség összetételében.
1: És amikor beszélt ezekről a léknyitásokról, mert ugye a projekt során lékeket nyitottak egy-két erdőben, és ott idővel megjelentek olyan fajok, amik mondjuk kifejezetten fénykedvelőek, és eddig azért nem voltak ott, mert nem volt fény, ugye annyira összezárt a lombkorona.
0: Igen, ezt tapasztaltuk a vizsgálat során, ugye 3-4 év telt el a beavatkozások óta, és megjelentek olyan fajok, amik inkább fénykedvelőek, és olyan fajok, amik könnyebben terjednek. De ahogy haladunk előre az időben, ez be fog záródni ez a lék, ezért ez nem olyan óriási nagy lékek. Tehát ha ezt a természetes erdő dinamikát fenntartjuk, akkor lesz hely úgymond a fénykedvelő fajoknak is, tehát ott tudnak maradni, be tudnak jönni ezek a fénykedvelő fajok. Tehát ha folyamatosan lékeket nyitunk, kicsi lékeket, vagy megtartjuk azokat a lékeket, akkor a fénykedvelő fajok is meg tudnak telepedni.
1: Milyen zúzmófajok élnek? Tehát melyek azok, amelyek a legkülönlegesebbek? Mondjuk akár az életmódjukat tekintve, vagy a szívosságukat tekintve?
0: Itt azért vagyok egy kicsit bajban, mert nincs nagyon magyar nevük a zúzmóknak. Nagyon kevésnek van magyar neve, és ugye a kollégáim között mi nem is nagyon használjuk ezeket a magyar neveket. Hát ugye vannak például a lepráriák, azért kapták a nevüket, mert ilyen nagyon porszerű, könnyen terjedő fajok, olyan, mintha ilyen icipici vatta csomók lennének. Ebből áll össze a telep, és mint ahogy a lepra is, ők is nagyon könnyen terjednek, és nagyon látványosan, hogy beterítik a fatörzsek oldalát, ilyen kékes, szürkés színben tűnnek fel.
1: Egyébként volt már olyan, tapasztaltak már olyat önök kutatók, hogy mondjuk eltűnt egy zúzmófaj, aztán mondjuk 10-20-30 év után újra megjelent?
0: Igen, vannak ilyen jelenségek, ezek megfigyelhetők, hogy vannak terjedőben lévő fajok, és vannak visszaszorulóban lévő fajok.
1: Olyan érdekes, mert amikor elkezdtem az zúzmókról olvasni, akkor a legtöbb helyen általában igénytelen szervezeteknek tekintik. Pedig, hogy azért nagyon eltérő a környezeti igényük az egyes fajoknak.
0: Igen, hát az igénytelenséget valószínűleg arra értik, hogy extrém toleránsak egyes fajok vagy egyes közösségek, mert rendkívül jól tűrik a magas UV-sugárzást, vagy a magas hőmérsékletet, gondoljunk csak a sivatagi zúzmókra, amik ott élnek a talajon, vagy a köveken. Nagyon ritkán éri őket csapadékesemény, de mégis túlélnek ezekben az extrém környezetekben. Kiszáradást tűrő élőlények, és vagy zöld alga, vagy cianobaktérium az, ami a fotoszintézist végzi benne, és a zöldalgás fajok leginkább a levegő páratartalmából veszik fel a szükséges nedvességet. Ezért tudnak túlélni ennyi sok helyen.
1: Lassan növekednek egyébként?
0: Rendkívül lassan, mivel a vízháztartásuk passzívan követi a környezetük vízállapotát, ezért folyamatosan egy ilyen kiszáradás, újra nedvesedés ciklusban vannak. Tehát például a Kiskunságban éjszaka, amikor magasabb a páratartalom, akkor kinyílnak, nyilván nem fotoszintetizálnak, mert sötét van, de mindenféle más fiziológiai folyamatok zajlanak bennük, ekkor tudnak növekedni is, és reggel, amikor megsüti őket a nap, pár órán belül szépen lassan kiszáradnak, és ilyenkor egy ilyen nyugalmi helyzetbe, nyugalmi állapotba kerülnek, tehát hogy csak azokat az aktív időszakokat tudják kihasználni növekedés szempontjából, amikor ők nedvesek, és ezért is növekednek nagyon lassan. Évente olyan 1-5 millimétert, egyes fajok mondjuk 1-2 centimétert.
1: Hát az nagyon-nagyon kevés. Olvastam egy olyan cikket, hogy kell tartani a gazdáknak, hogyha például megjelenik a gyümölcsösben a zúzmó, mert hogy valaki abszolút nem foglalkozik vele, valakit pedig aggodalommal tölt el, amikor a gyümölcsösökben megjelenik a fágnak a kérgén. De gondolom ez abból adódik, hogy a legtöbben föl se ismerik, hogy az éppen zúzmó.
0: Igen, ez is benne van, de az is benne van, hogy ez régóta terjedő tévhit, hogy a zúzmók megölik a fákat. Egyfelől, amikor nincsen fönt a levélzet, a lombozat, akkor sokkal feltűnőbbek, főleg télen, amikor látszik, hogy szépen sárgálanak például a diófák, így a zúzmóktól. Ugye ilyenkor is növekednek, meg jobban kivannak nyílva, ilyenkor feltűnőbbek, de ez inkább egy utóhatása már annak, hogy valami történik a fákkal. Pont fordítva történik, hogy elhalt ágakon jelennek meg, illetve olyan ágakon, ahonnan már lehullott a levélzet. Tartósan is, ugye nekik nagyon nagy szükség van fényre, tehát azokon az élőhelyeken, egy falom koronájában is ott fordulnak elő, ahol azért több fény van.
1: De nem is tudják tönkretenni, ugye, a fákat, mert hogy a kéregnél mélyebbre nem hatolnak be.
0: csak a kéreg felszínén nőnek, tehát még a kéregbe sem, tehát csak amennyire kapaszkodnak, de abszolút nem érik el a szállító szöveteket a fákban, tehát nem károsítják a fákat, úgymond csak élnek rajta, csak felületnek használják.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Veres Katalin zúzmókutatóval. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását. A miniszterelnök szombaton délután egy videóüzenetben ismertette a tervezett változtatások 12 főpontját. A kormányfő hangsúlyozta, a javaslat célja az állam megtisztítása, valamint az, hogy a magyar államot soha többé ne ejthessék foglyul. A tervezett módosítások között szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása maximum 12 évre vagy 3 ciklusra. A javaslat emellett megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, és visszaadná a korábbi jogköröket az Alkotmánybíróságnak. Létrehoznának egy nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a történelmi vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Magyar Péter kiemelte, hogy a rendszerváltás óta eltelt 36 évben most először előzte meg széleskörű társadalmi egyeztetés az alkotmánymódosítást. Eredménytelennek nyilvánították a Matthias Corvinus Kollégium új budapesti központi épületére kiírt közbeszerzési eljárást. Az MCC kuratóriumának döntése értelmében a tehetséggondozó intézmény vezetősége nem építi meg a fővárosi Somlói útra tervezett új székházat, mivel a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is meghaladta a jóváhagyott pénzügyi fedezetet. A szervezet közölte, hogy a felelős vagyongazdálkodás jegyében nem biztosítanak többletforrást a beruházáshoz. A fővárosi projekt leállítása ugyanakkor nem érinti a vidéki hálózatot, így a Miskolci MCC központot sem. A szervezet országszerte és a határon túl is folytatja a történelmi értékű ingatlanok megmentését és felújítását. A döntés hátterében az alapítványi törvény módosítási tervezete és Orbán Balázsnak a kuratórium eddigi elnökének távozása áll. Kétnyelvű zenés áhítaton mutatkozott be a Gudimel énekegyüttes a közelmúltban. A főleg protestáns klasszikus műveket tolmácsoló kórus a Kálvintéri templomban lépett fel. Ezzel a rendezvénnyel elkezdődött a nyári, szerda délutáni istentiszteletek sora. A nemrég alakult kamara együttest Fremda Balázs alapította és verbúválta össze. A tagok a klasszikus egyházi zene és a protestáns hagyomány értékeit közvetítik. Nevüket a francia Claude Gudimel zeneszerzőről választották. Az első zenei blokkban magyar református dallamok és szövegek csendültek fel. A repertoárban Johann Walter és Bárdos Lajos művei is szerepeltek. Elhangzott a német barokk komponista Heinrich Schütz egyik darabja is. Az alkalmon Karsai Eszter nyugalmazott lelkipásztor hirdetett igét magyarul és angolul. A zenei program Johann Sebastian Bach János passziójával folytatódott. Zárásként a kortárs norvég zeneszerző Ula Jélo művét adták elő. A sikeresen debütáló énekegyüttes augusztus végéig várja a lelki felfrissülésre vágyókat. Rangos nemzetközi irodalmi díjat nyert Viski András regénye. A Kitelepítés című kötet kapta meg a legjobb német nyelvű műnek járó elismerést. A díjat a szerző és a fordító Tankó Tímea közösen vette át Berlinben. A nemzetközi zsűri egy rendkívül erős és sokszínű mezőnyből emelte ki a könyvet. A bírálók külön méltatták a fordító nyelvet újrateremtő precíz munkáját. A gálaesten a zsűri elmondta, a mű a szeretet és a szabadság dicsőítő éneke. A kötet a Zurkamp Verlag német kiadó gondozásában jelent meg. A rangos elismerést eddig még egyetlen magyar jelöltnek sem sikerült elnyernie. Korábban olyan neves írók is szerepeltek a listán, mint Eszterházi Péter vagy Nádas Péter. A regény alapját a szerző gyermekkori lágerélményei és a családi tragédiák adják. Édesapját koncepciós perben ítélték el, a családnak a fogságban csak a Biblia adott erőt. Rövid időre megszökött a fővárosi állatkert két új hulmán langúrja. A 74 év után újra Budapesten látható majonfaj egyedei alig két nappal a bemutatásuk után hagyták el a kifutójukat. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a biztonsági protokollokat, és kiürítette az érintett épületet. A gondozók végül 20 percen belül sérülés nélkül befogták a testvérpárt. Az állatkert közölte, hogy a hulmán langur alapvetően nem veszélyes az emberre, a látogatók biztonsága érdekében mégis a legszigorúbban jártak el. A majmok jelenleg a belső kifutóban pihennek, és előre láthatólag az előttünk álló hét végén lesznek újra láthatóak, miután megerősítették a terület védelmét.
0: Az időjárásról.
1: Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többnyire felhőtlen lesz az ég. Az ország északi északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 18 fok között valószínűek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Veres Katalinnal, az Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársával, Zúzmó kutatóval, a Föld egyik legérdekesebb élőlényéről, amely a legextrémebb környezeteket is elviseli. Ön egyébként mindig tudta, hogy a zúzmókkal szeretne foglalkozni?
2: Én nekem gimnazista koromban dőlt el a sorsom. Én elhatároztam, hogy magashegyi zúzmó kutató leszek.
1: De gondolom, akkor sokat túrázott.
2: A Tátrában voltam éppen, én sose voltam előtte még magas hegyekben, és ott elképesztő volt a köveken az a rengeteg térkép zúzmó és minden más zúzmó. Ugye a gimnáziumban tanultunk a zúzmókról, de ott az nagyon nagy benyomást tett rám, és akkor így elhatároztam, hogy én magas hegyi zúzmókutató leszek, mert nem tudtam, hogy ez tényleg létező szakma, hogy az ember biológus és zúzmókutató. És aztán az egyetem alatt találtam egy kurzust, illetve ismerkedtem meg Farkas Edittel és Lőkös Lászlóval. Ők tanítottak, illetve mellettük tanultam meg az zúzmókat, az zúzmók fajokat.
1: És van egyébként utánpótlás? Sokan választják ezt a területet?
2: Hát sajnos úgymond én vagyok a legfiatalabb. Nagyon kevesen vagyunk sajnos, és van, aki csak egy másik munka mellett csinálja ezt, vagy más területen dolgozik, és akkor amellett ő ezt hobbiból csinálja.
1: És vannak nagy öregek, akiktől lehet tanulni? Tehát ön például tudott valakitől tanulni?
2: Igen, ők Farkas Edit és Lőkös László, ők az én mentoraim, és tőlük tanulunk nagyon sokat.
1: Így kell egyébként vizsgálni? Tehát ilyen nagyítóval?
2: Igen, a nagyítót emeljük a szemünkhöz, és akkor azzal együtt közelítünk az zúzmóra, amíg éles nem lesz a kép. És akkor egy ilyen 10-szeres nagyítású nagyítóval szoktunk menni, ami van megvilágítás is, és akkor ami ott mondjuk még nem egyértelmű, akkor azt begyűjtjük, bevisszük a laboratóriumba, ott mikroszkóp alatt is megvizsgáljuk, metszeteket készítünk, megnézzük a spórát, ez egy nagyon jellemző bélyeg, mindenféle ilyen bélyegek alapján, akkor be tudjuk őket azonosítani, és akkor ugye az zúzmóanyagokat, azt egy másik technikával tudjuk kimutatni, hogy melyik zúzmóanyag fordul elő bennük, és akkor ezek alapján már viszonylag biztosan meg tudjuk mondani, hogy melyik fajról van szó.
1: De magyarán akkor önök sem tudják elsőre ránéznek egy fára, hogy azon lehet zúzmó, vagy nem? Tehát hogyan indulnak el mondjuk, amikor zúzmókat keresnek?
2: A területen belül vagy vannak előre kijelölt fáink, például mind a két projektben, amiről meséltem, ott már a kollégáink kijelölték, hogy melyek azok a fák, ami mondjuk mikrohabitatokat nézünk, vagy mohazúzmó felvételezés történik, és akkor oda megyünk ezekhez a fákhoz, és mondjuk 10 percig végig szépen akkurátusan megnézzük, végignézzük az összes repedést, a talajtól mondjuk másfél méterig, hogy ott milyen telepeket találunk.
1: És egy fán több félét is lehet találni?
2: Igen, igen. Tehát mondjuk egy bükkfán, mondjuk ilyen 3-4 zúzmófaj van általában, de mondjuk egy virágos kör is, ahogy említettem, volt, hogy már 12 fajt is találtam.
1: Ma a világon, akik zúzmókkal foglalkoznak és kutatják a zúzmókat, azoknak van-e vita téma, ami fontos például a zúzmókutatók között?
2: Hát rengeteg témában kutatunk, ami egy folyamatosan változó terület, ez a rendszertan. Ugye, ahogy egyre több módszer, egyre újabb módszerek jönnek be az zúzmókutatásba is, ezekkel a módszerekkel már egyre pontosabban el lehet különíteni egymástól a fajokat, de azért elég forró viták szoktak lenni, hogy most akkor ez a csoport, ez most tényleg ide tartozik, mert egész eddig ide tartozott, vagy bizonyos tulajdonságaik alapján inkább maradjon itt, vagy már genetikailag inkább a másik csoporthoz tartozik, akkor jó-e az, ha oda áttesszük? Ez egy elég dinamikusan változó terület. Tehát a legtöbb zúzmókutató rendszertannal foglalkozik, de azért az ökológia is egyre inkább terjedőben van. Tehát az ökológiai témák is egyre fontosabbak, és egyre több kézirat jelenik meg ebben a témában.
1: És ön, valamint a munkatársai mit kutatnak a Hurren Ökológiai Kutatóközpontban?
2: A rendszertani vonal az megvan, illetve én képviselem az ökológiai vonalat. Én ugye az erdőökológiai kutatócsoportban dolgozom, Például ugye ebben a Life for Oak Forest Projectben vizsgáltuk a természetvédelmi beavatkozások hatását a Mohai-Zuzmó közösségekre. Van most egy projekt, ahol az örökerdő és a vágásos üzemmód közötti különbséget tárjuk fel Mohai-Zuzmó szempontból is, ugye nagyon sok más élőlénycsoporttal együtt. Tehát mindig csapatban dolgozunk, más élőlénycsoportok specialistáival együtt, és akkor itt vállalkozom én a Zuzmó kutatására. Aztán a doktori munkám alatt pedig Kiskunságban dolgoztam, és ott a talajon élő közösségeket vizsgáltam.
1: Na meséljen nekem erről egy kicsit, mert azért ez engem meglepett, hogy az egyik legösszetettebb vizsgálata az Fülöpháza környékén és Bugacon volt, és itt összehasonlították a homokbuckák eltérő kitettségű oldalai létrejött mészkedvelő nyílt homoki gyepekben élő zúzmó közösségeket. Na meg nem gondoltam volna, hogy ott vannak zúzgók. Én ott sokat jártam, nekem föl nem tűnt, hogy ott van zúzmó közösség, de van.
2: Igen, és gyönyörű zúzmó közösség.
1: Ezek
2: igen.
1: Egyébként európai léptékben is ritkák? Tehát ilyen csak mondjuk Magyarországon, vagy néhány helyen találhatók Európában?
2: Az irodalmi kutatásaim során azt találtam, hogy ezek a mészkedvelő gyepekben mondjuk 5 vagy 6 országból írták le ezeket a közösségeket. Ezt én azért ritkának mondanám, és szerintem az egy nagyon szuper dolog, hogy Magyarországon is megtalálhatók ezek a közösségek. Ugye rendkívül érzékenyek a taposásra, és ugye a legeltetés azért ennek nem nagyon tesz jót, de ugye vannak ezek a viszonylag érintetlenebb területek a Kiskunsági Nemzeti Park területén is, ahol már nincsen taposás, és gyönyörű szép közösségeik alakultak ki. Amúgy ez a közösség ugye máshol is előfordul, és az a neve egy tarka zúzmó társulás, mert tényleg nagyon szép színes zúzmók vannak benne, szürke, sárga, halványzöld, lilás, elképesztően színpompás.
1: És itt, amikor fölmérték, tehát összehasonlították Fülöpháza környékén és Bugacon a zúzmó közösségeket, akkor ott különbséget találtak azon, hogy mondjuk az északi oldalon voltak találtók, vagy a déli oldalon?
2: Eleve már különbség volt magában a két terület közösségének az összetételében is, és azt találtuk, hogy azzal lehet összefüggésben, hogy más volt a tájtörténet a két terület esetében. Tehát például Bugacon ugye többször volt tűzeset, míg Fülöpházán viszonylag érintetlenebb volt, de ott pedig volt egy nagyon enyhe legeltetés, és azért más-más fajok alkotják ezeket a közösségeket, és akkor ezen belül igen, a bucka oldalak és a keleti és délnyugati oldalak között is volt különbség. Az összetételben is, meg a működésükben is.
1: És lehet azt mondani, hogy ilyenkor ilyen egyedi stratégiákat követnek? Tehát, hogy tudnak túlélni? Mindegyiknek más a stratégiája, attól függ, hogy hol él?
2: Igen, a működési vizsgálatokból, illetve abból, hogy hogyan milyen mikroélőhelyeken nőnek, erre a következtetésre jutottunk, hogy vannak fajok, amik például mondjuk moha fajokra telepednek rá, és akkor így tovább maradnak nedvesek, tovább tudnak fotoszintetizálni. Vagy van egy faj, ami úgymond begöngyölödik, amikor kiszárad, és ilyenkor a fehér színű felszíne kerül felülre, és ez visszaveri, illetve a benne levő zúzmósavak visszaverik a fénysugarakat, és akkor nem károsodik a fotoszintetikus rendszerük.
1: És vannak olyan zúzmófajok, amelyeknek a megjelenéséből kifejezetten lehet utalni arra, hogy annak a területnek mondjuk jó az ökológiai állapota? Legyen ez homokbucka, vagy legyen ez erdő?
2: Igen, leginkább azok a fajok, amik nehezen terjednek. Az zúzmók tudnak terjedni ilyen úgymond vegetatív szaporító képletekkel, amikor van már egy ilyen kis egységcsomag, amiben mind az alga, mind a gomba benne van. És van, amikor csak a spóra indul útnak, ugye neki akkor még kell találni egy alga partnert is, ami ugye nem annyira könnyű, és nem is terjednek annyira messzire, tehát az a pár száz métertől pár kilométerig, bár itt azért vannak különbségek a fajokban, és akkor kell találni ehhez egy megfelelő ajzatot, vagy felületet, ami meg tudnak telepedni, és ez a felület jó, ha egy állandó és stabil felület.
1: Az meglepett, amit mondott még a beszélgetésünk elején, hogy a legextrémebb körülmények között is képesek az zúzmók megélni. Ugyanakkor az emberi bolygatás, zavarást azt nagyon nehezen tűrik. Ez abból adódik, hogy nagyon nehezen regenerálódnak, lassan nőnek?
2: Igen, lassan is nőnek, változik a környezetük, változik a levegő összetétele, változnak a fényviszonyok. Tehát ez egy gyorsabb változás és egy drasztikusabb változás, mint ami a természetben zajlik, amihez azért tudnak szépen lassan alkalmazkodni. Ezek viszont annyira gyorsak, hogy úgymond nincs idejük alkalmazkodni.
1: És mi a helyzet a klímaváltozással? Meg fognak vele birkózni? Tehát rájuk nincs igazán hatással?
2: Biztos, hogy van hatással rájuk is. Ezzel, hogy mondjuk a homokbuckák északkeleti és délnyugati oldalát vizsgáltuk, ugye a délnyugati oldalnak például az átlagos talajhőmérséklet az 2 fokkal magasabb volt, mint az északkeleti oldal. Ezekből, hogy milyen közösségek élnek, hogyan működnek ezek a példányok a melegebb, fénynek jobban kitett oldalon, mint a másik oldalon, az árnyékosabb oldalon, ebből következtethetünk arra, nyilván ez csak egy ága, hogy mi várható, hogyha például 2 fokkal magasabb a hőmérséklet, de ezt leginkább úgy tudjuk majd nyomon követni, hogy állandó területeket jelölünk ki, és akkor ott vizsgáljuk, hogy hogyan alakulnak ezek a közösségek. Tűnnek-e el fajok, jelennek-e meg újak, megnőnek-e a telepek, mennyivel nőnek meg a telepek, illetve különböző mikrofiziológiai méréseket tudunk végezni, hogy mennyire hatékonyan fotoszintetizálnak, például ezt tudjuk vizsgálni.
1: És vannak például baktériumok is, élő baktériumok az úzmókon, élnek rajtuk?
2: Igen, baktériumok is, élesztő gombák is, tehát egy időben ez egy nagyon nagy felfedezés volt, hogy ez egy komplett ökoszisztéma. Azóta ez például megint egy ilyen forró pont, megint egy ilyen nagy vita téma az úzmókutatók között, hogy most akkor tényleg önálló ökoszisztémánk, vagy azért úgy, ahogy az ember bőrén is élnek különböző mikroorganizmusok, ez teljesen természetes, hogy az úzmókon is előfordulnak ezek a mikroorganizmusok.
1: Mondta, hogy nagyon színesek az úzmók. Miért? Minek köszönhető ez?
2: Elsősorban speciális zúzmóanyagoknak köszönhető. Ugye az zúzmóanyagok azért zúzmóanyagok, mert hogy nagyon sok közülük csak zúzmókban fordul elő, és ezt a gomba termeli a zúzmón belül. Sok ezek közül az UV védelmet szolgálja.
1: Vízben élő zúzmók vannak?
2: Olyan fajok vannak, amik vízben nem, tehát állandó vízborítást nem tűrik, de vannak olyanok, amik mondjuk ilyen patakparti köveken, vagy patakban lévő köveken, ahol azért néha ki tudnak száradni. Vannak ilyen fajok, igen.
1: A legtöbb zúzma egyébként emberi fogyasztásra alkalmatlan?
2: Tudomásom szerint igen, és nem is finomak. Tehát van ismerősöm, aki megkóstolta, és azt mondta, hogy nagyon keserű. Én ugye ittam már zúzmótát, izlandi zúzmótát köhögésre, és...
1: Ott használják leginkább, ugye?
2: Igen, igen, és nagyon keserű. Ez ennek az izolihenin nevű anyagnak köszönhető.
1: Mi mindenre lehet egyébként az úzmókat felhasználni? Mert ugye beszéltünk arról, hogy indikátorfajok, de ha jól tudom, a gyógyászatban is használják az úzmókat.
2: Igen, hát az ember számára elég sok féle módon használhatóak, vagy használták régen is, például tápláléknak, amikor nagyon ínséges idők voltak, például a manna zúzmóból lepényt készítettek. Ez ugye széllel messzire terjed ez a faj, és innen is jön ez a manna eső kifejezés, mert hogy széllel terjed. Aztán a népi gyógyászatban is használták, gyermekágyi lázban szenvedő nőknél fürdővízbe tették például, vagy gyomorfájás ellen, vagy például mostanság is kapható izlandi zúzmó kivonat, izlandi zúzmó kis cukorka, ezek mind köhögésre valók, de használták sebkezelésre is, vagy orrvérzés elállítására is. Aztán például használták a festőzúzmókat is, illetve ma is használják. Találtak forrásokat arra vonatkozóan, hogy már az ókori görögök is használták őket, illetve közép-keleten bibliai forrásokból is tudjuk, hogy már használták festőanyagként, illetve a gyapjú festésre is használták Nagy-Britanniában vagy Észak-Írországban. Aztán felhasználják az illatszergyártásban, de a tölgyfazúzmót és az áltölgyfazúzmót, ezeknek nagyon jellegzetes illata van, és ezeket használják az illatanyagok megkötésére, tartósítására a parfümökben. És akkor ugye használják dekorációnak is például, úgy az adventi koszorúban szoktunk látni, vagy most nagyon divatosak ezek a mohafalak, vagy zúzmófalak, vagy például a terepasztalokon a fákat, a bokrokat, azt is ilyen szárított zúzmókból szokták létrehozni, vagy imitálni.
1: És fedeznek föl mostanában új fajokat? Tehát még mindig várható, hogy majd fedezni fognak föl Magyarországon is új fajt?
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy ami eddig Magyarországról még nem mutatta ki, ez folyamatosan van, igen. Tehát szépen lassan növekszik ez a több mint 900 faj.
1: És ezek mind itt őshonos fajok?
2: Nem. Nagyon kevés úgymond benszülött endemikus faj fordul elő Magyarországon, és ezt is vitatják, hogy ezeket az őshonos fajokat, hogy ez most tényleg őshonos Magyarországra, mert ugye máshonnan is kerültek már elő példányaik, de ez még vizsgálat alatt van, illetve vitatárgya, hogy ez most tényleg az a faja, vagy nem.
1: Ezt azért kérdeztem, mert ugye most nagyon aktuális téma az idegen honos inváziós fajoknak a terjedése, és itt is van olyan, hogy veszélyezteti egyik a másikat? Tehát itt is van az, hogy amelyik jobban tud túlélni, jobban tud alkalmazkodni, az marad fönn? Tehát egymástól el tudják venni az életteret?
2: Hát a moha zúzmó kompetíció az azért erősebb, mert ugye a mohák gyorsabban nőnek, zúzmók azért egyformán lassan nőnek, de látunk terjedőben levő fajokat, míg mások meg eltűnnek, de ezt még nem figyeltük meg, vagy nagyon nehéz megfigyelni, hogy most ő tényleg kiszorította, vagy már el is ment az a faj, míg a másik beérkezett az ő helyére.
1: És volt olyan az elmúlt évek során, a munkája során, ami meglepetést okozott, vagy kuriózumnak számít?
2: Inkább ilyen negatív élményem van, de ez még egy nem publikált eredmény, hogy ugye az egyik területünk most a Hárshegyen volt, ahol gyönyörű szép nagy fák között voltunk, és ilyen teljesen természetes erdőbenyomását kelti, és nagyon jó érzés volt ott dolgozni, de egyszerűen egy zúzmó sivatag volt. És ez még ugye további vizsgálatot igényel, de nagyon valószínű, hogy a Budapest levegője az, ami sokkal erősebb hatása van, mint az, hogy egy erdő jó állapotban van, vagy sem.
1: Tehát ők akkor ennyire érzékenyek
2: erre? Nagyon érzékenyek, igen. És ez adott egy nagyon jó ötletet egy további vizsgálathoz például, hogy bár ez szomorú látvány volt, de hogy akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt is vegyük figyelembe, hiszen el tud maszkolni eredményeket.
1: Tehát magyarán a levegő minőség összefüggésben van azzal, hogy egy erdőben vagy egy területen vannak-e zúzmók?
2: Hát nagyon úgy fest, igen. Ezt majd a kutatási eredményekből kiderül. De ez volt a benyomásom más területeken is, ahol például nagyon sok út volt, vagy nagyon közel volt az út, ami nagyon forgalmas volt, és ott is nagyon kevés fajt, nagyon kevés telepet találtunk.
1: Tehát, hogy mennyire érdekes, hogy a legzöldabb körülmények között is képesek megélni, képesek kiszáradni és visszatására újraéledni, viszont a levegőnek a rossz minőségét azt nem tudják elviselni.
2: Igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a zúzmókat ismerhették meg, amelyek a Föld legérdekesebb élőlényei közé tartoznak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel, addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Adómentes lesz a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás. Ismét napirendre került a Helyő Csabai cementgyár és a kapcsolódó bányák újraindításának kérdése Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a javaslat 12 pontból áll. A tervezett módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Az új államfőt a tervek szerint még idén nyáron megválasztja az országgyűlés. A javaslat 3 ciklusban korlátozná a parlamenti képviselők mandátumát. Helyreállítanák az Alkotmánybíróság függetlenségét és korábbi jogköreit is. Emellett a vármegyék nevét visszaváltoztatnák megyékre. A kormányfő kiemelte, a csomag a széleskörű társadalmi egyeztetés után készült el. Adómentes lesz a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter szombaton bejelentette, a juttatást végrehajtás alá sem lehet majd vonni. A tárcavezető közlése szerint az intézkedés mintegy 400.000 gyermeket nevelő családot érint. A támogatás célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit. A pénzügyminiszter kiemelte, a Tisza választási ígéretét nehéz költségvetési körülmények között is sikerült megvalósítani. Az új jogszabályi módosítások garantálják, hogy a juttatás teljes összege a családoknál maradhasson az iskola kezdésre. Budapesthez hasonlóan több vidéki nagyvárosban is újra szabályozzák és korlátozzák a közterületi hirdetéseket. Kaposváron a törvény adta lehetőségekhez mérten már évekkel ezelőtt a minimálisra csökkentették a reklámfelületek számát, és a tervek szerint amint lehet teljesen eltüntetik az óriás plakátokat a közterületekről. Szegeden és Békéscsabán is elindult a településképi rendeletek módosítása. Zalaegerszegen viszont egyelőre nincs napirenden a szigorítás. A fővárosi közgyűlés nemrég arról döntött, hogy évvégéig radikálisan mintegy 10.000-rel csökkenti a plakáthelyek számát. Míg a városvezetés szerint ez történelmi lépés a városkép védelmében, a szakma a reklámpiac ellehetetlenülésétől tart. Ismét napirendre került a Helyő Csabai cementgyár és a kapcsolódó bányák újraindításának kérdése Miskolcon. A tulajdonos cég ugyanis környezeti hatásvizsgálati eljárásokat kezdeményezett a szükséges nyersanyag kitermeléshez. Tóczántai József polgármester közösségi oldalán jelentette, a városban nem nyithat újra a cementgyár. A városvezető hangsúlyozta, hogy minden törvényes eszközzel fel fog lépni a lakosságot terhelő beruházás ellen. A civilek és a környezetvédők korábban is tiltakoztak a megnövekedő por, zaj és teherforgalom káros hatásai miatt. A polgármester szerint a gyárüzem működése nem egyeztethető össze Miskolc klímasemleges és fenntartható jövőképével. Eredménytelennek nyilvánították a Matthias Corvinus Kollégium új budapesti központi épületére kiírt közbeszerzési eljárást. Az MCC kuratóriumának döntése értelmében a tehetséggondozó intézmény vezetősége nem építi meg a fővárosi Somlói útra tervezett új székházat, mivel a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is meghaladta a jóváhagyott pénzügyi fedezetet. A szervezet közölte, hogy a felelős vagyongazdálkodás jegyében nem biztosítanak többletforrást a beruházáshoz. A fővárosi projekt leállítása ugyanakkor nem érinti a vidéki hálózatot, így a miskolci MCC központot sem. A szervezet országszerte és a határon túl is folytatja a történelmi értékű ingatlanok megmentését és felújítását. A döntés hátterében az alapítványi törvény módosítási tervezete és Orbán Balázsnak a kuratórium eddigi elnökének távozása áll. Állatetetések és kulisszák mögötti programok várják a gyerekeket a Miskolci Állatkert nyári zootáborában. A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete által szervezett 6 hetes programsorozat évről évre hatalmas népszerűségnek örvend. az általános iskolás táborozók zoopedagógiai foglalkozásokon, kézműves programokon és játékos vetélkedőkön vehetnek részt. A gyerekek hetente kis csoportokban nyerhetnek betekintést a gondozók munkájába, és egészen közelről megismerhetik a lakókat. Darvas Katalin zoopedagógus elmondta, hogy a helyek a meghirdetés után azonnal betelnek, sok a visszatérő táborozó. A július végéig tartó kezdeményezés legfőbb célja a természet szeretete és a környezettudatos szemléletmód kialakítása. 45. évfordulóját ünnepelte a Reményi Ede Kamarazenekar. A Miskolci Együttes alapítása óta számos külföldi turnén vett részt. Koncerteztek Svájcban, Olaszországban, Dél-Koreában, valamint felléptek az amerikai nyári fesztivál rendezvénysorozatán. Az alapító tagok célja most az, hogy eljussanak Törökországba. Egy olyan különleges zenei projekten

0: Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezi és koordinálja a programot a Magyarok Kenyere Alapítvány közreműködésével. A Magyarok Kenyere program egy olyan karitatív tevékenység, amely úgy épít közösséget, hogy közben rászoruló családoknak, szervezeteknek adományozhatnak a gazdálkodók. A gyűjtésről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyai-Zemplén vármegyei elnöke számol most be, őt hallják.
1: Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet majd vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó Püspökön, a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendrőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft. És Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza az aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat.
0: 14 európai országban, köztük Magyarországon is szalmonella fertőzést okozott egy Ukrajnában gyártott, ízesített instant tészta. A megbetegedések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek. A fertőzöttek közül legalább 49-en kórházi kezelésre szorultak. A Riva Foods közölte, hogy az érintett termékeket már kivonták a forgalomból, a vállalat pedig belső és független laboratóriumi vizsgálatokat indított. A hatóságok Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Németországból és a környező államokból is jelentettek eseteket. A gyártó azóta szigorította a gyártási környezet ellenőrzését, és további megelőző intézkedéseket vezetett be a szóban forgó szalmonella törzs okozta fertőzések megfékezésére. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: sok a szúnyog az idén.
1: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
2: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. július 6-a, hétfő reggel van. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünkön zápor, előértve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk erős a nyugati északnyugati szél. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökkent a hőmérséklet. A legmelegebb órákban pedig 25 és 32 fokot mutathatnak majd ma a hőmérők. És akkor a tartalomból. Földünkön nagyjából 2 millió különféle gomba él, de ezek közül a tudomány, a mikológia is legfeljebb csak 150 ezret ismer. A körömgombától a vargányáig vagy a szarvasgombáig. A Szegedi Gombász Egyesület célja épp ezért a természetvédelem, különösen a nagy gombák védelmének elősegítése. Céljukat ismeretterjesztéssel, oktatással, kutatással, valamint természetvédelmi szervezetek munkájának támogatásával érik el. Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Mércse Tíme a Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszédem, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengvedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél, 4. fejezetének első 5 versében a következőképpen. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Isten ajándéka a Szent Lélek a mi életünkben. Ő küldte el, hogy általa velünk legyen, hogy megismerhessük és felismerhessük, mi a jó és mi a rossz. A Szent Lélek megmutatja számunkra az igazságot, és megmutatja a hazugságot, amit el kell vetnünk. Egy olyan világban élünk, ahol sok megtévesztő dolog van körülöttünk, hiszen a digitális világban mindent létre lehet hozni, meg lehet valósítani, még olyan dolgokat is, amelyek nem léteznek. Azt kell mondanunk, hogy ma már szinte mindent fenntartásokkal kell kezelnünk, mert sokszor abban is kételkednünk kell, amit látunk. Elhihetem, amit látok. Tesszük fel sokszor a kérdést. De csodálatos ajándék és biztatás az, amit itt Pál mond, hogy a lélek világosan megmondja. Megmondja azt, mi az igaz, amiben hinni kell, és mi a hazugság, amit el kell vetnünk magunktól. Az ördög szándéka, hogy megtévesszen, hogy becsapjon. Már az Édenkertben is ez volt a szándéka. Az embert, akit Isten jónak teremtett, azt eltávolítsa Istentől. Csak ugyan a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Pedig mi nagyon jól tudjuk, hogy csak egy fának a gyümölcséről nem ehettek. Pál itt arról beszél, hogy bizony lesznek olyanok, akik elszakadnak a hittől. Miért? Azért, mert a megtévesztő tanításokra hallgatnak, a hamis tanításokra, azokra, amelyek tetszenek az embernek. Mert mit szeret hallani az ember? A jót, a szépet, a dicsérő szavakat. Azt viszont nem szereti, ha valaki a hibáit, a hiányosságait mondja. Ekkor talán be is fogja a fülét, elmegy onnan. Azt meg főleg nem, amit az igaz beszéd, Isten igéje mond, hogy bűnös vagy. A Szentírás azt mondja, hogy az ember bűnös. De azt is mondjam, hogy Krisztus által megváltást nyert. Csak fel kell ismerni a bűnös voltunkat, és lehajolni a kereszt alatt Krisztus kegyelme előtt. A Szentlélek munkája oly csodálatos és valós a mi életünkben is. Ráébreszt a tévengő életünkre, megvéd a hamis tudománytól. Ezt kérhetjük is tőle, ahogyan az egyik énekünkben is énekeljük. Őriz hamis tudománytól, hogy ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Nekünk, keresztényeknek Egyedül Krisztusban kell bízni, mert az igazság benne van. Ő nem akar senkit megtéveszteni. És kik azok, akik elszakadnak? Azok, akik nem a kősziklára, a biztos alapra, hanem a homokos talajra építettek. Ők azok, akik nem tudtak meggyökerezni Krisztusban. Micsoda boldogság, ha mi ahhoz a csoporthoz tartozunk, akik mindvégig kitartanak. Mert tudjuk, aki mindvégig kitart, az üdvözül. A Krisztusban való kitartás jutalma az örök élet. Isten igényében benne van, hogy ő szereti az embert. Nem akarja, hogy elvesszen, örök életet kínál számára. De ott van a választás kérdése is. Isten szabad akaratot adott az embernek. Döntésjoga van mindannyiunknak. Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy az ördög ne tudjon minket becsapni. Tanulmányozzuk rendszeresen a Bibliát, mert csak akkor tudunk szembeszállni a hamis tanításokkal, ha fel vagyunk fegyverkezve Isten igéjével. Öltsük magunkra az Istentől kapott fegyverzetet, hogy tudjunk azzal szembeszállni az ördög minden mesterkedésével szemben, hogy ne tudjon minket elragadni a hamis tanítás, ne tudjon minket becsapni. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek mutassa meg számunkra az igaz beszédet, és világítson rá arra, amit el kell hagynunk, és adjon erőt, hogy kitartsunk mellette. Ámen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mindenható édesatyánk, oly sok hang, oly sok hatás és vélemény ér bennünket ebben a világban. Be kell vallanunk, hogy sokszor magunk sem tudjuk eldönteni, mi a valós és mi a fikció. Mi az, ami a javunkat szolgálja, és mi az, ami romlásba dönt. Ebben az zajos világban nagy szükség van a te szent lelked jelenlétére, intésére, munkájára. Kérünk, tisztítsd meg látásunkat, hogy megláthassuk a kísértő csapdáit, és felismerjük a te igazságodat. Adj nekünk bátor szívet, hogy ne a világ tetszését keressük, és adj álhatatosságot, hogy mindvégig ki tudjunk tartani melletted, még akkor is, ha ez áldozatokkal jár. Taníts minket az igéden keresztül, maradj velünk minden napon, a világ végezetéig. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Adómentes lesz a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, és az összeget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, jelentette be a pénzügyminiszter. A támogatás várhatóan 400 000 gyermek után jár a családoknak. Az intézkedés célja, hogy csökkentse az iskola kezdéssel járó terheket, különösen a rászorulók számára. A tehetséggondozás és az innováció erősítése Magyarország stratégiai célja. Horváth Péter államtitkár szerint ezért is fontos a Nemzeti Tudásképző Akadémia. Az intézmény diploma átadóján kiemelte, a program egyedülálló életpályamodellt kínál. A rendezvényen elhangzott, hogy a hazai mentorhálózat Európában is példaértékű. Kacskovics Imre, az ELTE dékánja a tudományos eredmények gyors hasznosulását méltatta, és elmondta, hogy a mesterséges intelligencia a felelős kutatók kezében válik igazi értékké. Pontosította a korábbi tájékoztatást a kisvállalkozások elektromos autó támogatásával kapcsolatban a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szakmai egyeztetések szerint nem indul új támogatási program a helyreállítási tervben. 14 európai országban, köztük Magyarországon is szalmonella fertőzést okozott egy Ukrajnában gyártott, ízesített instant tészta. A megbetegedések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek. A fertőzöttek közül legalább 49-en kórházi kezelésre szorultak. A Riva Foods közölte, hogy az érintett termékeket már kivonták a forgalomból, a vállalat pedig belső és független laboratóriumi vizsgálatokat indított. A hatóságok Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Németországból és a környező államokból is jelentettek eseteket. A gyártó azóta szigorította a gyártási környezet ellenőrzését, és további megelőző intézkedéseket vezetett be a szóban forgó szalmonella törzs okozta fertőzések megfékezésére. Budapesthez hasonlóan több vidéki nagyvárosban is újra szabályozzák és korlátozzák a közterületi hirdetéseket. Kaposváron a törvény adta lehetőségekhez mérten már évekkel ezelőtt a minimálisra csökkentették a reklámfelületek számát, és a tervek szerint, amint lehet, teljesen eltüntetik az óriás plakátokat a közterületekről. Szegeden és Békéscsabán is elindult a településképi rendeletek módosítása. Zalaegerszegen viszont egyelőre nincs napirenden a szigorítás. A fővárosi közgyűlés nemrég arról döntött, hogy évvégéig radikálisan mintegy 10 000-rel csökkenti a plakáthelyek számát. Míg a városvezetés szerint ez történelmi lépés a városkép védelmében, a szakma a reklámpiac ellehetetlenülésétől tart. Ismét napirendre került a Helyő Csabai Cement gyár és a kapcsolódó bányák újraindításának kérdése Miskolcon. A tulajdonos cég ugyanis környezeti hatásvizsgálati eljárásokat kezdeményezett a szükséges nyersanyag kitermeléshez. Tóczántai József polgármester közösségi oldalán jelentette, a városban nem nyithat újra a cement gyár. A városvezető hangsúlyozta, hogy minden törvényes eszközzel fel fog lépni a lakosságot terhelő beruházás ellen. A civilek és a környezetvédők korábban is tiltakoztak a megnövekedő por, zaj és teherforgalom káros hatásai miatt. A polgármester szerint a gyárüzem működése nem egyeztethető össze Miskolc klímasemleges és fenntartható jövőképével. Állatetetések és kulisszák mögötti programok várják a gyerekeket a Miskolci Állatkert nyári zootáborában. A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete által szervezett 6 hetes programsorozat évről évre hatalmas népszerűségnek örvend. Az általános iskolás táborozók zoopedagógiai foglalkozásokon, kézműves programokon és játékos vetélkedőkön vehetnek részt. A gyerekek hetente kis csoportokban nyerhetnek betekintést a gondozók munkájába, és egészen közelről megismerhetik a lakókat. Darvas Katalin zoopedagógus elmondta, hogy a helyek a meghirdetés után azonnal betelnek, sok a visszatérő táborozó. A július végéig tartó kezdeményezés legfőbb célja a természet szeretete és a környezet tudatos szemléletmód kialakítása.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, földünkön nagyjából 2 millió különféle gomba él, de ezek közül a tudomány, a mikológia is legfeljebb csak 150 ezeret ismer, a körömgombától a vargányáig vagy a szarvasgombáig. A Szegedi Gombász Egyesület célja épp ezért a természetvédelem, különösen a nagy gombák védelmének elősegítése. Céljukat ismeretterjesztéssel, oktatással, kutatással, valamint természetvédelmi szervezetek munkájának támogatásával érik el. Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával beszélget Balázs Alexandra.
2: A legfontosabb eszközünk a tudás átadás, amiben ugye a szemléletformálás, ismeretterjesztést is beleértjük. És elég sok mindent teszünk ezen a területen. Igyekszünk mikológusokat felvonultatni, van például egy Mikológia Tanszék című sorozatunk, ez egy online ismeretterjesztő tudományos előadás sorozat, amivel havonta egyszer jelentkezünk, és ahol hát a legkülönbözőbb szakterületével a mikológiának lehet megismerkedni. Ebben például genetikai, evolúciós, gyógyszerészeti és a legkülönbözőbb vonatkozások megtalálhatók, és ilyen ismeretterjesztő előadásokat igyekszünk végezni. Szinte minden felkérésnek eleget teszünk, ami kapacitásunkból futja. Szeretek iskolákban gombákról beszélni, mert a fiatalok nagyon hálás közönség. Érdeklődőek, befogadóak. Azt sajnos én is alá kell, hogy húzzam, hogy hát a mikológia az eléggé elhanyagolt, hogy mondjam, a teljes vertikumban, és itt az általános oktatástól egészen a felső oktatásig bezárólag. De igyekszünk minden területen helytállni, nem csak általános és középiskolásokkal találkozunk, hanem azért, hogy az egyetemeken is elérhető legyen ez a tudás. Itt a Szegedi Tudományegyetemen elindítottuk a terepi gombász kurzust egyetemi hallgatók részére, hogy a nagy gombákról, azoknak az ökológiájáról hát egyáltalán fogalma legyen egy biológusnak, egy gyógyszerésznek. Ez egy egyéves program, amelyben a legkülönbözőbb aspektusait vizsgáljuk meg a terepi gombászatnak, tehát legyen az mérgező gombák, vagy gyógyhatású gombák, élőhelyismeret és a mikológiának a alapvető tudnivalói, és talán az megérdemel némi magyarázatot, hogy mi is az, hogy nagy gomba. A nagy gomba alatt azokat a gombafajokat értjük, amelyek látható méretű termőtestet hoznak létre. A gombák világa az nagyon kiterjedt, a gombák több mint 2 millióan vannak, a legszerényebb becslés szerint is, mások szerint akár 5 millió gombafaj is létezhet. És ezekből nagyon-nagyon sajnálatos módon mindössze 150 ezeret ismer a tudomány. Azt kell mondjam, hogy meglehetősen lomha tempóban nő ez a szám, olyan évi körülbelül 2000 új gombafajt írnak le a kutatók. Megint csak meg kell, hogy említsem, hogy a mikológia tudománya mennyire sanyarú, rossz helyzetben van. És ha már számokról van szó, akkor még egy számot, vagy még további számokat mondanék, ha szabad. Az IUCN, a Természetvédelmi Világszervezet fenntart egy úgynevezett vörös listát. Ezen a vörös listán azok a növény, állat és gombafajok szerepelnek, amelyeket természetvédelmi szempontból felmértek. Tehát felmérték azokat a kockázatokat, amely ezeket a fajokat fenyegeti. Ez alapján besorolták őket veszélyeztetett és kevésbé veszélyeztetett kategóriákba, és ezt a munkát elvégezték 61 néhány ezer növényfaj esetén, és ezt a munkát elvégezték mindössze 600 gombafaj esetén. Ha másból nem, akkor ebből is látszik, hogy rengeteg teendő van még a nagy gombavédelem területén.
3: Mi az, amiért ilyen mostoha helyzetben vannak a nagy gombák, hogyha annyira nagyon nagy a jelentőségük, mint ahogy ön is mondja, és ahogy a szakirodalom is leírja?
2: Talán onnan érdemes kiindulni, hogy mi most már beszélünk a gombák országáról, azon belül ugye a nagy gombák egy speciális csoportja a gombáknak, de nem volt ez mindig így. Tulajdonképpen amikor én gimnazista voltam, akkor én még úgy tanultam, hogy a gombák azok egyfajta telepes növények.
3: Igen.
2: És ez annak ellenére így tanultam, hogy már 1969-ben egy Robert Whittaker nevű amerikai kutató előállt az öt ország elmélettel, amelyben az állatok és a növények mellett indokoltnak látta a gombákat külön országba elhelyezni, és tulajdonképpen a 70-es évek elején ezt a kutatók, tudományos társadalom széles körben el is fogadta. És hát ha mai nap, hogyha körülnézünk, és mondjuk Magyarországon keressük azokat a kutatókat, azokat a mikológusokat, akik tényleg tudományos szinten, főállásban foglalkoznak gombákkal, hát őket különböző növénytani tanszékeken találhatjuk. Nincs önálló tanszéke a mikológiának Magyarországon. Ugye Magyarországon egyetlen egy mikológia tanszék létezik, hát az ismeretterjesztő tudományos előadás sorozat, amit mi így neveztünk el. Fricska képpen ennek a helyzetnek a kifigurázására, vagy erre való figyelemfelhívásként. Szóval minden esetre nem volt önálló disziplina, nincs meg a helye az akadémiai szférában, vagy nem méltó helyén kezelik ezt még. Kevés azon kutatóknak a száma, akik ezzel foglalkoznak. És hát persze vannak ennél objektívebb tényezői is, hogy a gombák rejtőzködnek, tehát a gombákat nem látjuk folyamatosan. A gomba, amely termőtestet hoz a fán, az tulajdonképpen egy hatalmas élőlény, amely benne él a fában, és folyamatosan, és csak egy rövid időre hoz létre egy egészen múlékony termőtestet a fa oldalában, és csak abban az időszakban van lehetőségünk megfigyelni. Tehát ugye a gombáknak van egy ilyen speciális tulajdonsága, hogy a termőtestek azok csak rövid időre jelennek meg. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gombák ilyen rejtélyesek, és ilyen keveset tudunk róluk. És hát én azt gondolom, hogy ez teszi azért egyedivé a mi oktatási rendszerünket, mégpedig az, hogy élőhelyközpontú. Vannak egyéb oktatási rendszerek, amelyekben a gomba a kereskedelmi célú szakellenőrzésére oktatják a hallgatókat. Ott nincsenek akkora jelentősége, hogy az a gomba hol termett, és mikor termett, és milyen körülmények között termett, és milyen módon kapcsolódott ahhoz az életközösséghez, amelyben termett. Mi viszont ezekre a kérdésekre helyezzük a hangsúlyt, és én azt gondolom, hogy egy terepi gombásznak igazán ezekre van szüksége. Ezek teszik értékessé számára azt a tudást, amit mi nyújtunk.
3: Mennyire érdeklődnek az emberek egyébként a gombászat iránt, hogy milyen gombák vannak Magyarországon, melyik ehető, melyik mérgező, melyik mire használható?
2: Igen, van egyfajta hagyománya természetesen szerencsére Magyarországon a gombászatnak, de úgy tűnik számomra legalábbis, mintha valami fajta új jelenség kezdene kibontakozni. Én ezt körülbelül úgy látom, hogy az emberek a természet felé fordulnak, mert valami feltűnően hiányzik az életükből. És a gombászat könnyen választod erre a kérdésre, illetve bepótolja ezt a hiányt. Ugyanis azt tud hatékonyan gombászni, aki tényleg odafigyel a természetre. Ugye sokan kimennek a természetbe sportolni, futni, kerékpározni, és akkor a természetet csak mint egyfajta ilyen zöld hátteret használják. A gombász egy kicsit ennél tovább megy, mert neki muszáj a természetre figyelnie, hogy a jeleket tudja olvasni, és így aztán a gombát megtalálni. Mi ezen az úton még tovább visszük az embereket, és nem csak tudást adunk át, hanem talán segítünk egy kicsit visszatalálni a természetben.
3: De ez fontos is, nem, hogy az emberek ne csak úgy neki induljanak a természetnek, és össze-vissza szengjenek mindent, mert gondolom egyrészt nincsenek tisztában nagyon sokan azzal, hogy melyik gomba ehető, melyik mérgező, kettő meg lehet, hogy több kárt tesznek, mint hasznot, és nem mindenhol lehet gombászni.
2: Igen, ez sok-sok szempont. A mi szempontunk az a következő, hogy ha az emberek tájékozottak a természet dolgait illetően, akkor őket könnyen meg lehet arról győzni, hogy ez olyan érték, amit érdemes megvédeni. Azok a szempontok, amelyeket ön említett, hát például, hogy hol lehet, hol szabad gombászni, természetesen van ennek egy jogi háttere, ezeket a jogszabályokat mi összegyűjtöttük, ezeket mi oktatjuk, igyekszünk segíteni abban, hogy hogyan tájékozódjon az ember azt illetően, hogy hol szabad gombásznia, és mennyit szabad gombásznia. Talanyagot állítottunk össze például egyfajta ilyen térinformatikai ismeretcsomagot, amelyből megtudhatja az ember, hogy az interneten elérhető eszközökkel hogyan tájékozódhat mondjuk az erdőkről, hogy ott hol vannak a védett területek, melyek az állami erdők, ott milyen faállomány van, és a többi. Tehát mindezekre területekre igyekszünk odafigyelni, mindezekről igyekszünk információt nyújtani. De mondom, a mi előző szempontunk, ha lehet így mondani, az, hogy a természet védelmének megnyerjük a gombászokat.
3: És ez nagyon jó, mert ugye a terepi gombászképzésükön kívül ugye azért bepillantást nyerhetnek évi két alkalommal a nyílt napjaikon az emberek, önökkel tarthatnak a környéken szervezett nyílt gomba ismereti túráikon.
2: Így van, hát két nagyon fontos mozzanatot emelt ki. Az egyik az, hogy hát igyekszünk bepillantást engedni. Hát az egyik alkalommal a gyilkos galócát ismertetjük meg az érdeklődőkkel, ami nagyon fontos gomba. Egyébként egy nagyon szép gomba, nagyon izgalmas, nagyon érdekes gomba, de természetesen aki gombát gyűjt, annak ismernie kell a gyilkos galócát. A másik, amennyire izgalmas, a gyógyhatású gombák, amit dr. Ványolós Attila tart nálunk, hát ő tulajdonképpen a magyarországi nagy gomba hatóanyag kutatásnak az úttörője. Azt hiszem, hogy nála hitelesebb előadó ezen a szakterületen nem lehet. Használjuk az iNaturalist nevű nyílt biodiverzitás dokumentáló rendszert, és azon keresztül bárki számára, bármely kutató számára elérhető adatokat szolgáltatunk a gombadiverzitásról, illetve hát én igyekszem megfelelni annak a kihívásnak, hogy a természetvédelemről, illetve a gombavédelemről beszéljek.
3: A Délalföldre milyen gombák a jellemzők, milyen gombákat lehet itt találni, főleg mondjuk ehetőkre gondolok, mert szerintem az emberek többsége megakadt ott, hogy csiperke, barna csiperke, laska gomba, talán még ismerik a vargányát, meg a rókagombát, meg a fülőkét, de szerintem nagyon sok gombát nem ismernek az emberek, ami itt terem Magyarországon.
2: Igen, de nincs ezekkel semmi probléma, azokkal a fajokkal sem, amelyeket felsorolt. Ugye ezek egy része vagy nagy része termesztett. De természetesen csiperkékből például mondjuk, ami az Alföldre jellemző, itt vannak szikes területek, a sziki csiperke, az egy kompakt, vastag húsú zömök képviselője a csiperkéknek, vagy a szekszárdi csiperke, más néven nyomott tönkű csiperke, szintén az Alföldre jellemző faj. De hát lehet nyugodtan, hogyha már a réteket, legelőket említjük, gyűjtögetni a mezei szekfű gombát, aztán, hogyha az Alföldre jellemző élőhelyeket nézzük, akkor hát például itt sok-sok akácosunk van, amiért nem feltétlenül szerencsés, de azoknak, akik mondjuk a nagyőzláb gombát gyűjtik, azoknak jól jön. Az idén még nem találkoztam vele, de hát szerintem június közepén már igazán számíthatunk rá. Aztán sok-sok fenyves ültetvény van, itt ilyen úgynevezett kéttűs fenyők, ami fekete és erdei fenyő ültetvényeket jelent, ami hát szintén természetvédő szemmel nem éppen ideális itt az Alföldön, de ha már itt van, akkor benézünk és megkeressük a szemcsős nyelű fenyőtinórut például, és hát sorolhatnám még, hát rengeteg faj jön szóba.
3: Önnek melyik a kedvenc gombája?
2: Az én kedvenc gombám az az ízletes rizike, az itt az Alföldön is megterem a fenyvesekben, és hát abból például nem készítünk pörköltet. Azt egészen máshogy kell elkészíteni, az tejelő gombákhoz hasonlóan azt legjobb grillezni, grillezve sütni, és hát ha így teszünk, hogy grillezve sütjük, akkor már csak egy kis fokhagymás tejföllel kell meglocsolnunk a végén, és akkor az egy igazán ízletes eledel. Ami így az alföldi fajokat illeti, hát talán még esetleg érdemes kiemelni a sárga géva gombát, ami a mi ártereinken igen gyakori, nagy mennyiségben terem. Könnyű is megtalálni, mert hát jövünk, megyünk az ártéren, és ott hát messziről világító hatalmas telepeket látunk a fákon. Angolul chicken of the woods, csirkegombának is nevezik. Csirkehúsra emlékeztető az állaga és az íze a gombahúsának. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenkit arra bíztatok, hogy gombásszon, mert hogyha gombászik, akkor felfedezi a természet értékeit is közben, és talán van alkalma azon elgondolkodni, hogy a természet táplál minket. Ezért hát érdemes védenünk.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a gombákról hallhattak. Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával beszélgetett Balázs Alexandra.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a javaslat 12 pontból áll. A tervezett módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Az új államfőt a tervek szerint még idén nyáron megválasztja az országgyűlés. A javaslat 3 ciklusban korlátozná a parlamenti képviselők mandátumát. Helyreállítanák az Alkotmánybíróság függetlenségét és korábbi jogköreit is. Emellett a vármegyék nevét visszaváltoztatnák megyékre. A kormányfő kiemelte, a csomag a széleskörű társadalmi egyeztetés után készült el. Gulyás Gergely szerint a benyújtott alkotmány módosítása a jogállam végét jelenti. A Fidesz parlamenti frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kormány javaslatára. Úgy vélte, a tervezett politikai alapon váltaná le a jogszerűen működő köztársasági elnököt. Kiemelte, hogy a módosítás a demokratikus választásokat és az alkotmánybíróságot is korlátozná. A politikus szerint a rendszerváltás óta még senki sem próbálta meg így kizárni az ellenzéket. A Fidesz frakció a hétfői ülésen tárgyal majd a kialakult alkotmányos válsághelyzetről. Magyar Péter közösségi oldalán reagált Gulyás Gergely bírálataira. A miniszterelnök viccesnek nevezte a Fidesz frakció vezetőjének aggodalmát. A kormánypárt szerint ugyanis az alaptörvény módosítása az önkényuralom kezdete. Magyar Péter válaszában feltette a kérdést, hogy mi okozhat alkotmányos válságot. Szerinte a bírói függetlenség erősítése vagy az alkotmánybíróság jogköreinek visszaadása nem az. Úgy vélte, a vagyonvédelmi hivatal létrehozása sem jelent veszélyt a demokráciára. Orbán Viktor szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. A Fidesz elnöke közösségi oldalán reagált a legutóbbi belpolitikai eseményekre. Úgy vélte, Áder János volt államfő higgadtan és észérvekkel állt ki a jogállamiság mellett. A korábbi miniszterelnök szerint ezt követő kormányzati reakciók már az agresszióról szóltak. Áder János korábban alkotmányellenesnek nevezte a közjogi méltóságok tervezett elmozdítását. Magyar Péter miniszterelnök erre válaszul éles kritikával illette a volt köztársasági elnököt. Vitézi Dávid szerint 1200 milliárd forintot kapott az autópálya konceszor. A közlekedési miniszter közösségi oldalán brutálisnak nevezte ezt az összeget. Bejelentette, hogy a tárca már megkezdte a 35 éves szerződés átvilágítását. A politikus szerint a magántőke alapokkal kötött megállapodást az adófizetők finanszírozzák. Úgy vélte, a cégek eddig nem valósítottak meg a kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a konstrukció valójában csak egy közpénz kicsatornázási eszköz. Emlékeztetett, hogy a szerződés jogszerűségét már az Európai Bizottság is vizsgálja. 250 éves fennállását ünnepli az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kimondása óta. A negyedszázados történelmi jubileumról az ország szombaton nagyszabású rendezvényekkel emlékezett meg. A tengerentúli ünnepségek és kulturális programok azonban nem korlátozódnak a hétvégi nemzeti ünnepre. A kerek évforduló alkalmából ugyanis egész évben folyamatosan tartanak a tematikus megemlékezések. A kiállítások és az ünnepi eseménysorozatok a tervek szerint minden amerikai tagállamot érint. A jubileumi év programjai így a következő hónapokban is meghatározzák majd az amerikai közéletet. Kínai utasszállítógép miatt riasztották a NATO készenléti repülőgépeit. A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a riasztást kora délután rendelték el szombaton. A Hongkongból Londonba tartó Airbus a román légtérben nem lépett kapcsolatba az irányítással. A magyar légvédelem géppárja percekkel a bejelentés után felszállt a kecskeméti bázisról. A vadászgépek a magyar határnál vizuálisan figyelmeztették a kínai repülőgépet. Az utasszállító ezt követően vette fel a kapcsolatot a civil légirányítással.
0: Az időjárásról.
1: Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többnyire felhőtlen lesz az ég. Az ország északi-északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi-északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 18 fok között valószínűek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
1: Dr. Rácsok Gabriellával, a Sárospataki Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettesével a 7:30-as hírösszefoglaló után beszélgetünk egyetemük akkreditációjáról. Előtte hamarosan a kalendárium és az útra való szól itt a Nyíregyházi Stúdió műsorában. Kedves hallgatóink, ha tehetik, töltsék velünk a reggelt.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Július 6-a van, ma a Csabák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. A Csaba török-magyar eredetű, régi magyar személynév. Jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint ajándék. A 19. században újították fel, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. Most pedig nézzük, milyen jelentős események történtek ezen a napon. 1437-ben a dési csatában legyőzött nemesek és Budai Nagy Antal győzelmes felkelői megkötik az első kolozsmonostori egyességet, amely eltörli a kilencedet, és a felkelőknek közkegyelmet ígér. 1704-ben II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják. 1846-ban elindul az első próbajárat a Pest és Vác közötti vasútvonalon. 1885-ben Louis Pasteur, francia tudós, sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcináját. 1938-ban Roosevelt amerikai elnök kezdeményezésére a franciaországi Evianban konferencia

0: Kezdődik, hogy a szabad országok hány fenyegetett német és osztrák zsidót hajlandók befogadni. 1941-ben Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezetik a jobboldali közlekedési rendszert, Budapest és közvetlen környéke kivételével. Ezt az áttérést a fővárosban csak 1941. november 9-én hajtják végre. 1944-ben Koszorús Ferenc vezérkari ezredes az esztergomi páncélosok mintaszerű alkalmazásával megakadályozza a Baky László belügyi államtitkár által a budapesti zsidóság deportálására szervezett csendőrpuccsot. 1998-ban újra temetik Bartók Béla zeneszerzőt Budapesten a Farkasréti temetőben. Ezen a napon született 1848-ban Baross Gábor közlekedési, majd kereskedelemügyi miniszter. 1895-ben Buzág Aladár Kossuth Díjas magyar kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1907-ben Frida Kahlo egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1925-ben Bill Haley amerikai énekes, 1927-ben Janet Leigh amerikai színésznő, 1929-ben Gordon Zsuzsa Jászai díjas magyar színművésznő, 1946-ban George W. Bush az amerikai Egyesült Államok 43. elnöke, 1946-ban Sylvester Stallone amerikai színész. Július 6-án hunyt el 1535-ben Mórusz Tamás angol jogász, író, költő, államférfi. 1854-ben Georg Ohm német fizikus, az Ohm-törvény leírója. 1893-ban Guy de Maupassant francia író, drámaíró. 1937-ben Bókai János magyar gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1962-ben William Faulkner, irodalmi Nobel-díjas, amerikai költő, regényíró. 1966-ban Berda József, József Attila díjas, magyar költő. 1971-ben Louis Armstrong, amerikai énekes, trombitaművész, a jazz úttörő zenésze. 1988-ban Pécsi Blanka színésznő, előadóművész, nyelvművelő. 1989-ben Kádár János politikus, az MSZNP alapítója, főtitkára, elnöke.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Ki nem mondott szavak. Be kell vallanom, nekem nagyon sok van belőlük. Vannak olyanok, amikre ha visszagondolok, örülök, hogy nem mondtam ki őket. Csak baj, fájdalom, harag lett volna belőlük. Jó, hogy odabent maradtak, ahogy nagyapám mondta, a fogam kerítésén belül. Aztán akadnak olyanok is, amiket azért nem mondtam ki, mert későn jutottak az eszembe. Akkor, amikor a helyzet, amiben értelmük lett volna, már elmúlt. Lépcsőházi szellemességek, amiknek nem sok értelme lett volna. Kimondtam, nem mondtam, egyre megy. Sajnos vannak olyanok is, jó bőven, amiknek el kellett volna hangoznia. Jót tettek volna az én lelkemnek, a kapcsolataimnak, a barátaimmal, rokonaimmal való viszonyomnak. Ha nem vagyok túlontúl szemérmes, ha nem tartottam volna cikinek, hasznára lettek volna az életemnek. Különösen azok a szavak és mondatok töltenek el lelkiismeret furdalással, amiket már többé nem mondhatok el, mert már nincs kinek. Akiknek szóltak volna, akiknek jól estek volna, már nincsenek. Bennem rekedtek most már örökre. Szóval ért az ember, tartja a mondás. Ne spóroljunk hát velük. Ha a szórekedés tüneteit kezdjük felfedezni magunkon, tegyünk ellene. Ártalmas betegséggé válhat, ami fertőz és megbetegít minket is és másokat is. Jót mondani jókor és jó helyen, és akkor nem kell bánni, amit kiejtettünk a szánkon.

0: Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
1: Amikor eléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Adómentes lesz a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, és az összeget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, jelentette be a pénzügyminiszter. A támogatás várhatóan 400 000 gyermek után jár a családoknak. Az intézkedés célja, hogy csökkentse az iskolakezdéssel járó terheket, különösen a rászorulók számára. A tehetséggondozás és az innováció erősítése Magyarország stratégiai célja. Horváth Péter államtitkár szerint ezért is fontos a Nemzeti Tudásképző Akadémia. Az intézmény diploma átadóján kiemelte, a program egyedülálló életpálya modellt kínál. A rendezvényen elhangzott, hogy a hazai mentorhálózat Európában is példaértékű. Kacskovics Imre, az ELTE dékánja a tudományos eredmények gyors hasznosulását méltatta, és elmondta, hogy a mesterséges intelligencia a felelős kutatók kezében válik igazi értékké. Pontosította a korábbi tájékoztatást a kisvállalkozások elektromos autó támogatásával kapcsolatban a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szakmai egyeztetések szerint nem indul új támogatási program a helyreállítási tervben. 14 európai országban, köztük Magyarországon is szalmonella fertőzést okozott egy Ukrajnában gyártott, ízesített instant tészta. A megbetegedések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek. A fertőzöttek közül legalább 49-en kórházi kezelésre szorultak. A Riva Foods közölte, hogy az érintett termékeket már kivonták a forgalomból, a vállalat pedig belső és független laboratóriumi vizsgálatokat indított. A hatóságok Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Németországból és a környező államokból is jelentettek eseteket. A gyártó azóta szigorította a gyártási környezet ellenőrzését, és további megelőző intézkedéseket vezetett be a szóban forgó szalmonella törzs okozta fertőzések megfékezésére. Budapesthez hasonlóan több vidéki nagyvárosban is újra szabályozzák és korlátozzák a közterületi hirdetéseket. Kaposváron a törvény adta lehetőségekhez mérten már évekkel ezelőtt a minimálisra csökkentették a reklámfelületek számát, és a tervek szerint, amint lehet, teljesen eltüntetik az óriás plakátokat a közterületekről. Szegeden és Békéscsabán is elindult a településképi rendeletek módosítása. Zalaegerszegen viszont egyelőre nincs napirenden a szigorítás. A fővárosi közgyűlés nemrég arról döntött, hogy évvégéig radikálisan mintegy 10 000-rel csökkenti a plakáthelyek számát. Míg a városvezetés szerint ez történelmi lépés a városkép védelmében, a szakma a reklámpiac ellehetetlenülésétől tart. Ismét napirendre került a Helyő Csabai Cement gyár és a kapcsolódó bányák újraindításának kérdése Miskolcon. A tulajdonos cég ugyanis környezeti hatásvizsgálati eljárásokat kezdeményezett a szükséges nyersanyag kitermeléshez. Tóczántai József polgármester közösségi oldalán jelentette, a városban nem nyithat újra a cement gyár. A városvezető hangsúlyozta, hogy minden törvényes eszközzel fel fog lépni a lakosságot terhelő beruházás ellen. A civilek és a környezetvédők korábban is tiltakoztak a megnövekedő por, zaj és teherforgalom káros hatásai miatt. A polgármester szerint a gyárüzem működése nem egyeztethető össze Miskolc klímasemleges és fenntartható jövőképével. Állatetetések és kulisszák mögötti programok várják a gyerekeket a Miskolci Állatkert nyári zootáborában. A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete által szervezett 6 hetes programsorozat évről évre hatalmas népszerűségnek örvend. Az általános iskolás táborozók zoopedagógiai foglalkozásokon, kézműves programokon és játékos vetélkedőkön vehetnek részt. A gyerekek hetente kis csoportokban nyerhetnek betekintést a gondozók munkájába, és egészen közelről megismerhetik a lakókat. Darvas Katalin zoopedagógus elmondta, hogy a helyek a meghirdetés után azonnal betelnek, sok a visszatérő táborozó. A július végéig tartó kezdeményezés legfőbb célja a természet szeretete és a környezet tudatos szemléletmód kialakítása.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottsága a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. Az Akkreditációs Bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi, érték alapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese először arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány.
2: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja-e azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
3: Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
2: Ugye ez egy európai minőségbiztosítási rendszernek a része, vagy folyamatnak a része. Ennek a magyarországi intézménye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, ők képviselik azokat a európai felsőoktatási közös standardeket, illetve irányelveket, amelyeknek meg kell felelnünk. És ez úgy történik, ugye minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézményi önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezeres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, amikor az intézmény ellenőrizheti, hogy valóban megfelelnek-e az abban szereplő tények, tehát nem történt-e benne tévedés. Tehát erre van mondjuk ilyen 2 hete reagálni az intézménynek, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatálya, mikorra időzítik az úgynevezett monitoreljárást, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a MAP szeret közben is meggyőződni arról, hogy nem csak 5 évente mennek jól a dolgok, hanem időközben is szeret ránézni arra, hogy minden rendben van az intézményben.
3: Az a szöveg, ami kikerült az intézmény közösségi oldalára, hát nagyon impozáns, tehát ilyen dicsérő szavakkal illette ez a bizottság az itt történt akkreditáció eredményeit. Ez mire bátorítja, vagy mit mond ez az itteni oktatóknak, hallgatóknak, vezetőségnek, hogyha ilyen pozitív vélemény érkezik vissza ez a bonyolult és meglehetősen hosszas folyamat után?
2: Igen, mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. Csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést, megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése 1-2 kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Ugye az egyetemi válással új honlapunk készült, amely kicsit nehezen indult el, de ezt is nézik, hogy egy intézmény milyen információkat tesz közzé, melyek azok, amelyek nyilvánosra könnyen megtalálhatók-e. Azt is vizsgálják ilyenkor, hogy milyen adatokat vizsgálunk. Ugye hát az, aki kicsit is rátekint a felső oktatásra, az tudja, hogy egy hallgatóval kapcsolatban számos adat születik. Ezeket az intézet mire használja, jól használja-e, milyen következtetéseket von le ezekből. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezeken a területeken tényleg több pozitív visszajelzés is kaptunk, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
1: Megkapta újabb 5 évre az akkreditációt a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem mind a 6 hitéleti képzése. A bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi, értékalapú református felsőoktatás mellett. Erről hallották dr. Rácsok Gabriellát, a Hittudományi Egyetem oktatási rektorhelyettesét.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a javaslat 12 pontból áll. A tervezett módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Az új államfőt a tervek szerint még idén nyáron megválasztja az országgyűlés. A javaslat 3 ciklusban korlátozná a parlamenti képviselők mandátumát. Helyreállítanák az Alkotmánybíróság függetlenségét és korábbi jogköreit is. Emellett a vármegyék nevét visszaváltoztatnák megyékre. A kormányfő kiemelte, a csomag a széleskörű társadalmi egyeztetés után készült el. Sulyog Tamás köztársasági elnök szerint a tervezett 17. alkotmánymódosítás nincs összhangban a jogállamisággal. Az államfő egy lengyel hetilapnak adott interjúban élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnök azon javaslatát, amely megszüntetné a jelenlegi elnök megbízatását. Sulyog Tamás hangsúlyozta, a tervezet egy konkrét személyre szabott jogszabály, és kijelentette, hogy nincs oka a lemondásra. Az államfő úgy véli, Magyarországon jelenleg egy szinte elsöprő erejű hatalomközpontosítás körvonalazódik, amely veszélyezteti a jogállamisági elveket és a képviseleti demokráciát. A miniszterelnök kritikáira reagálva visszautasította, hogy ő a korábbi kormány bábja lett volna, kiemelve függetlenségét és politikai kívülállását. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Törökországba utazik a NATO csúcs találkozójára, ahol a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter kíséretében tárgyal a katonai szövetség vezetőivel. A kormányfő kiemelte, ez lesz az első alkalom, hogy miniszterelnökként képviseli hazánkat a csúcson, ahol konstruktív tárgyalásokra törekszik. Magyar Péter beszámolt az elmúlt hetek eredményeiről is, köztük a kárpátaljai magyarok jogairól szóló ukrán megállapodásról, valamint a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról. Jelezte, hogy a takarékosság jegyében nem honvédségi géppel, hanem menetrend szerinti járattal utazik. Távollétében a parlamenti üléseken Vitézi Dávid szólal fel helyette, míg az itthoni kormányzati feladatokat Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. A kormányfő a hivatalos program után néhány napot a fiaival tölt a török tengerparton, majd július 12-én érkezik vissza Budapestre. Vitézi Dávid szerint 1200 milliárd forintot kapott az autópálya konceszor. A közlekedési miniszter közösségi oldalán brutálisnak nevezte ezt az összeget. Bejelentette, hogy a tárca már megkezdte a 35 éves szerződés átvilágítását. A politikus szerint a magántőke alapokkal kötött megállapodást az adófizetők finanszírozzák. Úgy vélte, a cégek eddig nem valósítottak meg a kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a konstrukció valójában csak egy közpénz kicsatornázási eszköz. Emlékeztetett, hogy a szerződés jogszerűségét már az Európai Bizottság is vizsgálja. Szuperhős tematikájú gyermektábort szervezett a Dunavarsányi Református Gyülekezet. Az idei rendezvényen mintegy 50 óvodás és iskolás korú gyermek vett részt. A délelőtti interaktív színdarabok és játékok a bibliai történetekre épültek. A résztvevők Gedeon, Sámson és Dávid példáján keresztül tanultak a hitről. A szervezők a kreatív változatosságra és a sokszínű kézműves foglalkozásokra törekedtek. A gyerekek saját tervezésű pólókat készítettek, és igazi tűzoltókkal is találkozhattak. A tábor missziós eszközként a felnőtteket és a fiatal segítőket is megszólította. Több helyi lakos tárgyi felajánlásokkal és önkéntes munkával támogatta a programot. A szervezők kiemelték, a kamaszoknak a gyülekezet egy elfogadó, biztonságos közeget nyújt. Kicsik és nagyok egyaránt sok élménnyel, valamint új barátságokkal gazdagodtak.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Miért nem tudunk együttműködni? Harmadik rész. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha egyetértésben élnek. 133. Zsoltár első vers. A harmadik ok az alaptermészetünk. Némelyekről nem mondható el, hogy természetünknél fogva nyitottak és közösségi emberek lennének. Amikor kihívásokkal találkoznak, soha nem jut eszükbe mások segítségét kérni a céljuk eléréséhez. Valamennyire egyedül is sikeres lehetsz, ám ha a megfelelő emberekkel működsz együtt, minden elképzelésedet felülmúlják majd az eredményeid. Ha mindent egyedül csinálsz, és soha nem fogsz össze senkivel, óriási akadályokat gördítesz a sikered elébe. Dr. Ellen Fromm szellemesen megjegyezte, tudva levő, hogy az emberek többet érnek el együtt, mint egymás ellen. Ez valójában enyhe kifejezés. Chuck Swindoll így fogalmaz, senki sem kész csapat önmagában.

0: Ostoba szerepet játszanánk. Vége a játéknak, ideje összekapcsolódnunk. Ha valami nagy dolgot kívánsz elérni, össze kell fognod másokkal. Az egy túl kicsi szám a nagy sikerhez. A Bibliában így olvassuk. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 133. Zsoltár első és harmadik vers. Érted ezt? Amikor együttműködünk, Isten megáldja az erőfeszítéseinket. Isten áldása nélkül pedig nincs igazi és maradandó siker.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Folytatjuk a kontinentális reggeli adását. Július 6-a van hétfő. A Nyíregyházi stúdióból Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Második óránkban arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a környezeti változások arra kellene, hogy ösztönözzenek bennünket, hogy változtassunk, együttműködjünk, figyeljünk a természet jelzéseire. Zalatnai László közösségszervezővel beszélgetünk mindenről. Kedves hallgatóink, ha kedvük és idejük engedi, tartsanak továbbra is velünk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az együttműködést talán még nem felejtettük el, de a játékszabályokon változtatni kellene. Ez a felvetés azért kerül most következő beszélgetésünk középpontjába, mert nap mint nap tapasztaljuk, hogy a Föld nem könnyen adja meg magát. Figyelmeztet, tombol, eláraszt vagy eléget bennünket. Pedig voltak, vannak, lehetnének jó példák arra, hogy az emberiség miként élje túl azt, amit már majdnem felemésztett. De mindenek előtt mindenki tegye meg azt, amit a saját házatáján megtehet. Zalatnai Lászlóval, a Nyíregyházi Kosár Közösség szervezőjével, a Regeneráció kutatójával beszélgetünk. Kicsit messzebbről kezdjük. Párizsba ugrunk el, mert lehet, hogy nagyon sokan találkoztak azzal a fotóval, vagy azzal a leírással, ami körbejárta az internetet, hogy Párizsban kitiltottak autókat, korlátoztak autókat, fizetni kell, hogyha bizonyos köbcenti, vagy nem tudom, teljesítmény fölött beszeretne hajtani egy kocsit. Ezt mind annak érdekében tették, hogy élhetőbb legyen a város, és ugye ahhoz meg hozzátartozik, hogy a levegő minősége is sokkal jobb kellene, hogy legyen, is lett is elvileg.
2: Ez nem meglepő nyilvánvalóan. Mondjuk azt sokszor, hogy a kibocsátásokat lehet csökkenteni, de a légtérbe bebocsátjuk mondjuk a kipufogó gázokat. Azok csökkennek, akkor a levegő minősége nő. Nyilván, hogyha az autók által elfoglalt felületeket átadjuk vissza újra a zöldnek, akkor a levegő minősége még jobban, és nem csak a levegő összetétele változik jó irányba, hanem mondjuk az éghajlat is, vagy a klíma, vagy inkább egyszerűen a hőmérséklet szabályozást fogalmazunk így. A nyáron a nagy melegben, hogyha vannak fák, bokrok, akkor nyilván a napsugárzás hatása is kevésbé érvényesül, a páratartalom is jobban alakul. Tehát, hogy
1: és elviselhetőbb lesz a meleg.
2: Így van, és ez annak köszönhető, hogy az élő világ, az egy csodálatos valami. Sokszor mondjuk azt, hogy az élő világ, de minden, azt mondanánk, az egész világ él. És azt tudjuk, hogy az élő lények képesek a saját élet feltételeiket biztosítani, mint mi emberek is, tehát megteremtjük a meleg házainkat, amiben el tudunk menekülni télen a hideg elől, nyáron a meleg elől. Ezt minden élőlény megcsinálja, és az élő rendszerek is megcsinálják. És minél több egy élő.
1: Ha hagyjuk neki,
2: ezért mondom, minél több egy élő egy városban, annál inkább tudja azt a külső környezeti feltételt alakítani, ami jön kívülről, messziről, a napból, és akkor ez így működik. Ez nem olyan nagy meglepetés szerintem, és ezek nagyon jó példák. Szeretem én is a sok nemzetközi példát, mert a hétköznapi verkliből egy kicsit ki tudunk ilyenkor tekinteni, és akkor szétnézzünk, hogy hopp, mások is vannak a világon, akik azt mondják, hogy nézzük meg, hogyan tudunk együttműködni emberek egymással, a természettel, és van, amikor persze a környezeti problémák hívják fel erre a figyelmet, amikor már élhetetlen egy város, mondjuk.
1: Hát igen, kérdés az, hogy, és hogyha visszaugrunk rögtön hazánkba, meg a kicsi hazánkba, Nyíregyházára, hogy vajon hányan kapják fel a fejüket egy ilyen hírre, és vajon mit tesznek, mit teszünk annak érdekében, hogy élhetőbb legyen a városunk. És most mondjunk jó példát is, van nagyon sok helyen kis fa ültetve. Uh-huh. Persze sok idő, mire az megnő, úgy meg szoktuk állapítani, de legalább van utánpótlás olyan helyeken, ahol építkezés zajlott, vagy azért, mert ki kellett vágni, vagy egyszerűen, mert megkívánja a felület, de mégis lehet érezni, hogy szenved a lakosság. És azt is látom, hogy a kényelem irányába mozdulunk még mindig. És ha itt most ugye személyeddel kapcsolatosan megemlíthetjük azt, hogy te a bevásárló közösséget építed, vagy azt a közösséget, ahol, amely az önkéntességen alapul, és amely a nem pazarláson alapul, akkor ugye itt már rögtön lesz egy kis hát ellenmondásfélet. De akkor nézzük azt, hogy miben látod az együttműködési lehetőséget. Tehát, hogy ne idegenként éljünk a saját környezetünkben, mert az a termék valahonnan jön, valahogyan eljut hozzánk, stb.
2: Ez abszolút egy bélik ez, amit elmondtál eddig, mert hogy ez egy társas játék, amiben élünk. Az egyén csinál valamit, nyilván külön-külön látjuk mindannyian, elég, hogyha este hazamegyünk, és levesszük a ruhánkat, és érezzük, hogy milyen a szaga, így mondom, nem az illata, amit a levegőből összegyűjt. ha kiszellőztetünk, akkor is hát nem biztos, hogy megéri szellőztetni egy téli füstös időszakban. Tehát érezzük a bőrünkön, sőt, akinek légúti betegségei vannak, asztmája, stb., az még inkább ki van ennek téve, és hát ugye említetted itt ezt a kényelmet, igen, egyrészről a kényelem is itt van, másrészről meg az meg nem annyira kényelmes, amikor az ember légúti megbetegedéssel szenved, tehát hogy amikor a kényelem egyik oldalán, aztán az éremnek van egy másik oldala is, tehát ez mindig csak ilyen filozófiai kérdés, döntsük el, de visszatérek ahhoz, hogy ez egy társasjáték. Nagyon sok mindent ebben a társasjátékban mi egyedül is megtehetünk. Tudom szelektíven gyűjteni a hulladékot, ha van egy kis kertem, akkor tudok oda füvet, bokrot tenni, nem lebetonozom, vagy műfűvel borítom le. Tehát sok olyan dolgot tudok megcsinálni személyesen, amivel egy kicsit a környezetünket tudjuk jobbá, élhetőbbé, zöldebbé tenni. Ez így rendben is van, és ezzel nincs is semmi baj. Viszont teljesen jogosan tárti fel mindenki ezt a kérdést, hogy jó, én megteszem, amit lehet, de mégis valahogy összességében a folyamatok nem javulnak. Tehát, hogy lehet. És azért mondom, hogy ez egy társasjáték, sőt, most már nem csak úgy egy társasjáték, hogy itt Nyíregyházán, ez itt élő emberek társasjátéka, hanem mi benne vagyunk egy országban, az benne van egy nemzetközi hálózatban, az Európai Unióban, de az meg a világgazdaságban, egy globális világgazdaság részesei vagyunk. Nyilván az összes politikai, gazdasági folyamat, mint játékszabály, az eldönti, hogy mit tehetünk, mit nem tehetünk. Sokszor tényleg ki vagyunk ennek a globális gazdasági folyamatoknak szolgáltatva, és ezek azért a felelősek sokszor azokért a környezeti változásokért, amelyeknek viszont a káros hatásait elszenvedjük. Aszály, árvíz, tüzek, ugye most is aktuális kérdés a világon,
1: Kaliforniában. És lesz is.
2: És ennek a gyakorisága nő, így van is.
1: Szakemberek szerint.
2: A szélsőség is nő, tehát, hogy Bakuban volt klímacsúcs, amikor összegyűlnek a világ nagy vezetői, meg gazdasági vezetői, és akkor közösen gondolkodnak, hogy hogyan kéne változtatni, hogy mégsem menjen tönkre ez a civilizáció. De hogy valamiért mégsem sikerül. Ugye a párizsi klímacsúcs, hogy 1,5 fok alatt tartani a klímaváltozást, ez már biztos megdőlt. Tehát 2024-ben megdőlt ez az érték, és az is megdőlt, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsük, hiszen 2024 a valaha legnagyobb üvegházhatást kibocsátó év. Tehát ennél korábbi években kevesebb üvegházhatás. Tehát nem az, hogy sikerült mérsékelni, vagy visszafogni, hanem tovább nőtt. Tehát itt igazából azt kéne megértenünk, hogy mik azok a játékszabályok, amelyek a mindennapi életünket meghatározzák, nem úgy, amit a mindennapi pici döntéseinket, de mégis egyszerre hatnak ránk.
1: Igen, hát ezt szerettem volna kérdezni, hogy van-e nekünk mozgásterünk itt a nagy világi folyamatokban, ahogyan mondtad?
2: Ugye a nagy folyamatokra nincs ráhatásunk, tehát az, hogy mondjuk egy Donald Trump vagy Putin, ezek a játékosok mit döntenek, én itt Nyíregyházáról, hát hogy tudnám befolyásolni. De az nem azt jelenti, hogy tehetetlen vagyok. A kettő között azért van egy kis rész, mert hogy az itt élő emberekkel, a termelőkkel össze lehet fogni, és ezt az országban most már nagyon sok településen csinálják az emberek, egy helyi bevásárló közösséget hozunk létre. Van egy ilyen proaktivitás elmélet, ilyen idegen szót tudom, hogy nem jó használni gyakran, de ugye az a lényeg, hogyha arra figyelek, hogy mi az én hatásköröm, és ezt gyakorlom, akkor az én hatásköröm nő. Ennyi az egész. Ez a proaktivitás. Tehát azt nézem, hogy én mit tudok csinálni. És hogyha azt mondjuk, hogy jó, akkor mit tudunk mi csinálni? Hát megkeressük a termelőket, megkeressük a vevőket, írunk egy kezdetleges szoftvert, jön egy önkéntes, aki ebben képes, és akkor elindítunk egy bevásárló közösséget működni. 12 éve indult Nyíregyházán ez a közösség, és ma már egy országos, vagy talán néha nemzetközi példák is vagyunk, vannak ilyen nemzetközi együttműködéseink, és hogy nagyon sok mindent tanultunk ezelőtt az idő alatt, nagyon sok pénzt tudod visszaforgni a helyi gazdaságban. Az a pénz, ami ide került, az itt teremt munkát, itt a fiataloknak ad új lehetőséget. Azt a paradicsomot, ami a helyi gazdától származik, nem Spanyolországból érkezik, az sok ezer kilométerre kevesebbet utazik, kisebb üvegházhatású gáz kibocsátást jelent. Ha a csomagolásra odafigyelünk, és a műanyag zacskókat kiváltjuk, mondjuk ilyen újra használható textil zsákokkal, amit ugye egy nagy globális rendszerben nem lehet logisztikailag megoldani ezeket a csomagolóanyagoknak a visszajuttatását, de egy kis helyi rendszerben minden további nélkül. Tehát, hogy ezek olyan lépések, amelyek akkor nyíltak meg, amikor elkezdtünk együttműködni.
1: Hogyha megszólal a kis ördög, akkor azt kérdezni, hogy ez az együttműködés, ez megye nekünk. Tehát, hogyha visszatekintesz az elmúlt évekre, és akkor megint annak a fényében, hogy te azért ezt nem hagyod abba is, és forszírozod az önkéntességet például, hogy hol vannak elakadások, hol voltak elakadások, vannak, tehát vannak nehézségek?
2: Persze. Tehát, hogyha...
1: Az együttműködésben ez a, ugye itt az a lényeg.
2: Ugye el vagyunk ettől szokva, vagy individuális és társadalomban mindenki a saját maga jólétéért, gazdaság előrejutásáért gondolkozik. Tehát ugye ezzel vagyunk elfoglalva, sőt, ugye ezt is halljuk, hogy ez a célra vezető magatartás. Elszoktunk ettől az együttműködéstől, de ez nem jelenti azt, hogy képtelenek vagyunk rá, sőt, igényünk is van, lelki szükségletünk, hogy emberek egymáshoz szóljunk, hogy segítsünk egymásnak. Ez emberi mi voltunknak része, csak elszoktunk róla. Ez olyan, mint amikor van egy izom, vagy van egy végtag, eltörik, begipszelik, leszedik a gipszet, amikor a gyógyul, és utána nem túl sok mindenre alkalmas az izom. De hát pár hét edzés után az újra teljesít. Tehát ugyanúgy kell a együttműködésünket is figyelni. Elindul kicsiben, döcög. Miért menjek önkénteskedni? Jó, önkénteskedek, mert rájövök, hogy amúgy tök jó emberek itt vannak, és együtt el vagyunk. Aztán nagyon a kezdeti időszakban így figyelgettem, hogy jöttek a vevők, hogy nagyon sietek, és ilyen másfél órát ott beszélgetett a nagyon sietű ember, mert hogy emberi szót ritkán hallani. Néha lehet termelőkkel is találkozni, hogy az utóbbi időben viszonylag kevesebbet vannak ott, de az kezdeti időszakban sok alkalom volt, amikor egy-egy kóstolót tartottunk. Tehát, hogy így szükségünk van rá is, hogy ez így tud működni. És hogyha elkezdünk rendszert építeni, tehát megnézzük, hogy mire van szüksége a termelőnek, mire van szüksége a vevőnek, mire van szüksége az önkéntesnek, és ezt összegyúrjuk, akkor tudunk egy jó működőképes rendszert létrehozni, ami gazdaságilag is életképes. Tehát a működésünk nem függ attól, hogy van-e külső forrás, vagy nincs külső forrás. Mi már ilyen 5-6 évet működtünk, amikor elkezdtek jönni hozzánk ismerősök, hogy akkor meséltek már el, hogy csináljátok. Milyen problémáit van, hogy kezeljétek a problémát. Ugye mindig van probléma, de hogyha azt erre úgy tekintünk, mint kihívás, vagy tanulási lehetőség, na mit érhetünk meg ezáltal? Most itt van egy konfliktus. Na akkor hogy kell egy jobb szerződést írnunk, hogy kell egy jobb szóbeli szerződést létrehoznunk, milyen küldetésmondatot kéne megfogalmaznunk, ami erre reflektál, milyen alapelveket kéne megfogalmaznunk, azt mondjuk, hogy ez a miénk, és akkor ezt szerint dolgozunk. Ez mind a tanulási folyamat eredményeképpen. Sőt, igazából nem csak a természetünkből jönnek ezek a helyzetek, hanem abból is, hogy mondjuk elkezdünk nőni. És akkor kinőjük azt a teret, amiben vagyunk. Na, akkor az egy konfliktus, mert a térbeli konfliktus. Hogy oldjuk meg? És akkor nekem, én nagyon szeretek ezekre az alkalmakra visszagondolni, mert amikor egy csapatember, aki csinálja minden nap, leül és elkezd gondolkodni, hogy oké, itt van egy helyzet, ami nem probléma, nem helyzet. Oldjuk meg. És jönnek az ötletek. Egyik ötlet szüli az újabbat, a harmadik, a negyediket, ötödiket. A végén már olyan zseniális dolgok derülnek ki, amit csak, hogyha egy úgymond külső szakértőt hozunk, aki nincs benne a folyamatban, de már mondjuk sok ilyet látott, lehet, hogy nem is tudja elmondani. Ez az egyik eredménye. De a másik, hogy az összes résztvevő saját magának érzi a végén az új ötletet. És ez így egy nagyon elkötelezett csapat lesz az eredménye ennek a folyamatnak, ami a cégeknél egy vágyálom. Rengeteg pénzt fizetnek a vállalkozások azért, hogy a dolgozókkal egy jó csapat épüljön ki. És ma a gazdasági siker egyik nagyon fontos kulcs kérdése, hogy van-e csapat.
1: Zalatnai Lászlót hallották, aki amolyan újkori közösségszervező, akit a környezet megúvása, az emberi játszmák és játékszabályok felülírása mozgat. Hamarosan folytatjuk vele a beszélgetést.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Ma a gazdasági siker egyik kulcskérdése, hogy van-e csapat. Ezzel zártuk az előző beszélgetést Zalatnai Lászlóval, aki amolyan újkori közösség szervező, és akit a környezet megóvása, az emberi játszmák és játékszabályok felülírása mozgat. A most következőkben egy kis történetiség is megjelenik. Utána lehet olvasni, hogy bizony léteztek Magyarországon úgynevezett hangyaszövetkezetek, hangyaboltok. Mert felismerték, hogy összefogással, partnerségben mindenki boldogul. Pont ezen gondolkodtam, hogy van egy csapat, így kimondtad ezt a kulcsszót, hogy inkább ilyen végrehajtók vagyunk a munkahelyeken.
2: Pénzért, ugye játékszabályok, megyünk és az időnket eladjuk. Rá vagyunk kényszerítve, ugye ma nem lehet kilépni a játékszabályok alól. Tehát ha ugye ma ez a pénzrendszer, ami egy kamatos hitelpénzre épül, az egész logikája, ez olyan, mint egy kártya játék során, ugye kellünk mi emberek, kellene a kártya pakni, hogy tudjunk kártyázni, de kell egy szabály is. Ha van egy francia kártyánk, ugye francia példával kezdtük, akkor nem mindegy, hogy milyen szabályrendszer van, mert pókerezhetünk is, kanasztázhatunk, römízhetünk is, vagy passziánozhatunk is, ugyanazokkal a lapokkal, mégis a szabály az, ami meghatározza az egyes szereplők viselkedését. Valaki ezt jobban érti, érzi, ezt a játékszabályt, mások másikat. De amikor csak egyféle játékszabály van, és nem is értjük adott esetben, hogy mik a játékszabályok, hogy a kamatos pénz mi is, hogy működik, miért érdekes ez a kamatos pénz. Ugye, hogyha a kamatos kamat logikát, nem tudom, valaki visszaemlékszik, biztos középiskolában itt-ott volt erről szó, de ez egy exponenciálisan növekvő összeg, amivel tartozik valaki, hogyha csak az idővel nézzük, hogy van egy tartozás összeg, azon van egy kamat, de a kamat is kamatozik, és akkor ez egy exponenciálisan növekvő, tehát folyamatosan gyorsulva növekvő, azt jelenti az exponenciálitás.
1: Persze, hát minél hosszabb időnk van arra, hogy visszafizessünk mondjuk egy lakáshitelt, annál többbe fog kerülni, hogyha mondjuk így lefordítjuk a hétköznapi nyelvre.
2: Így van, de hogy az egész gazdaságunkat ez a pénz finanszírozza, és ezért muszáj növekedni. És honnan tudunk növekedni? Hát a természeti erőforrásokat tudjuk pénzé konvertálni. Ez az oka annak, hogy a bolygómmal haldoklik, pusztítjuk mindenhol, de nem azért, mert rosszak vagyunk, tehát nem azért, mert az ember gonosz gyarló, hanem van egy olyan játékszabály, ami ezt teszi velünk. Egy cégvezető nem tud úgy dönteni, hogy jó, hogy én nem növekszek. Mert nőnek az adók, nőnek a költségek, infláció van, tehát hogy ez egy nem járható út. Nem mondhatom én azt cégvezetőként, hogy így most akkor megyünk és csak környezetvédelemmel fogunk foglalkozni. Nem akarom felmenteni a cégvezetőket, tehát hogy nagyon sok felelősség terheli őket is, és hogy nekik is van egy hatáskörük, ugye minél több gazdasági erővel rendelkezik valaki, annál nagyobb hatáskörrel is rendelkezik. Ma ez összetartozik, ez a két fogalom. És hát vannak a történelem során, nem is olyan régen, mondjuk 90 évvel ezelőtt működött egy kis osztrák városban egy negatív kamatos pénz, most nem akarok nagyon belemenni, de az a lényeg, hogy nem a kamat vezérelte az embereket, és ez a nagy gazdasági válság idején, amikor pénzhiány van egyértelműen, akkor egy virágzó város hozott létre. Másfél évig működött ez a pénzrendszer, aztán hatalom betiltott erőnek erejével, de hogy ez a példa, ez a Förli csoda néven bevonult a közgazdaságtan történetébe, ez nagyon-nagyon sok helyi közösségben indított el gondolatot. A kor közgazdászai odajártak Amerikától kezdve mindenhonnan tanulmányozni ezt a kis város, hogy milyen csoda zajlik, hiszen a 30-as évek elején vagyunk, ugye 29-es nagy tőzsdekrak, az első igazán nagy gazdasági világválság. Ha belegondolunk, a nemzeti szocializmus is részben ezért tudott teret nyerni 30-as évek közepére Ausztriában és Németországban, mert hogy nem volt pénz a gazdaságban, mindenki visszatartotta, nem volt munkahelyek, nem működtek, hihetetlen munkanélküliség volt, kivéve egy Förg nevű osztrák kisvárosban, ahol a politikai pártok karbőltve kocsmában ültek és söröztek a képviselők az önkormányzatból, mert hogy működött az élet, működött a gazdaság. Ez egy más típusú szabály.
1: Na, de ott is beleszóltak, és ott is véget vetettek.
2: Ott is véget vetettek, viszont a történet itt van, és ma a világon nagyon sok szálon zajlik, sőt, nem csak ez egy történet van, hanem akár a 17. század addig, ha visszamegyünk, már az első gyáriparosok kezdték el felfogni, hogy ez a fajta, ugye a 18. század később, ez a manchesteri volt kapitalizmus, de ott nem mindenki volt, csak a tőkét hajtotta, hanem felfogták azt, hogy akkor lesz jó egy vállalkozás, hogyha a dolgozókat megfizeti, hogyha jól működik. Vagy a világ első szövetkezete, amit ismerünk, ez a rozsdéli takácsoknak a szövetkezete, akik nem egy takácsvállalkozást alakítottak, hanem rájöttek arra, hogy ilyen égbérére vannak foglalkoztatva, és hogy nem tudnak boldogulni. Ezért azt mondták, hogy összedobjuk azt a pár penéjüket, amíg volt, és elmennek együtt a farmerhez, és együtt szerzik be, aki szintén ki volt rabolva, ugye, vagy kapitalizmusban a kereskedő is alacsony áron vette át a termékét, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor az első bevásárló közösségnek is tekinthetjük, és az egész szövetkezeti mozgalom, ami egyébként Magyarországon az 1898-as évben egy hatalmas lendületet kapott, ez a hangya mozgalom, hangya szövetkezeti mozgalom, 1898-ban alakul, ugye 50 évvel vagyunk csak a 48-os szabadságharc és forradalom és jobbágy felszabadítás után, és az a 50 év sem egy nagyon komoly gazdasági fejlődésről szólt. És megalakul a hangya szövetkezet egy gróf Károly Sándor arisztokrata finanszírozásával. Jellemzően, hogy abban a korban berakott először egy olyan mai árfolyamon egy ilyen 2 milliárd, aztán még vagy 2-3 milliárd forintot, tehát összesen 5 milliárd forintnyi koronát rakott bele ebbe a szövetkezetbe. Viszont 25 évvel később, 1923-ban megvannak a dokumentumok, kiadtak évkönyvet is, meg is jelent egy könyv. Almási Balogh Elemér írta, ő volt a hangya szövetkezet első 40 évének az igazgatója, és egy zseniális kis leírás erről a 40 évről. Szóval 1925-ben már van 700 ezer tagja a hangya szövetkezetnek. 2000-nél több településen működik hangya szövetkezet. A hangya megtanította a magyar gazdákat, a kisnemeseket, hogyan kell kereskedni. Ugye abban a korban a nemesség a kereskedelmet egy alacsonyabb rendű szakmának tartotta, nem gyakorolta. El is szegényedtek nagyon sokan, mert nem értettek a pénzhez. És működött egy nagyon komoly gazdasági rendszer a hangya szövetkezeti mozgalom révén. Ha belegondolunk, 40-valahány évig működött a hangya, mert hogy a II. Világháború után az áfész bekerült át, tehát kb. A Rákosi rendszer szüntette meg ezt a önszerveződő, alulról építkező szövetkezeti mozgalmat, de hogy közben átértünk egy első világháborút, egy nagy gazdasági válságot, egy tanácsköztársaságot, egy második világháborút, tehát az sem egy ilyen nagyon békés időszak volt, de mégis működött az ország, és működött a társadalom. És nagyon komoly moralitás jellemezte ezt a hangya szövetkezetet, amikor a tanácsköztársaság volt, és minden leállt, akkor nem volt bevételse a hangyában, és akkor alapelv volt, hogy nem bocsájtunk el senkit. Na de hogy lehet ezt megoldani? Hát úgy, hogy a fizetéseket csökkentjük. És hogy csökkentették a fizetést? Úgy, hogy a felső vezetőknek 50%-kal csökkentették a fizetést, és a alacsonyabb rendű tisztviselőknek pedig csak 10%-kal. Tehát, hogy akinek nagy volt a jövedelme, azt többől tudott engedni. És ezt a hangya vezetősége döntötte el. Mi erre alkalmasak vagyunk. Ez az üzenetem csak az, hogy ha ezt gyakoroljuk, és rájövünk arra, hogy az együttműködésben milyen óriási előny van, meg lehetőséget szabadít fel, akkor ez tud működni. A termelők is megtanulják, hogy a vevő az nem egy olyan a valaki, akit jól le kell húzni, hanem ha hosszú távon jó minőségét szolgáltatok neki, akkor ő fogja biztosítani az én megélhetésemet. És ez egy hosszú távú együttműködés. És ugye visszatérve annál, hogy kezdtük a környezeti kérdéssel, hogy valójában ezt az együttműködést a környezetünkkel is el kellene kezdeni kialakítani. Csak nem biztos, hogy könnyű egy erdővel való együttműködésre, hiszen hogy tudom megszólítani az erdőt, hogy kimegyek és elkezdek fákat ölelgetni, vagy így beszélgetni a madarakhoz, így lehet, hogy így elvisznek, vagy így csodabugának néznek, és nyilván az erdőnek nem ez a nyelve. Az élőrendszereknek egy más nyelven. Az ökológusokat kell inkább megkérdezni, hogy működik egy élőrendszer. Vagy mondjuk egy gastroenterológust. Ugye, ha megnézzük a bél mikrobiomot, a bennünk lévő összes baktériumok, mindenféle formációknak az összességét, ez egy ugyanolyan ökoszisztéma, mint ami kint van. Nyilván más fajokból állnak, de hogy rendelkezik egy biológiai sokféleséggel. Na most minél gazdagabb ez az összetétel, ez a faj összetétel, annál kevésbé vagyunk betegek. hiszen jön egy külső kórakozó, az már nem egy ilyen üres földet talál, ahol ő ott el tud szaporodni, hanem megvannak az ő ragadozói is, úgyhogy hiába eszek én egy gólival fertőzött valamit, nem tud bennem a betegség kialakulni, hiszen a bent lévő ökoszisztéma az ezt lerendezi. Na most azt vizsgáljuk, hogy különböző szakemberek mit tudnak a regenerációról, mit tud egy lelkész, mit tud egy festő, mit tud egy művész, mit tud egy gasztroenterológus, mit tud egy pszichiáter, arról, hogy működünk mi emberek, hogy tudjuk azt az adott területet, amit vizsgálunk, regenerálni. Egy művész, a művészet, ugye művészetterápiát ismerjük. Lelki problémákra sokszor nincs megoldás a gyógyszerekkel. Ott lehet, hogy lelki típusú megoldás kell. És akkor hogy tudok a lelkemmel kommunikálni? Hogy tudok a szellememmel kommunikálni? Hogy tudok a testemmel kommunikálni? Egy élő rendszerrel más és másképpen kell kommunikálni. Ugye mi emberek megtanultuk, hogy szavakkal, betűvel, mimikával, mindenféle dologgal, hangsúllyal kommunikálunk egymással, tehát már ez is egy sokféle, de a többi lényen nem így kell beszélgetni, meg kell ismerni őket, hogyan, mit jeleznek, és mindig jeleznek. A természet mindig jelez. Ez a klímaváltozás, ez a fajta egyéb más ökológiai problémák, a talaj életromlása, nem tudom, ismerette a tény, de a magyar termőterület 95%-a degradált. Ezek jelzések. Ezek üzenetek. Na most mit kezdünk az üzenetekkel? Elnyomjuk őket, erővel megpróbáljuk ezt lenyomni, hogyha a száj van, akkor öntözünk, de akkor meg székesedni fog adott esetben a talaj. Na akkor ez egy másik jelzés. A természet mindig azt mondja, jó, nem értetted meg, akkor küldök egy másik jelet, aztán még egyet. Aztán se érted, akkor küldök egy kicsit durvább jelet. És ezt látjuk a ökológiai katasztrófákban, amiket így tényleg nincsen olyan hónap már, hogy ne legyen valami, ami a figyelmünket felkelti. Az kicsit szerencse, hogyha nem nálunk van, de hát egy augusztus két évvel korábbi a száj azért itt feltetjük azt a kérdést, hogy lehet-e kukoricát, vagy érdemes-e kukoricát elültetni Magyarországon, vagy elvetni, mert hogy lehet, hogy elültetni, elvetni el lehet, de hogy betakarítani vajon lehet-e. De ezek mind jelzések, ezek tünetek. Csak kérdés, hogy mit kezdünk vele. A tünetre, mint tünetre reagálunk, és elnyomjuk, kezdünk-e vele valamit, vagy megértjük a rendszernek az üzenetét is, és azt mondjuk, hogy jó, megértettük, akkor más csinálunk. Csak ugye itt jön vissza az a kacskaringó, lehet, hogy kicsit ilyen kacifántos kanyargást csinálok, hogy milyen játékszabályokat csinálunk. Tudunk-e máshogy működni? Mert lehet, hogy értjük, az ökológusok, gasztroenterológusok, lelkészek, festők értik már, hogy mi a, meg a regeneratív talajművelő gazdák értik már a adott vizsgát élő rendszernek az üzeneteit, de tudok-e regeneratív módon mezőgazdasági tevékenységet folytatni, tudom-e finanszírozni? Kapok rá támogatást, a piac értékeli, hogy kicsit kevesebb a termékhozam, viszont sokkal jobb a beltartalmi értéke. Megfizetjük-e, vagy azt mondjuk, egy tojás, és akkor nekem mindegy, csak olcsó legyen. Vagy azt mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen tojást eszek, hanem akkor én kérem azt a minőséget, ami mondjuk oly módon van előállítva, hogy azzal a természeti rendszereket is éltetem, nem csak kizsákmányolom. Ugye ez a játékszabály kérdése. A pénz nem old meg mindent, és a pénz megváltoztatása sem old meg mindent, hanem itt belül, a mi szellemünkben, tudatunkban, magatartásunkban, egymással való viszonyunkban, és ezt gyakorolni kell.
1: Igen, ezt most megint szeretném lefordítani egy nagyon egyszerű mondatra, hogy vajon a tüneteket akarjuk kezelni, vagy megkeressük az okokat, amik kiváltanak bizonyos tüneteket.
2: Igen. És én azt gondolom, hogy nagyon sok módja van, hogy megkereshetjük az okokat, sőt, a rendszereinket is megismerhetjük, megedzhetjük a szemünket, hogy jó, értem, hogy a gyerdő hogy kommunikál. Filmekben látjuk, hogy a különböző ilyen természeti népek hogyan értik a jeleket, de hát ezt mindenki számára adott ez a lehetőség. Csak más módon kell figyelni, nem csak úgy, mint egy tévét bámulunk, hanem más érzékszerveinket kell kinyitni, más módon kell benne lenni egy tájban. Leginkább gyakorolni kell. Azt hiszem, mint mindennek a titka, ugye, hogyha valaki 10 000 órát gyakorol valamit, akkor abban professzionális lesz. Ugye egy izgalmas kérdés ma folyik akár a rádióban is az emberek figyelméért a verseny. Mennyi időt töltünk vajon a digitális médiában, és hogy vajon az a figyelem, amit mondjuk naponta 4-5 órát simán eltöltünk ezzel, az vajon nem hiányzik valahonnan? a környezetünk nem igényli a mi figyelmünket, akár az embertársaink, családtagjaink, gyerekeink, szüleink, vagy az élővilág, ami körbevez bennünket?
1: Nagyon komoly kérdést tettél fel, szerintem.
2: Ez ilyen költői volt.
1: De nagyon komoly. Elgondolkodtató volt a riportban elhangzó utolsó mondat is, ahogyan az egész gondolkodása, megközelítése, téma érzékenysége Zalatnai László közösségszervezőnek. Őt hallottuk mai műsorunk második órájában.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele 4. fejezetének 2. és 3. verseiből hallgassuk meg. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Súlyos szavak, nem kis feladatot szán nekünk Pál felszólítása, ami egyszerre szól cselekvésről, és egyszerre jelenít meg egy szimbólumot, egy eszközt, amivel jobban el tudjuk képzelni a cselekvésre buzdító szót. A kötelék szó, a kötél, az valamit összefogó, ebből kell kiindulnunk. Ha valami össze van fogva, forgatva, akkor lesz stabil, használható, vihető, hordozható, tárolható. A hármas kötél nem szakad el egyhamar, mondja az ószövetségi bölcsesség. Itt sok hétköznapi dologra is gondolhatunk. Akár a búza kévére, amelyet összekötve tudtak rakásba halmozni. Vagy a hajókon mennyire fontosak a kötelek, amelyek egybe tartják és feszítik a vitorlákat. És sok minden mást is egyben tartanak. De gondolhatunk bármilyen hálóra, mely összecsomózva tartja magát, vagy a sátor zsinórjaira. Ezek a képek segítenek bennünket abban, hogy formailag elképzeljük a hitre, a feladatra vonatkozó mondatokat. Van valami Istentől eredő dolog, fogalom, hitigazság, ami mindazt összefogja, amit Pál itt leír. Ez pedig a békesség köteléke. Mindent átfog. Mintha csak egy nagy kötéllel összefognánk, összekötnénk mindent. Azt is mondhatjuk, hogy ha a békesség nem fogja át mindenünket, akkor békétlenek maradunk, s hiába mennek jól a dolgaink, vagyunk megelégedve magunkkal, akkor sem leszünk nyugodtak, mert nem lesz meg bennünk a belső harmónia, a békesség. Az igyekezzetek szó pontosabban teljes szorgalommal törekedjeteket jelenti. A keresztényeknek nem létrehozni kell az egységet, azt nem is tudnánk megtenni, hanem megtartani és megőrizni mindazt, amit Isten megalkotott. A békességre való törekvés azt jelenti, hogy a keresztények szeretettel elviselik egymást, még akkor is, ha különböznek. Csak a lélek képes megőrizni ezt az egységet. A Szentlélek általa formálódunk egy testté. Éppen azért, mert ez annyira meghatározó, fontos megőrizni az egységet és munkálkodni azon. Hiszen mindig fennáll a megosztottság veszélye. Azért is meghatározó ez a buzdítás, hiszen Pál úgy beszél a lélek egységéről, ami előfeltétele az egyház egységének is. Egy olyan egységről beszél, amit a lélek hoz létre, ezért is lesz az általa létrehozott egység olyan sérthetetlen, amilyen maga Isten is. Mégis azt mondja, hogy ezen nekünk is kell dolgozni. Sőt, mi is igyekezzünk arra, hogy ezt az egységet megtartsuk. Mi értelme van buzdítani egy olyan dologra, amit nem mi hozunk létre? A lélek egységét a lélek teremtette. Ezért ő is őrizheti meg. A mai ige magyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisaként szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös vezetést kap a Várkapitányság és a Steindl Imre programiroda. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette a programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attilát, a két szervezet irányítását pedig Ambrus György építészmérnök veszi át. A miniszter Facebook bejegyzésében kiemelte, az átszervezés célja az állam magasépítési és városfejlesztési tudásának egyesítése a jelentős beruházások hatékonyabb megvalósításáért. Vitézi Dávid hozzátette, olyan óriási feladatok előtt állnak, mint a bérlakásépítési program, a rozsdaövezetek rehabilitációja és a budai vár fejlesztéseinek befejezése. Az új vezetőről elmondta, korábban többek között a Diákváros mestertervén és az atlétikai központ megvalósításán is együtt dolgoztak a Budapest Fejlesztési Központban. Magyar Péter miniszterelnök vasárnapi Facebook posztjában azt kérdezte, mire kapott közvetlenül a választások előtt 7 milliárd forint közpénzt Áder János alapítványa. A kormányfő szerint ez az összeg a korábbi 18 milliárdon felül érkezett a Kékbolygó alapítványhoz, amelyet egyébként állami fenntartásba vonnak. Áder János korábban közleményben szólította fel a miniszterelnököt, hogy hétfőig mutassa be a vádjait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter a hétvégi bejegyzéseiben fenntartotta kritikáit, és azt írta, hogy az alapítvány a forrásokból luxusvillát vásárolt, és felesleges rendezvényekre költött. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány közleményben reagált Magyar Péter bírálataira, miszerint Áder János alapítványa 7 milliárd forint közpénzt kapott a választások előtt. Az alapítvány közölte, a kormány már tavaly döntött a Planet Budapest fenntarthatósági expó támogatásáról, a rendezvényt pedig idén tavasszal sikeresen meg is szervezték. Magyar Péter vasárnapi Facebook posztjában újra elítélte a juttatást, és jelezte, hogy a közérdekű alapítványok államosításával a volt államfőhöz köthető szervezetek is állami fenntartásba kerülnek. Szakmai kerekasztal beszélgetéseken az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szakminisztérium. Hegedű Zsolt miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárca célja a valódi párbeszéd és a hatékonyabb működés kialakítása. Az első egyeztetésen a gyógyszerügyet, a klinikai vizsgálatokat és az orvostechnikai területet tekintették át. A következő időszakban külön tárgyalnak a humán erőforrás kihívásairól, a szülészetellátás aktuális kérdéseiről, valamint a magán és a közellátás szabályozásáról is. A kórházi menedzsment képviselőivel a betegközpontú szemlélet erősítését és a hatékonyabb intézményi működést tervezik áttekinteni a biztonságos betegellátás érdekében. Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A GKI elemzése szerint a hazai járműpark átlag életkora 42 év, ami a tárcavezető szerint az előző miniszter Lázár János vasúti beszerzéseket leállító döntéseinek következménye. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút fejlesztése stratégiai kérdés, a halasztások pedig rontják az ágazat versenyképességét. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból új hévkocsikat és 35 emeletes motorvonatot vásárolnak, ami jelentősen javítja majd a helyzetet. A Toyota megerősítette vezető helyét a magyarországi új autópiacon az idei első fél évben, miután csaknem 10 000 jármű értékesítésével közel 13%-ra növelte részesedését. A Datahouse adatai szerint Magyarországon több mint 86 000 új gépkocsit helyeztek forgalomba a 6 hónap alatt, aminek csaknem 19%-a került külföldi értékesítésre. Az importőr közlése szerint a japán márka mind a céges, mind a magánvásárlók körében javított, A legnépszerűbbek az öntöltő hibrid modellek.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Kedves hallgatóink, ma a történelmi pillanat következik itt a műsorunkban, legalábbis nekem mindenképpen mérföldkő. Az elmúlt években sokszor hallhatták már tanítványaim interjúit itt a kitekintőben, de ma valami olyan következik, amire még nem volt példa. Az elmúlt hónapokban több tanítványom is megkért arra, hogy legyek témavezetője, és hagyj készítsék el a szakdolgozatukat az én segítségemmel. Itt nem írott szakdolgozatokról van szó, hanem úgynevezett mestermunkákról, amelyek egy-egy rádióműsort takarnak. Az egyik ilyen tanítványom Zsiga Gréta volt, aki egyébként azóta nemcsak, hogy elkészítette ezt a vizsgaműsorát, mestermunkáját, hanem a záróvizsgán, amit korábban államvizsgának hívtak, meg is védte a dolgozatát, a műsorát, és ma már végzett kommunikációszakos, diplomás rádiósnak mondhatja magát. Mai műsorunkban Gréta szakdolgozatából, mestermunkájából hallgatunk meg két interjút. Elsőként itt lesz velünk Földi Tamás, az Aktív Stúdió vezetője, akinek a rendezéséhez köthetjük a sokak által ismert Becstelen Brigantik és a Halál Soron szinkronját.
2: Vannak azt mondják, hogy ez milyen, ott ülsz, beszélsz, és akkor milyen jó, bárki megcsinálja. Na most ilyen bárki volt, hogy bejött, és akkor azt mondtam neki, hogy csak annyit mondjál, légy szíves, hogy igen, uram. És nem tudta elmondani. És azért meg tudják mutatni színészek azt, hogy azt az igen, uramat, azt 600 féleképpen a szituációhoz mérten. Igenis nehéz elmondani.
1: Aztán itt lesz velünk, szerintem az ország egyik legismertebb szinkronszínésze, szinkronhangja, Csőre Gábor, aki egyébként Jászai Mari díjas színművész, és talán az egyik legismertebb szerepe az, hogy ő adja a magyar hangját Adam Sandlernek, de biztos vagyok benne, hogy az egyik reklámhangját is nagyon jól ismerik, azt a bizonyos zöld manót, aki egy online boltot reklámoz. Neki is Csőre Gábor kölcsönzi a hangját, és ennek is megvan a saját története. Azt is elmeseli majd mai műsorunkban.
3: Én hallok egy hangot, de te neked nem az a hang van meg, amit én hallok. Mert én itt hallom belül, éppen ezért nekem furcsa minden, amit magam hallok. Nem a hangomat nézem, hanem azt, hogy jól csináltam-e vagy sem. Egyébként nem vagyok elégedett soha azzal, amit csináltam. Soha mindig valami hülye hibát találok rajta.
1: Kedves hallgatóink! Kérem, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák meg egy fiatal rádiós két kiváló beszélgetését. Tartsanak az Európa Rádióval.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A krumpli nem csak zöldség lehet, tudhatjuk meg következő vendégünktől, Földi Tamástól, aki nem csak szinkronhang, hanem hangmérnök, szinkronrendező és még fényképész is. A következő percekben elkalauzol minket a magyar szinkron múltjába, jelenébe és jövőjébe, így beavatva minket a tekercsek titkába. Vendégünk tehát Földi Tamás, az Aktív Szinkron Stúdió vezetője. Az interjút az egyik tanítványom Zsiga Gréta szegedi kommunikációs

0: Ákos egyetemista készítette a szakdolgozattal egyenértékű mestermunkájába. Gréta azóta meg is védte a műsorát a záróvizsgáján, munkájára jelest kapott. Következzen tehát a beszélgetése Földi Tamással, az Aktív Szinkron Stúdió vezetőjével.
1: Szinkron rendezés és a szinkron készítés terén milyen folyamatok vannak?
2: Hát egy kis matematika, mondjuk tételezzük fel, van egy megrendelőnk, megérkezik tőlük ma már digitálisan az alapanyag, ami tartalmaz egy videót, és vagy ebbe beépítve, vagy külön hangsávokon megérkezik hozzá az eredeti sztereó hang, a sztereó nemzetközi hang, illetve az 5.1-es nemzetközi hang. Ugye a nemzetközi hang azt fedi, hogy mindent tartalmaz, a zörgések, a lépések, a ruhasusogás, zenék, stb. Leszámítva a dialógot. Létezik olyan időnként a filmekhez, hogy helper sáv, hogyha mondjuk több nyelvű a film, mint például rendeztem a Becstelen Brigantikat, aminek a ugye nagyon nagy része németül, franciául, tehát egy csomó nyelven szólalnak benne a szereplők. Ott például rajta voltak ezek a nyelvek, hogy lehessen használni, amennyiben az eredetit meg kívánjuk tartani, már pedig van olyan film, amikor ezt meg kell tartani. Mondjuk vegyük ezt egy nulladik napnak, amikor megkapunk mindent, akkor keresünk hozzá dramaturgot, hogy ki lesz a fordítót, elkészül az a videófájl, amit a dramaturg megkaphat, tehát ez általában egy vízjeles. Ha ne adj Isten, bár nálunk még ez sose fordult elő, de máshol már igen, hogy kikerül az anyag valahogy az internetre, akkor lehessen tudni azt, hogy ki volt az, aki esetleg ezt elkövette. Mondjuk vegyünk egy 100 perces filmet, mondjuk egy 4-5 napig dolgozik rajta. Visszaérkezik a szöveg, ugye ennek van egy speciális formátuma. Manapság már nagyon sok helyen Excel-lel dolgoznak, ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az első az A-oszlop, az a karakter neve, John, kocsmáros, postás, Suzy, stb. Van egy következő oszlop, amiben támpontnak be vannak írva timecódok, hogy ez az adott mondat adott szereplőtől mikor hangzik el. A hangalámondás esetében minden egyes megszólalás be van timecódolva. A következő oszlop egy instrukció oszlop, hát a saját kottánk része. Tehát ezek olyan támpontok a színészeknek, hogy tudják azt, hogy mi fog történni. És a következő oszlop pedig maga a szöveg. Itt is vannak jelölések, pont-pont-pont, perjel, amik jelezik a színésznek, hogy mutatok egy példát, mondjuk a perjelre, mi most itt beszélgetünk, és aztán folytatom. Tehát, és aztán folytatom előtt volt egy kis törés a szövegemben, ezt jelzi jó esetben a dramaturg, hogy ott van egy törés. Na tehát ő dolgozott ezzel, visszaküldte, akkor a rendező következik. Ugye végignézi a filmet ezzel a szöveggel. Ha szükséges, javít benne, sajnos mostanában nagyon sokat kell javítani benne, a dramaturgok már inkább csak fordítók, tisztelet persze a kivételnek, kiosztja a szerepeket, tehát én bevallom őszintén elvárom a kollégáimtól azt, hogy használják a ISDB nevű internetes adatbázist, ami meg tudják nézni a rendezők, hogy ki volt már ez az adott figura, és hogyha még mondjuk esetleg neki nem is szimpatikus, tételezzük fel az a színész, és azt mondja, hogy hát ez szerintem nem volt jó, mivel hogy mi nem magunknak, hanem a nézőknek készítjük a szinkront, akkor is azt kérem, hogy de hogyha Bruce Willis nem a Dörner György, akkor az népharag lesz. Ezután megkapja a gyártásvezető azt, hogy kinek mennyi időre kell érkeznie. Ez úgy történik általában, hogy ugye tekercsre van szedve. Most már nem a rendező, régen a rendező egy vonalzóval, ceruzával szedte papíron szét a szöveget ilyen tekercsekre. A Pannonia filmstúdióba kezdődött ugye a magyar szinkronizálás, amit az 50-es években az akkori párt úgy gondolta, hogy már pedig a magyar munkásosztály magyarul nézze a filmeket, ezért lett a Pannonia filmstúdió, amit ilyen erre építettek kimondottan. És régen úgy történt ez a szinkronizálás, hogy ugye nem volt még digitális technika, hanem egy filmszalagot gyakorlatilag 25-20 másodperces darabokra szétvagdosták. És mindig, amikor ment a felvétel, az adott karakternek a tekercsei megvoltak, hogy melyik részletben van benne, és akkor azt mondták, hogy szépen, hogy akkor jó, akkor fűzzük be, következik a 25-ös tekercs. És volt egy gépész fönt. És akkor befűzték, és folyamatosan elkezdték vetíteni. Először megnézték magát a jelenetet eredeti hanggal. Megnézték úgy, hogy már a szöveggel együtt, szintén az eredeti hanggal, rápróbálták. Majd levették az eredeti hangot, és akkor elkezdték felvenni. Akkor még a rendező például nem azt nézte, hogy szinkron-e maga a szájmozgás, hanem csak a művészettel foglalkozott, nézte a szöveget, hallgatta az elmondott magyar szöveget, figyelte azt, hogy lát-e valamit a színészen, például elhúzza a szája szélét. És bent ült a műteremben egy rendező asszisztens, aki gyakorlatilag a szinkron nézte. És akkor innen megmaradt gyakorlatilag ez a tekercs kifejezés, ami ugye Excel-el lehet ilyen különböző programokat csinálni, amivel gyakorlatilag megszületik ez a tekercsre szedés. Ugye így kapja meg a gyártásvezető, akkor megint egy kis történelmi visszatekintés. Tehát ugye volt a szövegkönyv. És a gyártásvezető azt csinált, hogy elkezdte ezzel az első széles oszlopba beírt, hogy az egy-egy tekerdős benne van Michael John postás. És akkor a többi rubrika a lapon az ilyen szép kis négyzet volt már, legfölülre fölírta a legfőső oszlopba, hogy 1-től, mit tudom, 50-ig, és elkezdett ezeknek a meccés pontjaiba kis karikákat húzni, hogy az egyes tekerdősben benne van Michael John, nem tudom kicsoda. A kettes tekerdősben oda is bekarikázta, hogy benne van Michael, nem tudom ki, de itt már van egy szobalány. És akkor fölírta, hogy szobalány, és bekarikázta a kettes tekercset. Tehát a lényeg az, hogy felkrumpliszta, ezt úgy hívták akkor a szöveget. De ez most a múlt, és akkor vissza a jelenhez, tehát ezt már megcsinálja az Excel, születik egy tekercszám, és akkor kijön az, hogy ugye 60 tekercses főszereplőnek 2 órára kell érkeznie, hiszen az alatt lehet felvenni. Kételezzük, hogy a csillagok is mindenki ráér, és mindenki úgy van, a gyártásvezető legalább 1,5 napot akár el tud ezzel tölteni. És akkor utána jöhet a felvétel. Manapság már egy alapfilmet, tehát nem egy komplikált filmet, akár 1 nap alatt föl lehet venni. Ezután érkezik a vágó, aki ugye a felmondott szöveget azért megigazítja. Végig megy a filmen, jelzi azt, hogy esetleg hiányzik valami, kimaradt valakitől valami. Ha ez megtörtént, akkor érkezik a hangmérnök, aki az elején említett nemzetközi hanggal összekeveri a dialógokat, és utána gyakorlatilag, ha minden rendben van ezzel, akkor leadható az anyag. És aztán számlázunk, és ez a legkellemesebb pillanat az egészben.
1: Akkor mindennel együttvéve ez összesen így nagyjából mennyi idő alatt készül el?
2: 2 hét alatt el lehet egy szinkront készíteni.
1: A szakmával kapcsolatban így milyen tévhitek léteznek?
2: Például vannak azt mondják, hogy ez milyen, ott ülsz, beszélsz, és akkor milyen jó, bárki megcsinálja. Na most ilyen bárki volt már, hogy bejött, és akkor azt mondtam neki, hogy csak annyit mondjál, légy szíves, hogy igen, uram. És nem tudta elmondani. És azért meg tudják mutatni színészek azt, hogy azt az igen, uramat, azt 600féleképpen a szituációhoz mérten igenis nehéz elmondani. Ami például ugye, ez olyan kicsit ez a szakma, mint a Moszkva téren a munkások, amikor állnak reggel, hogy valaki jöjjön és vigye őket építkezésre. Ugyanez történik. Tehát az emberek várják azt, hogy őket hívják föl. A tömegesek, azok többet dolgozhatnak, akár mint a főszereplők, mert mondjuk még egy nagy nevű akárkit kihívnak erre és arra. Addig a tömeg minden filmben ott lesz. Tévhit az, hogy ugye van egy ilyen bendemondó, hogy a Romhányi szövegét visszafordították a Frédinél az amerikaiak, ez nem igaz, nagyon szépen hangzik, de nem igaz, hogy világhírű a magyar szinkron, hát ez se, ugye ezt mondták, de hát ez tudjuk, hogy nagyon jó volt a magyar szinkron, de azért ez nem igaz.
1: Ön, aki azért nagyon sokszor találkozik szinkronnal, a szabad idejében szinkronosan nézi már a filmeket, vagy meghagyja így azt csak munkának, és inkább eredeti nyelven?
2: De valószínűleg szeretem szinkronnal nézni. És akkor érzem azt, hogy jó volt a film, amikor én, mint szakmabéli, nem veszem észre azt, hogy ez szinkronizálva van. Tehát hogy úgy el tudom felejteni a dolgot, hogy nem nézem azt, hogy ez rövid volt, ez hosszú volt, jaj, hát miért pont ő vele szinkronizáltatták, hanem úgy minden a helyén van. Mindig azt szoktam mondani, hogy kb. 5-6 filmmel ellennék életem végéig, amikor megnézem, utána gyakorlatilag másnapra elfelejtem, és újra meg tudom nézni a filmet. És nagyon sokszor van, hogy nézek egy filmet a tévé, és mondom, na ezt kirendezt, és akkor bemondják, hogy én voltam. Mondjuk már nem nagyon mondják be. Tehát mivel annyiszor megnézek egy filmet, hát ott van a macskaja, imádtuk, szerettük. Meg tudom nézni bárhányszor persze, lehet, hogy utána nekem így dobja az agyam azért, hogy ne legyen benne felesleges info erről a dologról. Mondjuk az egy jó film, vagy a Halálsoron, vagy a Austin Powers-ek.
1: Utcariportot készítettem a témában. Magyar szinkronnal, vagy eredeti nyelven néz filmeket?
3: Eredeti nyelven. Változó jellemzően eredeti nyelven preferálom nézni a filmeket, viszont van néhány ilyen film, amit nagyon szívesen megtekintenék magyar szinkronnal. Például nem régiben néztem meg a Bluff című filmet, amiről hallottam, hogy legendás.
4: Is inkább eredeti nyelven.
5: Igazából mind a kettő, mert valamit jobban szeretek magyar szinkronnal megnézni, mint angollal.
6: Is. Vannak filmek, amik eredeti nyelven jók. Nekem annyira az angol nem megy, de a filmet ismerek, azt már meghallgatom angolul. És persze szinkronosan is nézek filmeket.
7: Általában szinkronosan, szakmai jelleggel. Szeretem megnézni mások munkáját.
8: Általában eredeti nyelven.
9: Eredeti nyelven.
10: Magyarul beszélnek és angolul van föliratozva. Vagy németül.
1: Tudna felsorolni néhány magyar szinkron színészt?
11: Kállai Molnár Peti, Rudolf Péter, Serer Péter.
12: Penke Bencin kívül nem.
6: Nevekkel hadilábon vagyok.
13: Gesztesi Károly, vagy Csőre Gábor, akit nagyon szeretek.
14: Laudon Andreát ismerem egyedül, őt is csak TikTokról ismerem, máshonnan így nem nagyon.
15: Azt hiszem van az Eprejes Attila, ha jól tudom, a vízcseppmesterből ő volt a bútábornok, és őt nagyon szerettem. Illetve talán még a Kauszki Armandot tudnám mondani, ő ilyen nagyon jellegzetes, akit mindig hallok a stáblista alatt.
16: Nem tudok senkit, de Edward szinkronhangját nagyon szeretem az Alkonyatból.
17: Gesztesi Károly és Tóth András.
7: Szalai Csongor.
4: Névről nem tudok felmondani, hangról meg tudom ismerni őket csak.
1: Korra a túlnyomó többsége viszont ettől függetlenül is azt mondta, hogy eredeti nyelven is. Főleg ez a fiatalabb korosztályra érvényes. Nekik mit lehetne javasolni, tanácsolni, hogy visszatérjenek a magyar szinkronhoz?
2: Én azt gondolom, hogy a fiatalok jobban beszélnek már sokszor külföldi nyelveket, mondjuk angolt, mint magyart. Például a dramaturgoknál lehet megfigyelni azt, hogy Kenny vágja az angolt, de nem tudja azt szépen átültetni magyar nyelvre. De azt gondolom, hogy a fiatalokat nagyon-nagyon-nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy nézd a szinkronnal. Ha mondjuk egy fiatal rákattan a Szulejmán sorozatra, valószínűleg az a törökkel megküzd, de valószínűleg ott azért bekapcsolja a szinkront hozzá, de azért az angol filmek azért már győznek szerintem. Illetve azt tudomásul kell venni, hogy a szinkron valahol azt gondolom, hogy a magyar nyelvi, beszélt nyelvi kultúra része, ha erre figyelnek. Hogy mekkora jövője van, vannak vészjósó jelek ugye az IA-ja, meg mindenfajta ilyen dologgal. A fiatalokat ez nagyon nem érinti, bár ugye már hallottunk olyat is, hogy a Tom Cruise azt mondta, hogy a Mission Impossible nem tudom, hanyadik részében már minden nyelven az ő hangján fog megszólalni a karakter, ez még nem jött össze, de véresen közeledik az a pillanat, amikor ez már veszélyessé válik. Azért van egy szerencsénk, hogy a magyar nyelv azért nem olyan egyszerű, mert az Ich liebe dich, meg az I love you az mondjuk ritmusra összerakható, a magyar nyelv egy kicsit más, de hallottam már olyat, amikor mondjuk egy bálnák nem életénél meg lehet már csinálni azt a narrációt AI-jal. Azért az, hogy milyen érzelmet tegyen bele az AI, azt gondolom, hogy az még nem megy. Most, ma. Tehát az, hogy mikor jön az a pont, hogy valaki fölmondja az egész filmet akár egyedül, és utána abból kikeverik őt, hogy úgy szóljon, mint az eredeti, vagy bárkinek a hangja, vagy új hangok generálásával, az nem tudom, mikor fog bekövetkezni. Nemrég például megkeresett valami cég, hogy rengeteg film, és vegyük föl, de nem kérnek keverést. Tehát ő nekik az kell, hogy a nyers dialógot küldjük ki, majd azt ők elintézik. Szinkron programot csinálnak, amiben gyakorlatilag volt a hangsávon az angol felvett dialóg, és akkor egy ilyen legördülő menüben, mint a weboldalnak, hogy milyen nyelv legyen, így átállított a spanyolra. És onnantól kezdve az a dialóg ugyanazzal a hangszínnel, rejtéssel, de már spanyolul szólt. Mondjuk ők állítólag ugye a hangmintát adó színészeknek valamilyen jogdíjat fizetnek, na de akkor is ugye kiderült számunkra az, hogy ők azért kérik nyersen a felvett dialógokat, egymást ugye elkülönítve, mert valószínűleg ők tanítani akarták az AI-t arra, hogy hogyan is mondja ezt egy magyar.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földi Tamást, az Aktív Stúdió vezetőjét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a javaslat 12 pontból áll. A tervezett módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Az új államfőt a tervek szerint még idén nyáron megválasztja az országgyűlés. A javaslat 3 ciklusban korlátozná a parlamenti képviselők mandátumát. Helyreállítanák az Alkotmánybíróság függetlenségét és korábbi jogköreit is. Emellett a vármegyék nevét visszaváltoztatnák megyékre. A kormányfő kiemelte, a csomag a széleskörű társadalmi egyeztetés után készült el. Sulyog Tamás köztársasági elnök szerint a tervezett 17. alkotmánymódosítás nincs összhangban a jogállamisággal. Az államfő egy lengyel hetilapnak adott interjúban élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnök azon javaslatát, amely megszüntetné a jelenlegi elnök megbízatását. Sulyog Tamás hangsúlyozta, a tervezet egy konkrét személyre szabott jogszabály, és kijelentette, hogy nincs oka a lemondásra. Az államfő úgy véli, Magyarországon jelenleg egy szinte elsöprő erejű hatalomközpontosítás körvonalazódik, amely veszélyezteti a jogállamisági elveket és a képviseleti demokráciát. A miniszterelnök kritikáira reagálva visszautasította, hogy ő a korábbi kormány bábja lett volna, kiemelve függetlenségét és politikai kívülállását. Közös vezetést kap a Várkapitányság és a Steindl Imre programiroda. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette a programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attilát, a két szervezet irányítását pedig Ambrus György építészmérnök veszi át. A miniszter Facebook bejegyzésében kiemelte, az átszervezés célja az állam magasépítési és városfejlesztési tudásának egyesítése a jelentős beruházások hatékonyabb megvalósításáért. Vitézi Dávid hozzátette, olyan óriási feladatok előtt állnak, mint a bérlakásépítési program, a rozsdaövezetek rehabilitációja és a budai vár fejlesztéseinek befejezése. Az új vezetőről elmondta, korábban többek között a Diákváros mestertervén és az atlétikai központ megvalósításán is együtt dolgoztak a Budapest Fejlesztési Központban. Szakmai kerekasztal beszélgetéseken az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szakminisztérium. Hegedű Zsolt miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárca célja a valódi párbeszéd és a hatékonyabb működés kialakítása. Az első egyeztetésen a gyógyszerügyet, a klinikai vizsgálatokat és az orvostechnikai területet tekintették át. A következő időszakban külön tárgyalnak a humán erőforrás kihívásairól, a szülészetellátás aktuális kérdéseiről, valamint a magán és a közellátás szabályozásáról is. A kórházi menedzsment képviselőivel a betegközpontú szemlélet erősítését és a hatékonyabb intézményi működést tervezik áttekinteni a biztonságos betegellátás érdekében. Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A GKI elemzése szerint a hazai járműpark átlag életkora 42 év, ami a tárcavezető szerint az előző miniszter Lázár János vasúti beszerzéseket leállító döntéseinek következménye. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút fejlesztése stratégiai kérdés, a halasztások pedig rontják az ágazat versenyképességét. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból új hévkocsikat és 35 emeletes motorvonatot vásárolnak, ami jelentősen javítja majd a helyzetet. A Toyota megerősítette vezető helyét a magyarországi új autópiacon az idei első fél évben, miután csaknem 10 000 jármű értékesítésével közel 13%-ra növelte részesedését. A Datahouse adatai szerint Magyarországon több mint 86 000 új gépkocsit helyeztek forgalomba a 6 hónap alatt, aminek csaknem 19%-a került külföldi értékesítésre. Az importőr közlése szerint a japán márka mind a céges, mind a magánvásárlók körében javított, a legnépszerűbbek az öntöltő hibrid modellek.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Ha ön is sokat nevetett Adam Sandler filmjein, vagy a South Parkon, esetleg megérintette önt a Nő című film, akkor Csőre Gábor hangjával már biztosan találkozott. Egy ország ismeri és szereti az alakításait, amiért Jászai Mari díjat is kapott, mégis gyakran elégedetlen saját hangjával és teljesítményével. Vendégünk Csőre Gábor, akivel az elfoglaltságai miatt az autójában beszélgetett az egyik tanítványom, Zsiga Gréta, szegedi kommunikáció szakos egyetemista. Jó, ha tudják, hogy a beszélgetése a szakdolgozattal egyenértékű mestermunkájába készült. Gréta azóta ráadásul meg is védte a műsorát a záróvizsgán, munkájára jelest kapott. Következzen tehát a beszélgetése Magyarország egyik legismertebb szinkron színészével, Csőre Gáborral.
2: Melyik volt szerinted a legikonikusabb szinkron szerepet eddig?
3: Az az igazság, hogy ebből több van, mert hogyha úgy nézi az ember, hogy mind dolgoztam így technikailag sokat, szerintem elég sok és élvezetes volt a Zohan az Adam Sandlertől, mert ott ki kellett találni egy olyan nyelvet, ami nincs Magyarországon, mert ő ivrit akcentussal beszél angolul. Nagyon sok zsidó barátomat megkérdeztem, akik beszélik az ivritet, milyen hangzókat tudunk megváltoztatni, hogy mégis értelmes legyen a szinkron, tehát érthető legyen, de adja azt az archetipust, hogy ez a srác akcentussal beszél magyarul, ami egyébként New Yorkban játszódik. Tehát ez csak technikailag, színészileg inkább azt mondanám, hogy a jó színészeket nehéz szinkronizálni, mert meglepetéssel dolgoznak a hökkenet művészetében, és a meglepő az kiszámíthatatlanságot is jelent, mert ő játszik, neked meg azt kell levenni. Az egyik kedvenc szinkronom egyébként a Her volt a Joaquin Phoenix-el, azt nagyon-nagyon szerettem, az engem lelkileg is megviselt egyébként, és annak ellenére, hogy szinte nem csinál semmit, szinte nagyon is csinál valamit.
2: És ugye említetted a kedvenc szerepedet, viszont volt-e olyan, akinek nagyon nem szeretted adni a hangját?
3: Egyszer csináltam egy Ben Affleck-et, egy télapós hülye filmje volt, és mivel nem én vagyok a Ben Affleck, csak nem ért rá a Széles Tomi, nem tudom miért, és hát szenvedtem, mint malac a jégen. Éreztem, hogy nem is vagyok jó, semmit közöm hozzá.
2: Tudnál-e még így ebben a szakmában kapcsolatos nehézségeket és szépségeket mondani?
3: A szinkron az színjátszás egy része. Az olyan, hogy engem konkrétan megviselt az, tehát lelkileg, és bele is éltem magam abba a 40-45 éves embernek a problémájába, amiben a Hörben, tehát a nőben, a Joaquin Phoenix, amivel küzdött. És ez kell ahhoz, hogy átéld. Tehát az, hogy arra figyelsz, hogy szájtól szájig beszélsz, az még nem szinkron. Az még lótúró. Az, hogy vele játszol, hogy azt játszod, amit ő, hogy ő vagy a beleélésnek a misztikuma, és vele egy úgy, hogy közben szájtól szájig beszélsz természetesen, az már szinkron, de ehhez meg az kell, hogy gyakorold a szakmádat színpadon, itt, ott, amott. Az még nem azt jelenti, hogy tudsz szinkronizálni, és nem is kell feltétlenül mindenkinek jól szinkronizálni, tehát egy nagyon jó színész, az nem biztos, hogy jól is szinkronizál, és egy gyengébb képességekkel bíró színész sem biztos, hogy rosszul szinkronizál. Itt egy furcsa találkozás van a színésszel, aki játszik azon a filmen, és azzal kell szinkronban lenned, nem a szájával, hanem a lényével, a játékával kell szinkronban legyen.
2: Hallottál-e esetleg a fandubról, vagy a fanszinkronizálásról, amikor a rajongók készítik el ezeket?
3: Igen, hallottam, de ez egy másik dolog. Ők magukért csinálnak valamit, én ezt tökre bírom, hogy ők ezzel el vannak.
2: És hallottál is már ilyen elkészült projekteket?
3: Volt, ami jó volt. Egyszer voltam a Roma Rádió, vagy nem tudom, és a vicces volt, amikor megcsinálták a Gyűrűk Urát, azt a részt, amikor a Gollam akarja venni a Frodótól a gyűrűt, és akkor azt úgy csinálták meg, hogy az egyik ózdi cigány, a másik pedig zsadányi. És akkor az ózdiak meg a zsadányiak utálják egymást, hogy az ő szubkultúrájukban benne van, és akkor úgy is csináltak rumásan, és akkor te mocskos kis kizér, a gyűrűt. Tehát a gyűrű nem mint szakrális tárgy volt, hanem mint egy ékszer, és veszekedett rajta két roma csávó. És ez a Gollam volt az egyik, és a másik a Frodo. Nagyon vicces volt.
2: Általánosságban azoknak, akik rajongói szinkronokat csinálnak, mit tudsz javasolni fejlődés szempontjából?
3: szerintem nem kell fejlődniük, szerintem picit olyan, mint az amatőr színjátszás. Tök jó, a saját örömükre van, és van közönségük, akkor meg még jobb, hogyha meg tudják mutatni, és másoknak örömet okoznak vele, főleg ha maguknak örömet okoz, ez olyan, mint a társas játék. Hát miért csinálhatnám, miért lenne jó ez?
2: Vannak olyan emberek, akik innen szeretnének tovább indulni, hogy egyszer professzionális irányba is vessék az utat, és hogy szerinted van-e erre...
3: Ez egy hülyeség.
2: Akkor erre nincsen lehetőségük.
3: De van lehetőségük, van, csak egy rossz gondolat. Tehát azért, mert te otthon a Grundon futballozol 22 évesen, azért még nem fogsz a Liverpoolban focizni, ezt felejtsd el. Mert a Liverpoolban az a fiú, aki most ott focizik, ő már 7 évesen az apukájával, vagy 6 évesen, vagy már 5 évesen, vagy 2 évesen már gurítgatta a labdát, és 18 ezer szabadrúgást rúgott el per év ahhoz, hogy azt úgy tudja csinálni, amit most csinál a Liverpoolban. Most nem akarom magunkat a Liverpoolhoz hasonlítani, de arról már lekéstek. Ahhoz, hogy szinkronizálj, olyan szinten mondjuk, mint a Széles Tamás, arra van egy intézmény, ezt úgy hívják, hogy Színház és Filmművészeti Főiskola, oda el kell menni, a tevételt kell nyelni, színészképzést kell kapni, színpadon kell játszani, és azt a játékot el kell majd mímelni, és újra átélni a Ben Affleckkel, amikor a Széles Tamás a Ben Afflecket szinkronizálja. De a Széles Tamás, hogy egy baromi jó színész, by the way, vagy éppen Kútvölgyi Erzsébet, én magam döbbentem nekem az első nagy találkozásom Kútvölgyi Erzsébettel, amikor ő ott sírt, zokogott, de tényleg zokogott a mikrofon előtt, és én nem értettem, hogy ez ilyen. Igen, ilyen. Hogy mondjam, azért, mert otthon meg tudod műteni a kutyádat, azért még nem biztos, hogy meg tudod műteni az anyukádat is. És ne is tedd, csak kutyádat sem műts meg.
2: Neked mi volt a legkiemelkedőbb pillanatod így a szinkron színészkedés terén?
3: Nagy pillanat az, amikor valami sikerül. Az például egy jó pillanat, amiért megharcolsz. Mindig édesapámmal jövök, aki egy kőműves volt, Isten nyugosztalja. Ő, amikor fölépített egy házat, hogy megcsinált egy boltívet, vagy megcsinált egy igen bonyolult falazatot, és azt be tudta jól vasalni, és mindent megadott, tehát van egy szakmai része, meg van egy olyan része a dolognak, ami meg több annál, mert gondolkodásra ösztönöz, hogy hogyan oldjad meg az áthidalást, és akkor abban van, és amikor elkészül, akkor az egy önelégültséggel tölt el.
2: És milyen érzés volt az első alkalom, amikor így saját magadat így visszahallottad tévéből, vagy
3: nem
2: filmen?
3: Saját magamat hallom vissza. Hanem ugye van egy belső hallásod, meg van egy külső. Tehát te se a saját hangodat hallod, csak tudjad. Tehát magyarul én nem tudom, hogy milyen a hangom. Én hallok egy hangot, de te neked nem az a hang van meg, amit én hallok. Mert én itt hallom belül. Éppen ezért nekem furcsa minden, amit magam hallok. Nem a hangomat nézem, hanem azt, hogy jól csináltam-e vagy sem. Egyébként nem vagyok elégedett soha azzal, amit csináltam. Soha mindig valami hülye hibát találok rajta. De én ilyen hülye vagyok, tehát én elégedetlen vagyok magammal. Jó, az se igaz, mert volt már olyan nem is egyszer, amikor azt mondom, ezt ennél jobban nem lehetett volna megcsinálni. Most jó, és akkor megveregetem a vállamat, ez jó voltam, ez jó. És olyan is van, amikor addig csinálok valamit, amíg az nem lesz jó, és akkor általában ez rám jellemző, hogy mindenki azt mondja, hogy tiszta ideg vagyok, meg mindenkit csapkodok, meg minden, de én magamra vagyok ideges, hogy nem vagyok képes megcsinálni azt, amit akarok, mert még lelki állapotom nem nincs ott. Szóval nekem egy nagy küzdelem ez.
2: Amikor filmeket nézel, akkor magyarul szoktad szinkronosan, vagy eredeti nyelven? Meg ezeket mennyire szoktad szakmai szemmel nézni?
3: Nagyon nem mindegy, hogy ki a szinkronrendező, ki csinálta a castingot. Én jellemzően magyarul nézek.
2: Volt már olyan, hogy a saját munkádat kapcsoltad át inkább?
3: Volt. De úgy, hogy angolra?
2: Vagy eredeti nyelvre?
3: Nem. Olyan nem. Azért nem. Általában hallgatom magamat, aztán ugye nem látom mindig az egész filmet, még akkor is én vagyok a főszereplő. Ezért van, amikor ott ragadok, hogy na most akkor megnézem ezt a jelenetet, de csak a saját szereplőmnek a jeleneteivel vagyok elfoglalva, mert azt látom, és akkor ilyen van, de ha megnézem, akkor ellenőrzésképpen, hogy jó, többé körbenézek a családon, hogy na, nekik is tetszik, akkor jó.
2: És volt olyan, amikor a család volt kritikus?
3: Nem mernek.
2: Nem mernek?
3: Nem. Nem, mert úgyis megvédem magam.
2: Hogyha szabad így fogalmaznom, ugye volt egy karakter, a Zöld Manócska, aki nagyon sok kritikát szokott kapni.
3: Áza.hu!
2: És te hogyan éled meg, hogy szoktak visszaszólni, hogy már megint őt hallottunk?
3: Az elején nagyon sokat van is fönn egy videó, amit meg is csináltam, a beütött Csőre Gábor az a levélet olvas, amikor kaptam gyalászkodó leveleket, és az egyiket felolvastam. Az volt a problémája, hogy hagyja már abba ezt az ízét, mert kiválja a szememet, kitöri, elvágja a torkomat, mert nagyon szereti a South Parkot, meg mindent. És akkor ezt meg felolvastam, és megpróbáltam beleélni magam, hogy ő írhatta, vagy amilyen benne volt az az indulat, mert hogy az elején még az Alzának valóban ilyen neurotik reklám, állítólag ez a neve, ez a szakmai kifejezés. De azóta már változtattak rajta a csehek is, és mi is változtattunk rajta. Azt tudjad, hogy azt hiszem háromszor volt tüntetés már emiatt Prágában, úgyhogy ezt hagyják abba. Csehek kemények. De viszont az is igaz, hogy az adott cégnek ez baromi jó marketing volt, és működik is, és azóta is működik. Egyébként én úgy kerültem ebbe bele, hogy a cseh Alzának a hangja csinálta a South Parkot. És azt kérték, hogy én legyek, de ne úgy csináljuk, mint a South Parkot, hanem próbáljam úgy, ahogy a cseh. Most ha meghallgatod a cseh Alzát, hát hogy nagyon durva. A régi cseh Alza, most is, a mostani is. Tehát Alza, tehát borzasztó, tehát hihetetlen. Az még durvább, ha azt kellene hallgatni, a magyaroknak oda lennének.
2: Szóval kifejezetten lightos verzió, ami most van.
3: Ez már lightos verzió, ami most van. Az elején nem az volt.
2: Van-e olyan szerep, amiben szívesen kipróbálnád magadat így a jövőbe?
3: Én angolúri embereket szeretnék szinkronizálni, azt keveset szinkronizálok. De én jobban szeretem az olyan szerepeket, amiben kevesebb technikai, ennek ellenére rengeteg technikai kihívásos szerepet csinálok, és több érzelmi kihívás van.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csőre Gábor szinkronszínészt hallották.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra és az innovációs szemlélet erősítésére van szükség, jelentette ki Horváth Péter államtitkár a Nemzeti Tudásképző Akadémia diploma átadó ünnepségén. Kiemelte, az intézmény olyan életpályamodellt nyújt a diákoknak, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hegyi Péter programigazgató beszámolt arról, hogy a minisztériummal történt egyeztetések után egy egyszeri 375 millió forintos átmeneti támogatást kaptak, amely szeptemberig biztosítja a folyamatos működést. Hozzátette, megkezdték a tárgyalásokat a Magyar Tudományos Akadémiával és a rektori konferenciával is arról, hogy a program közigazgatásilag hová tartozzon a jövőben. A most lezárult tanévben több mint 1400 diák szerzett különböző fokozatú diplomát az akadémián. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött meg az aratás országszerte. Bár a csapadékhiány miatt a megszokottnál kevesebb termés várható, a betakarított gabona minősége a szakemberek szerint jó lehet. Az őszi árpa országos termés átlaga jelenleg 5,5, valamint 6,5 tonna között alakul hektáronként. A kukorica helyzete ugyanakkor jóval kedvezőtlenebb, így ezt a kultúrát tartják a szárazság legnagyobb vesztesének. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentése szerint a gazdák már a búza aratását is megkezdték, a tartós hőség miatt pedig fokozott tűzvédelmi készültséget kérnek a mezőgazdasági gépek üzemeltetőitől. Pénteken a résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A hagyományos rendezvényen ezúttal az ifjúsági korosztály csoportjai kapnak szakmai megmérettetéssel egybekötött bemutatkozási lehetőséget. Idén 5 együttes lép színpadra Debrecenből, Ráckevéről, Jászberényből és a házigazda Szeged környékéről. A fesztivál központi kísérője pedig a szabadkai Juhász zenekar lesz. A fiatal táncosok esténként táncházakban vehetnek részt, szombaton este pedig a Szegedi Kis Színházban szakmai zsűri előtt mutatják be versenyprogramjukat. A Velencei tónál rendezik meg az utolsó EFOT fesztivált a héten július 8-a és 12-e között. A szervezők közlése szerint a jubileumi 50. rendezvény mára kinőtte a jelenlegi otthonát, a jegyek és bérletek iránti kereslet ugyanis 60%-kal meghaladta a tavalyi adatokat. Budai Marcell sajtófőnök tájékoztatása szerint a bérlet értékesítést már júniusban lezárták. A szerdai napi jegyek elfogytak, és a hétvégére is telt házat várnak. A fesztivál 14 év után búcsúzik a Velencei tópartjáról, a 2027-es új helyszínről a későbbiekben adnak tájékoztatást a szervezők. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajók, programhajók és bulihajók is indulnak. Újabb, idén már a harmadik hőhullám érte el Franciaországot, ahol a déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot. A francia meteorológiai szolgálat kiterjesztette a hőségriasztást, és előrejelzésük szerint a kánikula a hét végéig tarthat az egész országban. A rendkívüli meleg mellett a mediterrán térségben az erős szél miatt magas az erdőtüzek kockázata. 7 déli megyét már nagyon magas veszélyességi fokozatba soroltak. A Pireneusokban már ki is tört egy tűz, amely mintegy 1500 hektáron terjedt el, a lángok terjedését a hatóságoknak vasárnapra sikerült megfékezniük. 250 éves fennállását ünnepli az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kimondása óta. A negyedszázados történelmi jubileumról az ország szombaton nagyszabású rendezvényekkel emlékezett meg, a tengerentúli ünnepségek és kulturális programok azonban nem korlátozódnak a hétvégi nemzeti ünnepre. A kerek évforduló alkalmából ugyanis egész évben folyamatosan tartanak a tematikus megemlékezések. A kiállítások és az ünnepi eseménysorozatok a tervek szerint minden amerikai tagállamot érintenek. A jubileumi év programjai így a következő hónapokban is meghatározzák majd az amerikai közéletet.
0: az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Zöldellő szerkesztő műsorvezetőjét, Huszár Katát hallják. A mai magazin műsorunkban a légkondicionáló berendezésekről lesz szó. A nyári kánikulában mindenki megpróbálja hűteni valamilyen formában az otthonát, ha szükséges. Ugyan megfelelő szigeteléssel és árnyékolással a meleg jó részét kint tarthatjuk, de akinek nem ilyen az ingatlanja, annak bizony szüksége lehet légkondicionáló berendezésre. Azonban ennek mind a kiválasztásánál, mind pedig az elhelyezésénél fontos, hogy körültekintően járjunk el. Ebben segít majd mai vendégem Szilágyi Zoltán, egy miskolci klímaszerelő cég tulajdonosa.
2: Előre nem árt, hogyha eltervezünk valamiféle elképzelést, hogy hova lehet feltenni, vagy megkérdezünk telefonon előtte egy klímaszerelőt, hogy mi a véleménye arról az elhelyezésről, illetve itt azért már egy településképi szabályozás is bejön a képbe. Erre oda kell figyelni, hiszen sokan nem tudják, de mondjuk egy társasházban nem mindegy, hogy hova kerül ez a készülék, hogy erkére lesz telepítve a kültéri egysége a klímának, illetve ablak alá. Szóval nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, amit nem tud mindenki, miért is tudna, ez egy különálló szakma, úgyhogy körül kell járni ezt a kérdéskört, én úgy gondolom eléggé alaposan, hiszen hosszú távra választunk is adás egy komfortberendezést, ami hatással lesz a későbbi komfortunkra, egészségünkre, közérzetünkre.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a mostani kánikulában sokan légkondicionáló berendezéssel próbálják hűteni otthonukat, akiknek pedig nincsen klímája, vagy eddig nem volt klímája, most még talán azok is elgondolkoznak azon, hogy beszereltessenek egyet. De ugye nem mindegy, hogy milyen készüléket választunk otthonunkba. A következő percekben a klímáról, a légkondicionáló berendezésekről lesz szó. Szilágyi Zoltánnal, egy miskolci klímaszerelő cég tulajdonosával beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban.
2: Szép napot kívánok!
1: Hát mire kell figyelni akkor, amikor az ember úgy dönt, hogy hát ezt a hőséget már ő sem bírja tovább, valószínűleg még további hőhullámok várhatók, ugye idén nyáron a meteorológusok előrejelzése legalábbis ezt mutatja. Hogyan kezdjen bele abba az ember, hogy egyáltalán ő esetleg szeretne mondjuk egy légkondicionáló berendezést? Kezdjük ott, ajánlott mindenkinek minden típusú ingatlanba?
2: Alapvetően azt mondom, hogy igen, a magának a légkondicionálónak a használata az, ami nem mindegy, hogy hogyan használjuk, illetve hogy milyen berendezést választunk. Célszerű jól körüljárni a témát, hiszen óriási a kínálat a klímákból, így a szolgáltatók is egyre inkább szaporodnak, tehát egyre több a klímaszerelő cég, egyre több a jó szakember, és igazából ez most egy olyan halmaz, amiben nagyon jól lehet válogatni. Én azt javaslom egyébként annak, aki klíma beszerelésén töri a fejét, hogy kérjen több helyről ajánlatot, és ne csak az ár legyen az egyetlen aspektus, hiszen egy kevésbé tapasztalt cég részéről kaphatunk egy nagyon kedvező áru ajánlatot, de nem biztos, hogy a legmegfelelőbb klímát fogjuk kapni. A másik dolog, hogy a berendezés kiválasztását, azt azért előre nem árt, hogyha eltervezünk valamiféle elképzelést, hogy hova lehet feltenni, vagy megkérdezünk telefonon előtte egy klímaszerelőt, hogy mi a véleménye arról az elhelyezésről, illetve itt azért már egy településképi szabályozás is bejön a képbe, erre oda kell figyelni, hiszen sokan nem tudják, de mondjuk egy társasházban nem mindegy, hogy hova kerül ez a készülék, hogy erkélyre lesz telepítve a kültéri egysége a klímának, illetve ablak alá. Szóval nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, amit nem tud mindenki, miért is tudna, ez egy különálló szakma, én is biztos nagyon sok témához nem tudnék hozzászólni, úgyhogy körül kell járni ezt a kérdéskört, én úgy gondolom eléggé alaposan, hiszen hosszú távra választunk, és adás egy komfortberendezést, ami hatással lesz a későbbi komfortunkra, egészségünkre, közérzetünkre.
1: Miskolcon nagyjából, ha megnézzük, három típusú ingatlan található. Vannak ugye a családi házak, ahol én azt gondolom, hogy jóval könnyebb esetlegesen kiválasztani azt, hogy na akkor most hova tegyük ezt a berendezést. Vannak a panel lakások, illetve vannak a társasházak. Gyanítom, hogy méreteket tekintve sem mindegy, milyen klímát választunk. Van a teljesítményekben egyébként különbség, hogy na hány négyzetmétert szeretnénk vele lehűteni, vagy esetleg az hidegebb időszakokban majd fűteni?
2: Ez egy eléggé megosztó terület a klíma kiválasztásának, hogyha szabad így fogalmazni, hiszen sokunknak a fejében az van, hogyha egy 2,5 kW-os gépet veszünk, akkor az esetlegesen radikálisan olcsóbb lesz, mint egy 3,5 kW-os. Ha pedig nagyon-nagyon melegünk van, akkor hajlamosak vagyunk elszállni azzal, hogy akkor legyen egy 5 kW-os készülék a nappaliban. Alapvetően a 3,5 kW-os gépek a legnépszerűbbek. Ugye, hogyha ez egy kisebb helyiségbe kerül felszerelésre, ott érezheti az ember, hogy lehet, hogy ez sok lesz, de alapvetően én úgy gondolom, hogy egy 3,5 kW-os gép egy olyan helyiségben, ahol 2,5-es elegendő lehet, azért az a nagyobb gép az tartalékokkal rendelkezik, illetve egy nagyobb kapacitású gép kerül beszerelésre, ami kisebb teljesítményfelvételen fog ketyegni, magyarán alapjáraton, és az ár differencia, hát ma már nagyjából 10 000 forint, vagy azon belüli különbség, tehát az ár ezt egyáltalán nem lesz itt releváns. Az 5 kW-os gépekről is ejtenék pár szót, ott pedig az, ami nagyon szembetűnő, hogy egy 5 kW-os gépnek óriási a ventilátor tömegárama. Nagyobb is az a rés, ahol a levegő kijön a gépből. Ezzel számolni kell, és aki azt mondja, hogy a klímára érzékeny, nyilván itt gondolná az ember, hogy a hőmérsékletre vagyunk érzékenyek, de sokan a húzat hatásra. Tehát igazából ez is egy nagyon fontos szempont. Figyelembe szoktam venni egyébként felmérésnél, hogy ha van egy kanapé a nappaliban, szembe vele egy tévé, akkor ne a tévé felé tegyük a klímát, mert szembe fog fújni, szárítani fogja a szemünket, hűtési üzemmódba is, és fűtési üzemmódba is zavaró lesz. De sokan otthonnak attól például, hogy ágy fölé kerüljön a klíma. Szerintem az egy jó választás, mert egy magasabb ventilátor fokozaton az ágy fölül el lehet terelni a hideg levegőt, nem kapunk direkt húzatot, ez egy jó komfort dolog lehet. Egy nagyobb teljesítményű gépnél ez megint ugye egy olyan kérdés, hogy mekkora a terünk, ami rendelkezésre áll. Szóval igen, a teljesítmény megválasztás az nagyon fontos, illetve készüljünk arra is, hogy lehet, hogy fűteni is fogunk a klímával, hogy ez a három épületcsoport, vagy három épületfajta, amiről ön kérdezett, ugye a panellakás, a téglaépítésű, illetve a családi ház. Itt azért az is előfordulhat, hogy már a panellakás, tehát például a miskolci panellakásokban általában erős a távfűtés, tehát nagyon-nagyon meleg van. Gondolja az emberi fűtés nem lesz használva az a készülék, de azért az átmeneti időszakban van úgy, hogy a hőérzetünk megkívánja. Lehet, hogy a hőmérséklet kint bent nem indokolt, de fáradtabban érkezünk haza hosszabb nap után, az ember fázósabb.
1: Kisgyerekes családokról nem is beszélve, ahol kisbaba van.
2: Igen. Vagy amikor éppen az ember egy betegség végén egy lázat szeretne kiizzadni, akkor ahhoz is hőteljesítmény kell, és nekem már azért személyes tapasztalatom volt ez, hogy volt, hogy nyáron voltam lázas, és befűtöttem vele rendesen, így sikerült kiizzadni reggelre, de mindegy, ez az én személyes tapasztalatom. Úgyhogy igen, nagyon fontos a teljesítmény kiválasztása, de nagyon sok szempontot figyelembe kell venni.
1: Lehet-e energiatakarékosság szempontjából is különbséget tenni krémák között? Tehát tudunk itt arra is figyelni, aki mondjuk szeretne erre is odafigyelni, hogy na neki azért minél inkább energiatakarékosabb berendezése legyen. Már így is lehet választani?
2: Abszolút, ez is egy kiválasztási szempont, és örülök is neki, hogy szóba került, mert ez az elhelyezésen felül talán még az egyik hasonlóan fontos szempont, hiszen itt ugye az A+ besorolások azok, amik megmutatják, hogy a klíma milyen fogyasztást tud produkálni, hűtésen, fűtésen. Itt van egy olyan mérőszám, most hagyj kezdjük egy kicsikét a fűtési oldalról, hiszen a klímával ki lehet váltani fűtést is, így úgy gondolom, hogy a nyári rapszódikus használathoz képest a fűtés az egy sokkal relevánsabb kérdés, hogy mennyit fogyaszt a gép. Itt érdemes megnézni, a gépnek van egy úgynevezett SCOP értéke, ez ugye egy rövidítésből adódik, ami annyit jelent, hogy szezonális hát hatásfok gyakorlatilag, de jósági foknak is hívják. Ez megmutatja ez a szám azt, hogyha a klímába bemegy 1 kW-nyi áram, hány kW-nyi hőteljesítménnyel hasznosul. És 4-es SCOP érték az, ami még önálló fűtésre nem alkalmas, viszont a 4,6 és az 5-ös gépek, ezek általában már 2 és 3 A+-os fűtési teljesítménnyel vannak megáldva. Ezek a gépek sokkal hatékonyabbak, sokkal csendesebbek, sok esetben, és jobban el tudják látni a szélsőséges fűtési szükségleteket. Hűtési szempontból azért a 2A+-os gép az már egy általános, tehát hogy igazából ott nagyjából ebben a fogyasztási kategóriában van a legtöbb berendezés, persze azért ennél lehet rosszabb, jobb is, de nagyságrendileg azért a 2A+-os gépek az elterjedtebbek. Nyáron egyébként, ugye ez is sokszor felmerül, hogy mennyi fogyasztási többletet fog ez okozni. Én úgy gondolom, hogy a komfortér, hogyha nagyon melegünk van, és mondjuk egy 10. emeleten lakunk, és valaki azt mondja, hogy hó végén egy 10-essel hosszabb lesz a villanyszámla, akkor az azonnal ott van az a 10-es, hogy csak jobban érezzük magunkat, tudjunk aludni, ne legyünk ingerültek, fáradtak, hiszen munkát kell végeznünk, családra kell figyelni, egy csomó minden más problémát meg kell oldani, ugye, amire hatással van az, hogy hogyan pihenjük ki magunkat, és a komfort az itt nagyon fontos.
1: Én olvastam, ahogy készültem erre az interjúra, hogy elképzelhető, hogy mondjuk van olyan ingatlan, ahová nem elég egy klíma, hanem akár kettőt is be kell szerelni. Ezt én, ahogy elképzelem, ez mondjuk egy szintes családi háznál, gondolok én erre. Mondjuk azért gondolom az ritka, hogy panelbe esetleg akár kettőt kérnek.
2: Igen, ez is egy nagyon jelentős dolog, hogy hány klíma legyen. Vannak olyan ingatlanok, ahol egy klímával tök jól meg lehet oldani, mert olyan az elrendezés, hogy feltesszük egy adott falsikra a klímát, az szembe van egy olyan bejárati ajtóval, vagy egy olyan ajtóval, ahonnan sugárirányban nyílnak a helységek, és meg tudjuk oldani. Viszont vannak olyan elrendezésű, és panelban is nagyon sok, amire azt szoktam mondani, hogy ha olyan alaprajzot kellene tervezni, amit lehetetlen beklímázni, akkor pont ezt rajzoltam volna meg. De Igen, teljesen jogos a felvetés abból a szempontból is, hogy ha több helyiségünk van, és hát miért ne lenne, ugye most csak két szobáról beszélünk, és mondjuk van egy 4 fős család, vagy 3 fős család, annak a szobának az ajtaját, ha bezárjuk, mármint mondjuk a kisebbik szobáit, és a nagyszobába telepített klíma dolgozik, a kisebbik szobát kizártuk ebből a lehetőségből. És igen, itt jön a dilemma, hogy akkor van egy kis szobánk is, oda is be kell terelni valahogy a levegőt. Sok helyen láttam azt, hogy ezt egy mondjuk nagyon csendes oszlopventilátorral be lehet terelni, de ahhoz nyitva kell lenni az ajtónak. Itt a privát szféra is bekerül a kérdéskörbe. Igen, ez egy fontosan mérlegelendő, de hogyha napközben nem vagyunk otthon, és helyesen használjuk a klímát, akkor célszerű kipróbálni azt, hogy egy klíma mennyire tudja lehűteni a lakást, hiszen ha nem engedjük a falakba betöltődni a napenergiából származó hőteljesítményt, akkor a klíma hűvösen tudja tartani napközben. Amikor hazaérünk, és már megy lefelé a nap, akkor már plusz hősugárzás nem éri az építményt, viszont kint meleg a levegő, hát nyilván itt a szellőztetés lesz majd a kérdés, hogyha kinyitjuk az ablakot, bejön a meleg, hogyha zárva tartjuk, akkor kellemes hűvösbe aludhatunk. Lehet, hogy ezzel én azért lennék óvatos, hogy egyszerre két klímát telepítsen valaki, mert lehet, hogy egy klíma is el tudja látni a feladatát úgy, ahogy mi élünk abban az ingatlanban.
1: A szellőztetés azért itt szóba került, és én úgy tudom, hogy amellett, hogy egyébként tényleg valaki mondjuk ezekbe a 35-40 fokokba akár használja a klímát a komfort zónájának a növelése érdekében, azért a szellőztetésről sem szabad megfeledkezni. Miért fontos ez?
2: A szellőztetésnek több jó tétemény hatása lehet. Az egyik az, hogy nyilván, hogyha megmozgatjuk a levegőt, akkor cserélődik a levegő. Ha húzamosabb ideig tartózkodunk egy helyiségbe, annak elhasználjuk az oxigén tartalmát, és ezek a műanyag nyílászárók, hogyha nincsenek ellátva automata szellőztető egységgel, akkor bizony fáradékonyabbak leszünk, megnövekszik a belső atmoszférának a széndioxid szintje, és igazából pihenni sem tudunk. Tehát a szellőztetés egy nagyon fontos dolog. Valamint itt azért a nagyon kellemetlen, bérleti díjat nem fizető, de jelenlévő kellemetlen bérlő is említést érdemel, ez pedig maga a penész, hiszen a penésznek oxigénre és nedvességre van szüksége. Amikor kilélegzünk, akkor nedvesség is kerül, tehát a környezetünknek a rejtett nedvesség tartalma is megnövekszik. A klíma ebből csinál tulajdonképpen kondenzátumot. Ha viszont el van porosodva a klímánknak a ventilátora, a por meg tudja kötni a nedvességet, és igazából el is készítettük azt a táptalajt, ami a penészedéshez szükséges. Ha szellőztetünk, ez kevésbé lesz releváns, de úgy gondolom, hogy erre is nagyon oda kell figyelni. Szóval a szellőztetés az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Hogyan állítsunk be a klímánknak a hőmérsékletét? Ez gondolom azért nagyjából egyénenként változhat, hiszen ki mennyire szereti azt, hogy hűvös legyen az otthonában, vagy csak néhány fokkal legyen hűvösebb, mint a kinti hőmérséklet. Mire kell itt figyelni?
2: Igen, itt is nyilván megint rossz a hír, mert több mindenre kell figyelnünk. Induljunk ki egy autóból mondjuk, hogyha belülünk az autónkba, az általában felmelegszik. Van, hogy 70 fok is van bent az utastérben, ilyenkor gyorsan le akarjuk hűteni, maximumra kapcsoljuk a ventilátort, a legalacsonyabb hőfokozaton, és akkor várjuk, hogy felfrissüljön a beltér, és ne legyen égető a helyzet. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen normális reakció, és ebben is sok az ellentmondás. Legalábbis sokszor hallom, hogy teljesen eltérő információk vannak. Van, aki azt mondja, hogy csak egy közepes hőmérsékleten, van, aki annak a híve, hogy agresszíven és gyorsan hűtsük le az utasteret. Szerintem ennek van egy észszerű középútja, mégpedig az, hogy hűtsük vissza a leggyorsabban az utasteret, és amikor megvan a komfortunk, kezdjük el emelni a hőmérsékleti faktort, hiszen nem kell folyamatosan egy túlterhelt, hűvös autóban csücsülnünk az egész út alatt, de meg kell találnunk azt az egyensúlyt, amikor nem sok és nem kevés. Nem fázunk meg, de jó a komfort. Ezt csak így tudjuk utolérni. Az pedig tévhit, hogyha mondjuk középhőmérsékletre van mondjuk a hőmérséklet állítva, akkor kevésbé fog hideget fújni a klíma. És ez inkább már itt a lakossági klímánál jön elő, hiszen a klíma az általában, mint említettem korábban, ezt a 6 fokos levegőt nagyjából abban a tartományban fogja kifújni, akkor is, hogyha 16 fokra van állítva, és akkor is, hogyha 20 fokra, és mondjuk releváns hőmérséklet különbség van a között, amit beállítottunk, meg ami jelenleg van. A gép minél hamarabb megpróbálja elérni ezt. Legyen szó az autóról, legyen szó a lakossági klímáról, viszont a komfortunkat azért ne bántsa. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hirtelen hőterhelés ne érje a szervezetünket. Gyakran elhangzik az is, hogy ez a 10 fok differencia a külső és a belső hőmérséklet között, én ezt egyáltalán nem tartom életszerűnek. Miről van szó? Van kint adott esetben 43 fok. Ha 10 fokot levonunk belőle, az 33. 33 fokra állítani egy klímát egy 26 fokos lakásban semmi értelme. Ez a szabály így már le is seperhető az asztalról. De nem ennyire egyszerű a matek. Ugyanis arról szólna ez a 10 fokos szabály, hogyha ki és bejárkálunk az épületből és az épületbe, és ezt gyakran megtesszük egymás után, akkor ez a 10 fok, amit a szervezetünk még tud tolerálni, ez nagyjából helyén való. Ezzel egyet tudok érteni. De az, hogyha huzamosabb ideig munkahelyen, autóban, otthon, huzamosabb ideig bent vagyunk, és a klíma 23 fokra van állítva, kint pedig tombol a 40 fok, nem kell ezt a 10 fokot én úgy gondolom betartani.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk már megkezdett témánkat. A légkondicionáló berendezésekről lesz szó továbbra is, vagyis a klímákról. Szilágyi Zoltánnal, egy miskolci klímaszerelő cég tulajdonosával beszélgetünk továbbra is.
2: Fontos kérdés talán még a klímával kapcsolatban, ugye a tisztítás, tisztítatás. Hát itt rögtön felmerül a kérdés, hogy mi magunk is megcsinálhatjuk, vagy szakember jó ehhez is, mert hogy azért én úgy tudom, hogy már különböző tisztító szerek, nem tudom igazán, hogy kell fogalmazni, de hogy már azok kaphatók. Ebben milyen tanácsot tudna adni a hallgatóknak?
3: A klímatisztítást és a karbantartást szerintem külön kell kezelni. Egy klímát tisztítani igazából az ügyfél is tud, hiszen ebben van egy fizikai porszűrő, amihez könnyen hozzáférünk, általában fel kell nyitni a beltéri egységnek az ajtaját, kiemeljük a szűrőt. Ahogy kiemeljük, ugye ez egy negyed körciknyi íves, hogyha oldalnézetből nézzük ezt a szűrőt, és annak a tetejére, tehát a külső felszínére rakódik le a kosz. Ezt csap alatt nyugodtan kimoshatjuk, sőt, én szoktam is javasolni az ügyfeleimnek, hogy csinálják meg ők is nyugodtan, akár két havonta is, főleg, hogyha teljes üzemben dolgozik a klíma, tehát nyáron hűtenek, illetve télen fűtenek vele. Utána jön egy nagyon érdekes dolog, mert egy tisztának látszó klíma is fertőzheti a belső atmoszférát, hiszen a korábban már említett penész jelen lehet a gépnek olyan részein, amit nem látunk vizuálisan, vagy pedig olyan kellemetlen baktériumok, mint a legionella, erről biztos sokan hallottak. Én is voltam már kitéve ilyen fertőzésnek, nagyon kellemetlen náthás tünetekkel járó betegség, és ennek úgy tudom, hogy komolyabb szövődménye is lehetnek. Ezt célszerű elkerülni. És ilyenkor, amikor beköszönt a nagy meleg, mindenkinek eszébe jut, akinek van klímája, hogy hát ezt ki kellene tisztítani, és akkor hívja a szakembert, vagy aki telepítette, és utána csalódottan hallja, hogy hát várnia kell. És sokan félnek, ugye, óckodnak attól, hogy ilyenkor akkor most ők nem tudják bekapcsolni a klímát? Tulajdonképpen ezt én fontosnak tartom megcáfolni, mert be lehet kapcsolni a klímát, viszont pár dologra érdemes figyelni. Az egyik az, ugye a korábban említett szűrőt mossuk ki, valamint kapcsoljuk be a klímaberendezést, vegyük le minimumra a ventilátor fokozatot, és állítsuk a leghidegebb hőmérsékletre, és körülbelül egy órán keresztül hagyjuk így, akár nyitva is lehet az ablak. Ezzel időt nyerünk, hogyha a klímaszerelőre kell várni egy vagy két hetet, nagy Isten, akkor a klímánk azért jobb, hogyha addig tud dolgozni, nekünk jobb a komfortunk, és a feltételezhetően tisztább is lesz bent a levegő. Ennek a 16 fokos hűtésnek, vagy a leghidegebb hűtésnek van, amelyik klíma egyébként más hőmérsékletig húzható le, de nagyjából ez az általános, ez a 16 fok. Ez nem azt jelenti, hogy a klímáról 16 fokos levegő jön le, hanem ő egy harmadpont alatti hőmérsékletre fog beállni, ami általában 10 fok alatt van, tehát egy ilyen 5-6 fok az, az az általános, ugye a 0 és a 10-nek a mértani közepére. Körülbelül ide szoktuk egyébként kalibrálni a gépeket is. Ennek az a lényege, hogy ezen a hőmérsékleten a kompresszor folyamatosan dolgozni fog. A belső levegőnek, tehát ami a szobában van levegő, annak a kondenzátuma, a nedvességtartalma ki fog csapódni a hőcserélőn. Tulajdonképpen folyamatos folyadékfilmbe fog úszni ez a hőcserélő, és a baktériumoktól elzárjuk az oxigént. Az elpusztult baktériumok pedig a kondenzátummal együtt lefolynak, kifolynak, tehát távozik a berendezésből, és hogyha ezt az egy órás ciklus betartottuk, visszatehetjük a szűrőt, vagy akár már előtte, hogyha kimostuk és megszállítottuk, visszatesszük, és beállíthatjuk a komfort hőmérsékletet. A szerelőnek nem csak ennyi dolga van egy karbantartás során, neki sok mindent át kell nézni egy gépen, furcsa zajokat, a kültérivel kapcsolatban is vannak bizonyos dolgok, vannak esetek, amikor a kültérit is kell tisztítani, hiszen annak a hőcserélőjére is le tud rakódni szennyeződés, és az a készülék meghibásodását okozhatja. Közvetlenül nem lesz hatással a mi komfortunkra, de amikor bekövetkezik a hiba, onnantól kezdve igen.
2: Szóba került itt már kicsivel korábban a beszélgetésben a településképi szabályozás. Ugye ez a klíma telepítésével kapcsolatban lényeges, mert hogy nem mindegy, hogy például egy társasháznál hová tesszük, vagy akár ha úgy nézzük, egy családi háznál is, hiszen az is lehet esetleg egy települési védettség alatt, vagy egy ugye régi típusú társasháznál, régi típusú családi háznál van ilyen azért Miskolcon sok. Hogy hogy hová tesszük. Itt mire kell elsősorban figyelni, hogy hol lesz a kültéri egység, mert gondolom a belső rész az majd, hogy nem mindegy egy ilyen ingatlannál is, bár ahová a szakember javasolja és a ügyfél szeretné, itt a kültéri egységre kell figyelni, igaz?
3: Igen, ez egy nagyon jó meglátás, hiszen induljunk ki a családi házaktól, talán ott a legegyszerűbb, és ott van a legritkábban erre szükség. Hogyha a családi háznak a fekvése olyan, hogy az utcafronton van mondjuk a homlokzat, és ezzel pontosan még önmagában nincsen gond, nyilván a szerelő alapból kerülni fogja azt, hogy utcafrontra kerüljön a kültéri, de ha elkerülhetetlen, mert az udvaron ezt nem lehet megvalósítani, vagy olyan az elrendezés, vagy a telepítésnek az anyagi büdzséje nem engedi a hosszú csőszakasz beépítését, akkor azért célszerű ezt az önkormányzattal, az adott önkormányzattal egyeztetni. Ők sok esetben az igénylők kérésére meglepően kérnek egy tervezetet is, akár egy fotót is jelöljük be a képen, hogy hova szeretnénk, és hogyha ők engedélyt adnak erre, akkor az engedélyezett módon kell elvégezni ezt a telepítést. És akkor itt, hogyha rákanyarodunk a többi épülettípusra, a nagyvárosi környezetben és inkább a társasházaknál, ugye az együttélési szabályoknak való megfelelés, illetve az, hogy egy egységes kinézetű épülettömb legyen abban a városban, ez nyilván egy nagyon fontos dolog, de nem annyira a lakosoknak, hiszen ők lakni akarják az ingatlant, és jól akarják érezni magukat, és ez egy teljesen természetes igény. Ennek a szabályozásnak alapvetően a saját megítélésem szerint nem az a célja, hogy sarokba szorítson bárkit, pontosan ellenkezőleg, ha esetleg egy társasházi konfliktust okoz egy klímaberendezést, gondolok itt zajterhelésre, egy kedvezőtlen helyre történő klímakondenzátum elvezetés, vagy egész egyszerűen az irítség szüli, ilyen is lehet, hiszen emberek vagyunk, a másiknak több van, nekünk valamivel kevesebb, de nyilván ez egy nem annyira releváns szempont. Szóval az önkormányzat meg tudja mondani azt, hogy hova lehet és hova nem. Ha pedig lehet, akkor azt hogyan? Itt a kondenz elvezetés és a készülékeknek a tájolása, ez a két szempont. Talán, ahogy mondta is ön is, a beltéri az ebből a szempontból nem számít, hiszen az bent van, azt csak mi látjuk. A kültérinek viszont nem mindegy, hogy hogy van elhelyezve, viszont ugye azért a kondenzvíz is okozhat gondot, és itt gondolok arra, hogy nyáron a beltériben keletkezik a kondenzvíz, télen viszont a kültériben. A beltérinek a kondenzvíz a sokféleképpen elvezethető. Hogyha egy kicsit beszélhetek erről, akkor gyorsan felsorolnám. Az egyik az, hogy bengyűjtjük egy víztárló edénybe, mondjuk egy vödörbe vagy egy kannába. Ez ugye kevesek számára életszerű, hiszen a csöpögő víz az nem egy, tehát az igazából a fülünket tudja zavarni, meg a pihenésünket, illetve nagyon oda kell rá figyelni, hiszen hogyha nem vagyunk otthon és túlfolyik ez az edény, akkor bizony ott van a tócsa bent a nappaliba adott esetben. Ha kintre vezetjük, akkor előfordulhat olyan körülmény, hogy a klímaszerelő ugyan mondjuk feltesz egy méteres PVC csövet, vagy valamilyen csövezetet, de a legjobb szándék ellenére is mondjuk egy magasan, egy tizedik emeleten telepített klímából kifolyó víz mondjuk egy harmadik emeleti párkányra csepeghet simán, hogyha a szél úgy jár, és ez bizony zavarja a lakókat, és utána itt már csak egy gyufa kell ahhoz, hogy meggyújtsuk a tüzet, hamar konfliktus kerekedik belőle, viszont hogyha erre nekünk van engedélyünk, akkor nyugodtan kiátrálhatunk egy ilyen szócsatából. Viszont ugye pont ez a lényeg ennek a szabályozásnak, hogy ezt elkerüljük. Tehát ezek a kivezetések, amik nem egységesen és nem célzottan történnek, ezek okozhatnak konfliktust, és ezt akarjuk elkerülni. Itt az akarjuk alatt egyébként közös érdekünk, mert ha mi klímánknak a víze zavar valakit, esetlegesen, hogyha nem a tizediken lakunk, akkor a fölöttünk lakójé ugyanúgy zavarhat minket is. Szóval simán válhatunk mi is áldozatokká ebben a helyzetben. Visszatérve a kondenz keletkezésének a helyére, ugye ez mindig a klíma hideg oldalán, a klímának van egy hideg, meg egy meleg oldala, függen attól, hogy hűtünk vagy fűtünk, gyakorlatilag az áramlási irány az, ami megváltozik a hűtőrendszerben. A beltériben keletkező kondenzátum, ugye ez nyáron van, ezt vagy bengyűjtjük, vagy elporlasztjuk odakint a kültéri környékén. Ezt a porlasztványt, ezt célszerű úgy célozni, hogy a kültéri ventilátora jó messze fúrja az épülettől. Ez is egy engedélyeztethető megoldás, illetve hogyha kint egy csatornába be lehet ezt vezetni, mert mondjuk egy eres csatorna ott van, A téli konda az egy sokkal nehezebb kérdéskör, hiszen a klíma alján fog kifolyni, és egy ablak alá telepített klímák az alját nem érjük el, kevésbé tudunk rá hatással lenni, hogyha ott valami szerelési hiba van. A másik probléma pedig a fagyveszély, hogyha 0 fok alá megy a hőmérséklet, simán lehet az, hogy este, mikor lefekszünk, de fűtünk a klímával, még 4 fok van, éjszaka viszont lesz -2. Ha belefagy a víz a klíma aljába, ez gondot okozhat, mert nem feltétlenül lesz a gépben tálcafűtés, és láttunk már olyan gépeket is, ami hiába rendelkezett tálcafűtéssel, egész egyszerűen felfagyott benne a jég, és csökkenti a gép teljesítményét, zajt okoz, adott esetben a klíma meghibásodását is okozhatja, hiszen fagyról beszélünk, és az nem játék. Ugye a téli kondenzvíz elvezetése az történhet sokféleképpen, erre most nem akarok annyira szakmai részletekbe belemenni, de ezek a szempontok nagyon fontosak a településképi szabályozásban, és én arra biztatok mindenkit, hogy attól, hogy kitalált egy megoldást, attól még ezt az engedélyeztetést el kell végezni, hiszen akkor aludhatunk nyugodtan, hogyha tudjuk, hogy papírunk van arról, hogy ezt így lehet használni. Hosszú távra vesszük a klímát, sokáig akarjuk élvezni ennek a jó tétemény hatását, akkor ez legyen lepapírozva, legyen rendben, és hogyha bármi konfliktus van, akkor legyünk készek arra, hogy ezt meg tudjuk oldani. A településképi szabályozásnál még ugye, ahogy említettem is korábban, hogy itt a kondenzvíz az egyik legfontosabb aspektus ennek a szabályozásnak, azon túl, hogy az esztétikum milyen lesz. Gondolunk kell arra is, hogy itt lesz bőséges kondenzátum, egy magas páratartalmú napon, egy eső után, egy nyári eső után a klímából akár óránként 1,5 liter víz is kijöhet. Azért ez nem kevés. Ezt nem mindegy, hogy hova folyatjuk. És ugyanilyen fontos, hanem fontosabb a téli üzemben keletkező kondenzátum, ami a kültériben fog keletkezni, és ez akár le is fagyhat, hogyha mínuszos a hőmérséklet.
2: Családi háznál például.
3: Családi háznál, igen, ez egy klasszikus lehetősége annak, hogyha mondjuk egy járda fölé van feltelepítve ez a kültéri egység, és egy családi háznál sokkal relevánsabb, hogy fűteni is fognak, mert később fogják a gázfűtést mondjuk használni. A gépnek a leolvasztási ciklusa, ugye, ami időnként óvatatlanul is bekövetkezik, szintén kifolyhat 1,5 és 1,5 liter közötti víz, az a járdára fog lefolyni, le fog fagyni. Erre a szakmában többféle eszköz áll lehetőségre, viszont gyárilag egy alkatrészt adnak a kültéri egységhez, ez csak ilyen kis műanyagpipának hívja a szakma. Én ezt nem szeretem rátenni, hiszen egy 2 vagy 3 vagy 4 cm kivezető nyílásból csinál egy 8 mm-es átjárhatóságú könyökidom gyakorlatilag, amiben pillanatok alatt jégdugó fog képződni. Ezt azzal lehet kivédeni, hogyha megfűtőszálazzuk ezt a csőelvezetést, illetve ezt a vízelvezetést, viszont maga a fűtőszál az egy termosztáthoz lesz kapcsolva, hogyha a szerelő úgy alakítja ki, és 0 fok alatt ez konstans fogyasztóként jelen lesz, tehát ez egy többletfogyasztást fog okozni.
2: Emeli a villanyszámlát magyarul.
3: Abszolút, igen, és ez egy nagyon releváns tétele annak, hogy választottunk egy 3A pluszos gépet, hogy keveset fogyasszon, de a másik oldalon elfüstölünk egy csomó energiát azért, hogy fűtve tartsuk ezt a csőelvezetést. Létezik erre egy nagyon jó megoldás a szakmában, ez a kondenzvíz csatorna, ez nem zárt rendszer a csővel ellentétben, hanem ez felülről nyitott, kellő szélességgel és kellő távolságra, úgy tudom, hogy több méretben is van. Ez simán alkalmas arra, hogy akár mínuszokban is a járda fölött elvezesse ezt a kondenzátumot. Én nem mondom azt, hogy ez mindenhol használható, de ahol lehet, ott érdemes megfontolni, mert hogyha nincs fűtőszál a csövezésben, és úgy alakítja ki a klímaszerelő a kondenz elvezetést, akkor a téli víz az nagy valószínűséggel gyakran le fog fagyni, és a gépnek a teljesítményvesztését fogja okozni. A nyári kondenzátumra visszatérve, itt ugye, ha mondjuk egy panellakás, mert családi háznál éppen van hova vezetni, akár össze is gyűjthetjük, és locsolhatunk vele, és van ingyen desztillált vízünk húrá, panel lakásnál ez már nem akkora öröm, hogyha ablak alá van telepítve a gép, mert bent nem akarjuk gyűjteni, kintre nem nagyon hagyják, hogy vezessük. Itt a szakmában rendelkezésre állnak az úgynevezett kondenzvíz porlasztók. Ezekből léteznek többfélék, amit falra lehet felfúrni, olyan is van, amit mágnessel lehet a gép oldalára felhelyezni. Ez ugye megkönnyíti a karbantartást, javítást, illetve itt a zajszint lesz, ami nagyon fontos, hiszen azért ezeknek a berendezéseknek van egy zaja, egy statikus zaja, és amikor a porlasztást végzi ez a berendezés, ez zavaró lehet éjszaka mondjuk. Nem biztos, hogy nekünk, mert lehet, hogy mi egy szobával arrébb alszunk, de aki fölöttünk, alattunk, mellettünk lakik, vagy szemben, őt zavarhatja. Itt a zajszint lesz a másik releváns dolog. És ugyanígy ezt az zajszintet egyébként a kültéri egységnél is célszerű megnézni, és a telepítésnél figyelembe venni azt is, hogy milyen zajterheléssel lesz. Egyébként a településképi szabályozásnál én úgy tudom, hogy célszerű becsatolni a telepítendő készüléknek az adatait is, hiszen ott lesz egy releváns zajterhelés, ugye az megmutatja, hogy hány decibel lesz a kültérinek a maximális zajszintje, és bizony vannak olyan helyek, ahol ezt fontos figyelembe venni, hiszen egy adott zajterhelés fölötti berendezést nem lehet használni.
2: Már csak egyetlen egy kérdés. Ön ugye nagyjából 2 évtizede foglalkozik klímaberendezéseknek a beszerelésével. Mi a tapasztalat? Megnőtt az igény erre?
3: Abszolút. Szoktam példálózni azzal, hogy gyerekkorunkban, ha már 30 fok felé megy a hőmérséklet, az már esemény volt, a híradóban is elhangzott. Most egy 30 fokos napot, hát igazából leseperjük a vállunkról, mert az már hozzászoktunk, itt már a 40 fok feletti hőmérséklet az, ami gondot okoz, és úgy gondolom, hogy fejlődött annyit a szakma, hogy ezek a berendezések egyrészt anyagilag is, műszakilag is jobban megfelelnek a kor szellemének, gondolok itt arra, hogy már wifivel be tudunk avatkozni, elő tudjuk hűteni az ingatlanunkat nyaralásból hazaérkezve egy hűvös lakásból, amikor kint 40 fok van, biztos, hogy nagyon kellemes. Igen, én úgy gondolom, hogy megnőtt az igény, és erre egyre nagyobb igény lesz. Egyre jobb gépek lesznek, fejlődik a szakma, fejlődnek a berendezések, egyre többet tudnak. Úgy gondolom, hogy az embereknek ezzel párhuzamosan az igénye növekszik.
2: Hát, kedves hallgatóink, sok mindent hallhattunk itt az elmúlt percekben, azt minden esetre tényleg jó megjegyezni, hogy nézzünk utána annak, hogy mit szeretnénk, hova szeretnénk felszereltetni, hogyha esetleg légkondicionáló berendezésben gondolkodunk. Szilágyi Zoltánnak pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
3: Köszönöm én is.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöldellő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Összesen 180 törvényt kellene módosítani, ha a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormánymegbízottak lennének, hívta fel a figyelmet az atv.hu a Telex cikke alapján. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tervezete szerint a változtatások kizárólag az elnevezéseket érintik, a feladatkörök egyelőre változatlanok maradnak. A hatásvizsgálati lap alapján az átnevezések becsült költsége 557 millió forint. Magyar Péter miniszterelnök azzal indokolta a korábbi elnevezések visszaállítását, hogy a 21. században modern európai államra van szükség. A vármegye és a főispán megnevezéseket még az előző országgyűlés vezette be 2022-ben, amikor az átállás miatt több mint 1100 jogszabályt módosítottak. Válasz úthoz érkezett a magyar nyugdíjrendszer Bán András szociálpolitikus szerint, akinek felvetését a HR portál is ismertette. A szakember úgy véli, el kell dönteni, hogy a rendszer megmarad-e a ledolgozott éveken alapuló munkaalapú modellnek, vagy pedig fokozatosan segély alapúvá válik. Osztrák mintára javasolja egy szociális alapú, kiegyenlítő pótlék bevezetését az idősek támogatására, amely nem torzítaná a nyugdíjrendszert. Emellett szükségesnek tartja a járulékplafon visszaállítását, a maximális nyugdíj meghatározását, valamint egy erős nyugdíjas érdekvédelmi szervezet létrehozását. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a felsőoktatási alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, pécsi, szegedi és miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A havi tiszteletdíj nem lehet kevesebb bruttó 500 000 forintnál. A műanyag poharak vendéglátóhelyi forgalmazását tiltó július 1-én életbe lépett szabályozás felülvizsgálatát kéri a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, írja a Nap híre. Kovács László elnök levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez jelezve, hogy a tilalom komoly nehézséget okoz a szektornak. Az ipartestület szerint az alternatívák műszakilag és gazdaságilag sem jelentenek teljes körű megoldást. A nyári szezonban bevezetett korlátozás pedig a strandok, rendezvények működését is veszélyezteti. Az érdekképviselet a fogyasztói árak emelkedésétől tart, ezért a tilalom 3-5 éves elhalasztását, valamint a szakmai szereplőkkel való széles körű egyeztetést szorgalmazza. A tartós extrém forróság miatt kritikus helyzet alakult ki a Körtvélyesi Holt-Tiszán, ahol a hőségtől szinte felforrt a víz, írja a Sokszínű Vidék. A part mentén tömegével hevernek az elpusztult halak és kagylók, a még életben lévő példányok pedig kétségbe esetten küzdenek a fogyatkozó oxigénért. A holták környéke teljesen elnéptelenedett, a horgászhelyek üresek. Az aszály a hazai vizek többségét sújtja, a Velencei tó és a Duna, valamint a Sebeskörös is szenved. Személyes hangvételű bejegyzésben vallott a kormányzati lét súlyos terheiről Magyar Péter. A miniszterelnök egy országházban készült fotó mellé írt üzenetében kifejtette, a nemzeti szolgálat felemelő érzése mellett a hatalommal járó elszigeteltség és a döntések felelőssége jelenti számára a legmélyebb próbatételt. A vezetői szerepkört egy viharban navigáló hajóskapitány hivatásához hasonlította. Úgy fogalmazott, a parancsnoki híd nem a dicsőség, hanem a szolgálat helyszíne, ahol a kapitánynak szélcsendben és orkánban is éberen kell őriznie a rábízott közösséget.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Református egyházközségben létrejött a bölcső, de az óvoda, az általános iskola, középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett nemrégiben átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élő idősek élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival, mai magazin műsorunkban a Debrecen Bánki Református egyházközségről hallhatnak.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb mérföldköve az volt a Bánki Református gyülekezet életében, hogy az idén átadták a református idősek otthonát Bánkon. Mit gondol mindenről Buzás Dénes lelkipásztor?
2: Nagy öröm számomra beszámolni erről, mert egy kicsit lehetetlen küldetésként valósítottuk meg ennek az idősek otthonának a felépítését. Ugye semmiféle külső támogatást sem állami szintről, sem egyházi szintről nem kaptunk. Adományokból, saját működésből, saját tartalékainkból, illetőleg baráti vállalkozóknak a baráti segítségnyújtásával tudtuk megvalósítani ezt az épületet. Ennek a felépítését 1200 négyzetméter, hát a mai korban egy igen erős műszaki tartalommal, szerintem Magyarországon egyedülálló módon épült fel, padlófűtés, mennyezethűtés, fűtés van benne, minden szobának 29 lakószoba van egyébként benne, szükséges kiszolgáló helyiségekkel, orvosi helyiségekkel együtt, 29 szobában 29 fűtéskör van, minden szobában a saját maguknak tudják szabályozni egyedileg a fűtést.

0: és a lakók, egyágyas és kétágyas szobák vannak, ugye minden szobában, ahol bútorzatot kértek, ott 6 ponton állítható motoros ágyakat, ilyen fa mintás, dizájnos motoros ágyakat telepítettünk, ezeket külföldről hozattuk be baráti segítséggel, tűzgátlóajtók, 3 rétegű nyilászáró, hőszivattyús fűtés, wifi hálózat a teljes épületben, optikai internet minden szobában, digitális tévévonal, fürdőszoba minden szobában, cirkulációs melegvízrendszer, mint a hotelekben, tehát kinyitom a melegvízcsapot, és akkor egyből jön, nem kell 5 percet várni rá. Ezt mi bruttó 461 millió forintból valósítottuk meg. Hát ennek a négyzetméter árát, hogyha visszaosztjuk, akkor az bruttó 384 ezer forintos négyzetméter ár. Hát ennyiből semmit nem lehet konkrétan építeni, nem az, hogy ilyen műszaki tartalmú épületet.
1: Akkor ez egy hotel szintű építmény, így van?
0: Így van, szó szerint így érzik magukat a lakók is, tehát naponta hallok vissza a dicsérő szavakat, amúgy tele van, legalább 50-60 ember van már várólistán, és amióta Beatrix ugye működni kezdett az otthon, azóta a működésének is híre ment, nem csak a felépült komfortos épületnek, és azóta az intézmény vezető elmondása szerint naponta 5-6 telefon fut be, hogy van-e még hely, vagy lesz-e folytatás ennek az intézménynek. Nagyon várták ezt debreceni szinten az emberek, és hát ugye a hiány az is mutatja, hogy baptista egyház is, tudomásom szerint a város ezt megszavazta, hogy segíti, támogatja őket, már amivel tudja. Ők is szeretnének egy idősebb, bentlakásos idősebb otthonát építeni, de ebben a városban, hát ugye Magyarország második legnagyobb városáról beszélünk. Ha 5 ilyen otthon épülne, most azonnal mindezőtt tele lenne, ez biztos.
1: Mióta fogalmazódott meg az igény bánkon erre az intézményre?
0: Valójában igény sosem volt rá, tehát nem azért csináltuk, mert igény volt rá. Azt tudjuk, hogy Debrecenben sok, hát így szoktuk mondani, illegális otthon is van, tehát ilyen magánfenntartású, értelmezhetetlen otthonok, ilyen 300-350 ezer forintos havi térítési díjjal, de hát a szükséghelyzet oda viszi sajnos az embereket, mert mikor a nagymamát kiadják a kórházból, akkor nincs kérdés. Tehát azt mondják, hogy kiadják, és hát vigyük valahova, de hova? Hát az őket nem érdekli, de vinni kell valahova, és ebben a helyzetben ugye azonnali elhelyezésre ott vannak ők jobb híján. Hát nálunk ez inkább úgy merült fel ez a gondolat, hogy évek óta, az elmúlt 15 évben folyamatosan teljesedett ki az intézményünk, amióta ezt az ingatlant a várostól megvásároltuk gyülekezeti használatra. Igazából szociális nappali intézményekkel kezdtük a működésünket, és az oktatási intézmények fenntartása az később tevődött hozzá, lévén, hogy nekünk épületeink nem voltak, tehát mi oktatási intézményt nem átvettünk valahonnan, hanem újakat építettünk és alapítottunk. És így lett bölcsődénk, aztán óvodánk, aztán iskolánk, végül a középiskolánk is. És hát én nekem mindig is az volt a meglátásom, hogy az egyházaknak, az egyházközségeknek a gyakorlati életben ugye két téren van tennivalójuk az emberek életében, a társadalomban, a gyermekek körében és az idősek körében. Hát a középső generáció azok mi vagyunk, az aktív korosztály, de a gyermekekkel és az idősekkel van dolgunk. Hát talán a palettáról ez egy hiányzott, de nem voltunk mi annyira biztosak abban, hogy ezt mi szeretnénk felvállalni. Többször kértünk égi útmutatást, ugye Magyarországon az elmúlt 15-20 évben a bánki gyülekezeten kívül senki más nem kapott kapacitás befogadási engedélyt a minisztériumoktól, egyedül a mi gyülekezetünk. Ez azért úgy kell, hogy megrázza az embereket. Ráadásul ez az engedély, amit kaptunk, lejárt, aztán a törvényi környezet megváltozott, akkor mégiscsak érvényben maradt a minisztériumnak a befogadás, aztán az az engedély is lejárt, utána nyílt egy méltányossági, abban újra megkértük, újra megkaptuk, ezen már mi is csodálkoztunk, és akkor a sok-sok imádság közepette döntöttünk úgy a vezetőséggel, ők is imádkoztak ezért, hogy Isten mutasson nekünk utat e tekintetben, hogy merjük vagy nem merjük elkezdeni, és ezt egy égi jelnek tekintve végül belevágtunk, de hát Beatrix, ezt így tessék elhinni, ahogy mondom, hogy 3 évig gondolkodtunk rajta. 3 évig. Úgyhogy megvolt minden biztatásunk, de kicsinyhítőek is voltunk mellette, illetve gyarlók is ennél fogva, de belevágtunk, és utána végigizgultuk ezt az egy évet, amíg az építés tartott, de a végén, ahogy a gyülekezetünk gondnokasszonya fogalmazta meg, csodaként éltük meg, amikor ez elkészült, és egy nagy kő esett le a szívünkről, amikor megkaptuk a használatba vételi engedélyt, azt követően a működési engedélyt, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy Isten ma is tesz csodákat, hatalmas dolgokat, nekünk pedig megadja azt a lehetőséget, hogy jó eszközök legyünk a kezében, miközben ő csodákat művel.
1: Belakták mostanra akkor az idős emberek az otthont?
0: Teljes mértékig, tehát teljesen tele van, ahogy mondtam, 50-60 ember már várólistán is van. Ezeknek a zöme, mint utólag kiderült, és látjuk mi is, belátjuk inkább így mondom, egy ágyas szobára vár. Tehát a mai világban mi az első ütemben több két ágyast építettünk, mint egy ágyast, de utólag kiderült, hogy sokkal nagyobb igény van az egy ágyas apartmanokra. Hát aminek a felépítése részarányosan még drágább, mert ugye nem sokkal kisebb, mint a két ágyas szoba, és hát a felépítése az majdcsak nem ugyanannyi, mint egy két ágyas szobáé, ahol viszont ugye dupla normatívát kap az intézmény, tehát működés szempontjából ezt mindet figyelembe kell venni, hogy azért tudjuk mai kor viszonyaihoz képest olcsón működtetni, és olcsó térítési díjjal, ugye ez nálunk napi 6000 forint, tehát egy 30 napos hónapban 180 000 forint a térítési díj. Ez ugye annál a komfort fokozatnál, amit itt megélhetnek az emberek, illetve a napi 5-szöri étkezést biztosít az intézmény. Ezt figyelembe véve nem is rossz. Ja, hát és a városban fellehető magánotthonok 350 000 forintos havi térítési díjához képest ez kereken fel annyi.
1: Hogyan zajlik az életük? Gondolom nyilván a református szellemiség azért előjön a működés és az életük során.
0: Eleve lelki pásztor intézményvezetőt választott a presbitérium, a Balog Attila református lelkész személyében, aki Kárpátaljáról származik, ugye az eszenyi gyülekezetben szolgált ő odát, egészségi okokból gyökerezett meg mostanában itt Magyarországon az elmúlt években, mert ugye neki folyamatos vizsgálatokra van szüksége. Ő esperes is volt a kárpátaljai egyházkerületben, de amit ő ott már nem vállal tovább, pont az egészségi okokra hivatkozva. És hát mivel itt volt, én úgy érzem, hogy Isten fonta úgy az égi kezével a szálakat, hogy mi összetalálkoztunk, régi barátok vagyunk egyébként, régről ismerem, és egy nagyon hiteles lelkipásztornak tartom. Őt választottam egy vezetőnek a gyülekezet presbitériuma. Amikor feltevődött az a kérdés, hogy inkább szakember, vagy inkább lelki ember legyen a vezetője, akkor nem volt kérdés. Egyöntetű volt a döntés, hogy lelki ember legyen, de szociális szakemberünk is van természetesen. A Kis Zoltán, aki korábban itt a Debreceni Gyámhivatalnak volt a vezetője, ő a szociális szakemberünk. Őt vettük fel erre a pozícióra, illetve hát van saját gyógytornásza is, saját foglalkoztatója is az otthonnak, remek ápoló személyzete van, szinte 100%-ban rendelkeznek szakápolói végzettséggel, tehát nem gondozókkal látjuk el ezt a feladatot, hanem leginkább ápolókkal, egy-kettő gondozó is van azért, azt el lehet mondani. Hát technikai személyzetet kellett alkalmazni, ugye takarítókat, konyhásokat, és hát én azt veszem észre, hogy nem sok mindenbe kellett beletanuljunk. Persze én ezt előre vetítettem, hogy mivel ez egy új intézmény, és mi még ilyet nem működtettünk, azért arra legyünk felkészülve kellő alázattal, hogy nekünk ebbe bele kell majd tanulni. Minden kis apró dolgot, rész feladatot meg kell nekünk is tanulni, hogy milyen formában lehet azt a legjobban csinálni. Lesznek tévedéseink, melléfogásaink, amit nagyon gyorsan kell majd kiküszöbölni és más irányba terelni, más módszereket alkalmazva. Kevés ilyen dolog volt, Istennek hála, ami tévedésként tudok esetleg úgy felsorolni. Én azt látom, hogy folyamatosan tanulnak bele a vezetők is, az ápolók is. Össze kell szokni a csapattal, tehát itt azért vadi új lakóközösség gyűlt össze, még a legelső lakófórum az most lesz. Úgyhogy március 1-én már elkezdtük a működést, tehát már Istennek hála a harmadik hónapba léptünk, hogy működünk, és azt tudom mondani, hogy nagyon elégedett a lakóközösség mindennel, reméljük, hogy ez így is marad.
1: Programok vannak?
0: Hát mi ugye a nappali intézményeinknél fogva rendelkezünk tanyagondoki szolgálatokkal, többel is, tehát ugye 5 tanyagondoki személyünk van 4 kocsival, tehát mi a szállításban is tudjuk őket segíteni. Nálunk programok azok folyamatosan voltak eddig is. Tehát inkább azt mondom, hogy a bentlakásos idős otthon lakóközösségének lehetősége van bekapcsolódni a nappali intézmény programjaiba, ami 10 méterre van egyébként az intézménytől egy másik épületben, hát ott viszont pezseg az élet. Tehát ott évente rengeteg kulturális és egyéb programok vannak, ugye hagyományőrzések, nemzeti ünnepek, kulturális előadások, elkezdve a nyíregyházi vadaspark, vagy a zsibogónak a meglátogatásán keresztül, kastélyoknak a meglátogatása és egyebek, és hát ugye szeretnénk azért azt a lehetőséget is biztosítani akár a lakók számára, hogyha a közelben található szeretteiknek a sírjához, mondjuk halottak napján szeretnének elmenni, akkor ezt mi megpróbáljuk majd nekik lehetővé tenni, megfelelően beosztva a tanyagondokoknak az idejét.
1: Isten tisztelet van külön?
0: Az otthonban folyamatosan vannak áhítatok és ima közösségek, bibliaórák is, emellett pedig ugye vasárnap az a döntés született, de ezt inkább a lakók kérték így, hogy ők szeretnének templomi Isten tiszteleten részt venni. Mivel viszonylag kevés demens személyünk van egyelőre, azt lehet mondani, hogy ez problémamentesen működik. Ugye járműveink vannak, kisbuszaink, nagybuszaink is egyébként a legnagyobb buszig beleértve, mert iskolabuszt is üzemeltet az iskolánk, és ez hétvégén rendelkezésre áll. Több sofőrünknek van buszjogosítványa is egyébként, nekem magamnak is van, és ugye az embereknek a templomba történő elhordása 1 kilométerre található a bánki ősi település rész, ahol a templomunk fellelhető. Ez nem gond, megoldható, és élnek is a lehetőséggel, mert egy 15-20 ember átlagban, van amikor sokkal több, van amikor csak néhányan kevesebb, de átlag 15-20 fő él is ezzel a lehetőséggel, hogy ők a vasárnap istentiszteleten részt vesznek. Megfelelő személyzet átkíséri őket. Ugye, hát a demensekre azért vigyázni is kell, de ők is remekül alkalmazkodnak az Isten tiszteletnek a körülményeihez.
1: Volt valamilyen különleges feltétele, hogy bekerüljön ebbe az intézménybe valaki, vagy egyszerűen csak a gyorsaság döntött?
0: Hát szerintem a gyorsaság döntött, ugye ennek törvényi előírásai vannak. Van egy előzetes igényfelmérés, ugye egy előgondozás, így hívják ezt szakszerűen, amikor megállapítják azt, hogy egy embernek naponta mennyi gondozási órára van szüksége. És hát ha az én szerény ismereteim nem tévednek, akkor, hogyha valakinél ez meghaladja a napi 6 óra gondozási szükségletet, akkor ő jogosultá válik, kortól függetlenül, hogy idős otthonba bekerülhessen. Tehát nem kell, feltétlen kell idősnek lenni, vagy nyugdíjasnak lenni, hogy valaki bekerüljön. Sajnos, hogy fiatal korban is ez a gondozási szükséglet ez jelentkezhet valakinél. Számtalan oka lehet ennek betegség, rokkantság és egyebek. És akkor ez esetben jogosultá válik az idős otthoni elhelyezésre. Onnantól kezdve megint törvényi előírások vannak, hogy ugye székletmintát kell prezentálni, orvosigazolást kell prezentálni, az orvosnak nyilatkoznia kell a gyógyszereiről, kórismerettel kell rendelkezni. Természetesen van olyan kizáró tényező is, hogyha mondjuk például valaki súlyos demenciával vagy közveszélyes demenciával rendelkezne, ehhez nekünk még most a rendelkezésre álló infrastruktúránk nem alkalmas. Ugye az otthonok az első üteme épült fel 48 férőhelyel, mi a minisztériumtól 100 férőhelyre kaptunk kapacitás befogadást, tehát táblatilag akár bővülhet is majd ez az otthon 100 férőhelyesre. Ehhez az ingatlant mi meg is vásároltuk, a szomszédos posta ingatlan e végre került megvásárlásra, nem csak azért, hogy a postát újraindítsuk, ami bezárt 4 évvel ezelőtt bánkon, és most remekül működik az egyházközség fenntartásában újra, hanem ennek van egy 2000 négyzetméteres szomszédban található területe, viszont itt a városnak a segítségére olyan szempontból mindenképpen szükség van, ez nem anyagi segítség, hanem ez szakmai segítség, hogy ezt át kell minősíteni építési területté, mert a jelenlegi besorolása sajnos nem teszi alkalmassá arra, hogy összevonásra kerüljön a jelenlegi területünkkel, aminek a beépítettségi százalékát kiterjesztve arra, oda simán fel tudnánk építeni egyébként ennek a folytatását.
1: Akkor megvannak a tervek elméletileg?
0: Hát ezt én halkan mondom, hogy igen, terveink azok vannak, de hogy ezt a jóisten mennyire tartja indokoltnak, mert mi azzal is megelégszünk egyébként, ezt túlzás nélkül mondom, hogyha ez így marad ez az otthon. Ezzel is egy vákumot töltöttünk be a város életében, aminek a városvezetők nagyon örültek. Ezt kifejezték azzal, hogy a hála adó Isten tiszteleten a városvezetéstől a minisztériumi szintig mindenhonnan képviselték magukat, és nekem nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ezzel kifejezték azt, hogy a város hálás érte, hogy ezt egy pici református gyülekezet önerőből megvalósította. Meglátjuk, hogy ha Isten úgy akarja, akkor én azt gondolom, a város sem fog elzárkózni attól, hogy megoldást keressen ennek a területnek az átminősítésére, és utána pedig a vállalkozó barátainkon múlik, szerintem ők továbbra is fenntartják ezt a jó indulatot az egyházközséggel szemben, látva azt, hogy mire fordítottuk az eddigi segítségüket, és segíteni fognak ebbe, ezt szinte biztosan mondhatom.

0: Itt a beszélgetés elején elhangzott, hogy gyakorlatilag hatalmas intézményrendszerré bővült a banki református gyülekezet néhány év alatt. Óvodától idős otthonig. Hogy zajlik önöknél az élet? Mi történt ebben az évben az idős otthon átadásán kívül?
1: Hát nekünk már az is nagy erőfeszítést jelent be az, hogyha minden évben, januárban előre vetített missziói munkatervünket, ami mindig egy évre készül, ezt tudjuk tartani. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy én ezért azért adok hálát Istennek, hogy a mai napig nem inogott meg a talaj a lábunk alatt, és minden számlán ki van fizetve minden családi tábort, ami 8-10 millió forintjába kerül a gyülekezetnek, meg tudunk valósítani. 170-200 kötője 200 fővel minden év júliusában a gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek. Ez azért nagy dolog, mert nekünk jelenleg a havi rezsink 4 millió forint körüli összeg. És ez mondjuk 5 évvel ezelőtt még nem volt csak egy. És nagyon nagy sakkozást igényelt az, hogy ugye a gáz az a 7-szeresére emelkedett a mi esetünkbe, közület esetében, mert bennünket simán besoroltak az üzleti világ közületi szektorába, és 7-szeresére emelték a gázszámlát. A villanyszámla az csak a 3-szorosára emelkedett. Na most ez mit jelent? Hát akkor inkább villannyal kellene fűteni. Az mit jelent? Hőszivattyút kell vásárolni, aminek darabja 4-5 millió forint. Ezt mi már megtettük a templomnál, az óvodánál, az iskolai felső tagozatnál, az egyik érintett középiskolai épületnél, és még nem értünk az iskola kápolnánál, az idősek otthonát 3 hőszivattyú fűti, tehát mondhatom így, hogy a 70-80% az épületeknek már átállt elektromos fűtésre. Hát, hogyha ezt teljes mértékig ki tudnánk váltani 100%-ban, akkor is maradna gázfogyasztásunk lévén, hogy 2 konyhát üzemeltetünk ezen a területen. Tehát külön van egy oktatási célú főzésünk, és külön van egy szociális célú főzésünk ezen az egy helyrajzi számon, ezen a kis röpke 25 ezer négyzetméteren, amit az intézményünk területe jelent, és hát ott azért gázos üstjeink vannak továbbra is. Úgyhogy vannak nehézségek azért a működésben, nagyon óvatosan kell tervezni, odafigyelve gazdálkodni, mert nagyon-nagyon könnyű elcsúszni a mai világban, amikor ilyen kiadásokkal kell szembenézni, és ehhez mi kellett? Egy-két háború, egy Covid időszak, és elszabadult minden.
0: Akkor nem elég önnek csak lelkipásztornak lenni, hanem komoly gazdasági szakemberé is kellett válnia.
1: Hát én azt nem állítottam sosem magamról, hogy én univerzális ember lennék. Az élet arra kényszerített, hogy beletanuljak ebbe, abba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy lelkész, akármennyire is próbálnak engem fényezni, semmit nem érnék a vezetőim nélkül. Nekem nagyon jó vezetőim vannak, de aztán hadd folytassam így, a vezetőim nem érnének semmit, hogyha nem volnának munkatársak, akikre lehet számítani. És a munkatársak pedig az a 100 dolgozó, aki nekünk dolgozik, ugye a legnagyobb munkáltató vagyunk szerintem a gyülekezeti szintű munkáltató az egyházmegyében. Ez a munkatársi közösség nem érne semmit, hogyha nem volna mögötte egy imádkozó gyülekezet. Tehát ezzel csak annyit szerettem volna elmondani, hogy minden összefügg mindennel, és senki nem hiheti ebben a láncolatban azt, hogy ő körülette forog a naprendszer, mert egymás nélkül semmik vagyunk. Ez csak jó csapatként lehet megvalósítani. Az, hogy nekem mire terjed ki a tudásom, mire nem, szoktam mondani, hogy én nem szeretem eljátszani azon a területen, amihez nem értek, hogy értek hozzá, de hála legyen az Istennek, hogy nekem a 100 fős munkatársi közösségem belül a legjobb szakemberekkel vagyok ellátva. Szociális téren, épp úgy, mint oktatási téren, nagyon jó igazgatóink vannak az iskolában, az óvodában, bölcsődében. Nagyon jó szakemberek, szinte hibát se talál az ő munkájukban, sem az államkincstár, sem a kormányhivatal, amikor ellenőriznek bennünket. Ha igen, látják az igyekezetünket, és olyankor mindig a mi esetünkben csak felszokták hívni a figyelmet arra, hogy ezt talán érdemes volna másképpen csinálni, vagy egy új módszerbe beletanulni, új adminisztrációt csinálni, ami átlátható, vagy valami, de szabálytalanságot nem szoktak nálunk feltárni. Tehát nagyon jó igazgatóim vannak, ők segítik elsősorban a munkámat, az ő munkájukat a dolgozók segítik, az, hogy minden területen rendelkezünk azokkal az emberekkel, akikre szükségünk van, és hát a banki gyülekezet az pedig egy nagyon példás és imádkozó közösség.
0: Beállt a bölcsőde, óvoda, általános iskola élete mostanra? Teljesen stabilan működik, illetve hány gyerekről gondoskodnak?
1: Stabilan működött eddig is, inkább ami szót érdemel ennek kapcsán, az, hogy speciálisan működik. Tehát ugye azért nagyon ritka az, itt a környéken nem is tudok rá példát mondani, hogy hol van még ilyen, ahol ilyen intézményláncolat van fenntartva egymás mellett. Ugye sok áldása van ennek, mert igazából nálunk a gyermekeinknek, akik már a bölcsődén is itt kezdik, aztán mennek óvodába, onnan az iskolába, onnan a középiskolába, nincsenek beszokási gondjai. Tehát 2 évestől 20-21 éves korig vannak gyermekek az intézményünkben, és azt lehet mondani, hogy igazából ezek a gyermekek akkor sírnak, mikor este hazaviszik őket, tehát nem reggel, amikor hozzák, akkor örülnek, hogy jöhetnek végre be az intézménybe. Hatalmas 25 000 négyzetméteres területen szaladgálhatnak, erdei környezetben lovagoltatás történik, ugye heti rendszerességgel, mindenkire kiterjedően. Erdei séták vannak, gombászkodások, madarászkodások vannak, természetismeret, veteményes kertjeink vannak az iskolában, tehát a gyermekek megszeretik azt a környezetet, az erdei környezetet és az állatvilágot, ami körülveszi őket. Vannak intézménye állatsimogatóink, és nagyon élvezik a gyermekek, hogy egy ilyen speciális intézményben lehetnek. Nagyon jól működik, tehát ahogy kérdezte tőlem, stabilan is működik. Most mindenkit felvettek például a ballagók közül, akik tovább tanulni beadták a szándékukat. Szerintem talán így mondta igazgató úr, hogy mindenkit oda vettek fel, ahová szeretett volna menni.
0: Működik középiskola is, és úgy tudom, hogy egy új szakot is indítottak szeptembertől.
1: Igen, hát eddig a turizmus vendéglátás szakákban működött a technikumunk, ami ugye érettségit is ad. Szakmát is ad, nyelvi előkészítő is van, tehát ugye nagyon jó nyelvkészséget is ad és tanít menet közben. Most az elmúlt évben kaptuk meg az engedélyt, igazából nem is most, csak akkor pont a mindennek a végén kaptuk meg az engedélyt az informatika szakágra. A turizmus vendéglátáson belül ugye ott szakács, szakácstechnikus, cukrász, cukrásztechnikus, vendégtéri szaktechnikus, panziós, fogadós, pincér, stb. Ilyen szakmák vannak, amik tanulhatóak. Természetesen ezt tanulhatja valaki 3 éven keresztül, és akkor szakmunkás bizonyítványt kap, vagy 4-5 éven keresztül, és akkor technikusi oklevelet és érettségit is kap, és akkor még mindig mehet tovább tanulni. És mindezt, ahogy mondtam, nem csak egy jó erdei környezetben, hanem egy bensőséges, családias, viszonylag zárt intézményben, ahova nem tud beszüremkedni semmi rossz. Tehát itt azért nagyon ügyelünk arra, kis létszámú intézmény vagyunk, és az is fogunk maradni, mert ezt ugye polgármester úrral így egyeztettük le, amikor elkezdtük a működésünket, hogy mi mindig is egy kis létszámú intézmény fogunk maradni, és ezen belül azért a gyermekekre egy sokkal átláthatóbb figyelem terjed ki, mert nagyon fontos, hogy figyeljük a gyermekek életét. Tehát azért esetenként látható az, hogy nem ritkán olyan családi háttérrel rendelkeznek a gyermekek, ami picit talán zűrösnek is mondható, nekik is vannak gondjaik, vannak olyan problémáik, amiben segítségre szorulnak. Nem mindig mondják ezt, de ezt észre kell venni, ki kell figyelni. Látjuk azt, hogy ők is találkoznak a mai világban ezekkel a kísértésekkel, amit hallok egyébként más iskolákból, hogy találkoznak a gyerekek a droggal, olyan rossz dolgokkal, amivel bárcsak soha ne találkoznának. Hát ezt egy ilyen családias intézményben sokkal könnyebb kiszűrni. És itt még nagyobb biztonságban tudják a szülők a gyermekeiket tudni.
0: Az informatikai szak beindult?
1: Most van meghirdetve, voltak is jelentkezők rá, illetve még ezzel sem zárul le minden, mert ugye a pót jelentkezés, ha jól mondom, nem tudom, hogy ez a helyes szakkifejezés, ezek a pót jelentkezés vagy átjelentkezések, amikor még változtathatnak intézményt, ennek van egy határideje, és akkor fog az kiderülni, hogy pontosan hány gyermek jelentkezett az intézményünkbe. Nyilván tantermeink azok rendelkezésre állnak, legfeljebb a megfelelő műszaki tartalmat kell megteremteni ehhez, tehát ehhez azért már az informatika oktatáshoz elég felső kategóriás számítógépek, meg számítógép terem szükséges, úgyhogy úgy emlékszem, hogy szoftverfejlesztő, szoftvertesztelő, ilyen szakmát indítunk az informatikában jártasak számára.
0: Szóval, hogy 25 000 négyzetméteren helyezkednek el az intézmények. Különleges hangulata van ennek az egésznek, hogy ott vannak az óvodások, idősek, akár a középkorúak, tehát, hogy mindenki ki.
1: Különleges hangulata van véleményem szerint is, de az nem számít, hogy én mit gondolok, hanem inkább az, amit látok. Tehát, hogy a generációk, ahogy találkoznak egymással, illetve találkoztatva is vannak egymással. Tehát azért vannak ilyen közös farsangolások, közös locsolkódások, közös bográcsozások, nótázások. Átjönnek a gyermekek egy anyák napi műsort bemutatni az iskolából az intézménybe, a nappali intézménybe, a bentlakásos intézménybe. Aztán az idősek is találkoznak a gyermekekkel, esetenként az ő intézményükben. Tehát nagyon szuper az, ahogy gyermekeinket nevelni tudjuk az időseknek a tiszteletére, ahogy az 5. parancsolat erre meg is kér bennünket, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy szabad old a saját hosszú életedre, hogy példát mutass a gyermekeknek, hogy te így szeretnéd majd, hogyha bánnának veled a te gyermekeid. Ugye ez nem a gyermekeknek szóló parancsolat volt, hanem az én korosztályomnak szóló parancsolat, hogy mutass példát, hogy te mit vársz tőlük, hogyan bánjanak majd veled, amikor te idős leszel.
0: Nem beszéltünk még a postáról, csak érintőlegesen. Jól működik?
1: Hát jól működik, sőt, most már egyre jobban működik. Valaha régen ugye napi két órában volt nyitva, 9-től 11-ig a bánki posta, aztán 4 évvel ezelőtt bezárták ezt a Covid-ra, vagy nem tudom mire hivatkozva, és azóta nem is nyitott újra. Ekkor jött az a gondolat, részben a bővülés miatt, a területbővülés miatt, részben a lakosságnak gondoltuk ezt ajándékba szánni, hogy beindítjuk újra a postát, és picit mi sem hittük, hogy célba érünk. Hát én a posta főigazgatóságon is jártam Budapesten, olyan nagy emberekkel találkoztam, hogy el se hittem, hogy nekem ilyen emberekkel találkoznom szabad, és végül sikerült megvásárolni ezt az ingatlant, és beléptünk egy posta partneri programba, ami egyébként utólag kiderült itt Debrecenben, nem is mi voltunk az elsők, tehát itt azért egyházközségként igen, de úgy hallom, hogy itt a környező kertvárosi részen, talán Halápon is így működik a posta partneri program keretén belül, valaki magánember üzemelteti a postát. Mi, Beatrix, elértük azt, hogy a napi 2 óra nyitvatartásból lett 3, mostanára 5 napi 5 óra nyitvatartásban van a postánk, és most már azt is el lehet mondani, hogy a jelen működésünkkel ez a régen havi 30 000 forint forgalmú posta egy ilyen 300 000 forintnál is több forgalmú postává lett, tehát most már majdnem, hogy kitermeli egy embernek a bérét, ami azért jó, mert akkor tulajdonképpen nekünk innentől kezdve csak az áramot, az internetet kell fizetni a posta számára. Ha elérnénk azt, hogy valóban a bevételünk az fedezni egy embernek a munkabérét, akkor ez egy postással kiválóan el tud működni ez a kis posta, ami részben banknak, részben a kertségeknek, részben az átmenő forgalomnak a posta szükségleteit tudja ellátni.
0: Magyarországon létezik olyan egyházközség, amely postát üzemeltet önökön kívül?
1: Nem tudok válaszolni a kérdésre.
0: Felvetteszem már fel a kérdést, hogy milyen tervei vannak. Mi történhet még a bánki református gyülekezetben?
1: Én már annak is örülnék, hogyha csak tudnánk vigyázni mindarra, amit elértünk, és jól tudnánk működtetni, és hogyha fejlődnünk szükséges, mert szerintem szükséges, figyelembe véve azt, hogy a világ nagyon-nagyon fejlődik, és méghozzá olyan iramban fejlődik, ezt egy picit mindig félve mondom ki, hogy és nem csak mi, mások sem tudnak lépést tartani azzal a fejlődéssel, ami a világban végbe megy, de megpróbáljuk, hogy lépést tartsunk vele. Tehát fejlődnünk mindig szükséges, hogyha meg tudjuk tartani mindazt, amink van, és ezt szépen tudjuk fenntartani, akkor én azt gondolom, az önmagába véve is egy csodálatos dolog.
0: Búzás Dénes lelkipásztort hallották.

0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Ismét növekedési pályára állt a hazai kiskereskedelem májusban. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött meg az aratás országszerte. Nyáron is várja a hallgatókat a Közösségi Szolgálati Iroda a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ismét növekedési pályára állt a hazai kiskereskedelem májusban. Tovább erősödött a magyar boltok forgalma a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. A kiskereskedelmi forgalom volumene éves szinten csaknem 5%-kal bővült májusban. A pozitív fordulathoz az élelmiszerek és a ruházati cikkek eladása is érdemben hozzájárult. A növekedésben továbbra is kiemelkedő szerepet játszott az üzemanyag értékesítés emelkedése. A benzinkutak forgalma több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az online és a csomagküldő kereskedelem volumene pedig 15%-kal ugrott meg. Az elemzők szerint a bővülést a reálbérek emelkedése és az alacsony infláció is támogatta. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra és az innovációs szemlélet erősítésére van szükség, jelentette ki Horváth Péter államtitkár a Nemzeti Tudásképző Akadémia diploma átadó ünnepségén. Kiemelte, az intézmény olyan életpályamodellt nyújt a diákoknak, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hegyi Péter programigazgató beszámolt arról, hogy a minisztériummal történt egyeztetések után egy egyszeri 375 millió forintos átmeneti támogatást kaptak, amely szeptemberig biztosítja a folyamatos működést. Hozzátette, megkezdték a tárgyalásokat a Magyar Tudományos Akadémiával és a rektori konferenciával is arról, hogy a program közigazgatásilag hová tartozzon a jövőben. A most lezárult tanévben több mint 1400 diák szerzett különböző fokozatú diplomát az akadémián. Szakmai kerekasztal beszélgetéseken az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szakminisztérium. Hegedű Zsolt miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárca célja a valódi párbeszéd és a hatékonyabb működés kialakítása. Az első egyeztetésen a gyógyszerügyet, a klinikai vizsgálatokat és az orvostechnikai területet tekintették át. A következő időszakban külön tárgyalnak a humán erőforrás kihívásairól, a szülészetellátás aktuális kérdéseiről, valamint a magán és a közellátás szabályozásáról is. A kórházi menedzsment képviselőivel a betegközpontú szemlélet erősítését és a hatékonyabb intézményi működést tervezik áttekinteni a biztonságos betegellátás érdekében. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött meg az aratás országszerte. Bár a csapadékhiány miatt a megszokottnál kevesebb termés várható, a betakarított gabona minősége a szakemberek szerint jó lehet. Az őszi árpa országos termés átlaga jelenleg 5,5, valamint 6,5 tonna között alakul hektáronként. A kukorica helyzete ugyanakkor jóval kedvezőtlenebb, így ezt a kultúrát tartják a szárazság legnagyobb vesztesének. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentése szerint a gazdák már a búza aratását is megkezdték, a tartós hőség miatt pedig fokozott tűzvédelmi készültséget kérnek a mezőgazdasági gépek üzemeltetőitől. Válasz úthoz érkezett a magyar nyugdíjrendszer Bán András szociálpolitikus szerint, akinek felvetését a HR portál is ismertette. A szakember úgy véli, el kell dönteni, hogy a rendszer megmarad-e a ledolgozott éveken alapuló munkaalapú modellnek, vagy pedig fokozatosan segély alapúvá válik. Osztrák mintára javasolja egy szociális alapú, kiegyenlítő pótlék bevezetését az idősek támogatására, amely nem torzítaná a nyugdíjrendszert. Emellett szükségesnek tartja a járulék plafon visszaállítását, a maximális nyugdíj meghatározását, valamint egy erős nyugdíjas érdekvédelmi szervezet létrehozását. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a felsőoktatási alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, pécsi, szegedi és miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb bruttó 500 000 forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A havi tiszteletdíj nem lehet kevesebb bruttó 500 000 forintnál. Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő Köszi a nyári programokon főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónika, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referense számol be a részletekről.
2: Mi is levesszük takarékra magunkat, különböző időszakokban töltjük mi is nyáron a szabadságainkat, ettől függetlenül azt, amit már 3 évvel ezelőtt is elkezdtünk, illetve 4 évvel ezelőtt, a nyári Multilingual Unitrip program sorozat, ugye ez minden nyáron 10 alkalmas kirándulásokról van szó, ami az elmúlt időszakban leginkább nemzetközi, itt maradt nemzetközi hallgatóknak szólt, vagy leginkább őket szólítottuk meg azáltal, hogy tudtuk, hogy ők itt vannak az egyetemen. Ez évtől nyitott nem csak nemzetközi hallgatóknak, hanem egyetem más polgárainak is, tehát a magyar hallgatók számára is, dolgozók számára, illetve nyilván iskolai közösségi szolgálatos diákoknak, ami azért is fontos, mert az ő segítségükkel tudjuk ezt megvalósítani. Jelenleg 7 időpontunk van lefixálva, másik 3 még képlékeny. Mezőkövesdre készülünk kirándulni, ott a Matyó népművészetet szeretnénk megismertetni. Nyilván nem csak a nemzetközi hallgatókkal, hanem az egyéb résztvevőkkel is, tehát a magyar hallgatókkal is, és ennek tulajdonképpen az is egyfajta célja, hogy közösen töltsünk együtt olyan időt, amikor ugyanúgy tanulhat egy magyar hallgató is, és egy nemzetközi hallgató, illetve egy középiskolás is a kultúra segítségével egymástól. Tervben van még a Tiszadobi Andrássy kastély, a Faktori Aréna, az is elég népszerű, az inkább egy ilyen szabadidős jellegű, egésznapos tevékenység. Mai szabadtéri strand, ott voltunk múlt héten, abból szeretnénk még egyet, mert hatalmas igény van rá, és nagyon szeretik a hallgatók, illetve minden éven az utolsó ilyen Multilingual Unitripünk, ezzel zárjuk igazából a programsorozatot, az az állatkertek éjszakája.
1: Új a biztonságot és a kulturált pihenést szolgáló intézkedéseket vezettek be a miskolci strandon. A változások miatt a hétvégéken megemelkednek a belépőjegyek árai a selyemréti fürdőben. A miskolci lakcímkártyával rendelkező vendégek számára viszont változatlanok maradnak a díjak. A biztonság növelése érdekében jelentősen megerősítették a vagyon- és személyvédelmi jelenlétet. A biztonsági szolgálat munkatársai határozottabban lépnek fel a házi rendet megszegőkkel szemben. Kiemelt figyelmet fordítanak a lopások megelőzésére és az öltözők fokozott ellenőrzésére. Hétköznapokon a Miskolci Rendőrkapitányság iskolaőrei is vigyázzák a vendégek értékeit. Az üzemeltető célja, hogy a strandfürdő ismét nyugodt és biztonságos hely legyen a családoknak. Amennyiben a mostani szigorítások nem hoznak eredményt, további lépéseket is készek bevezetni. Ismét megrendezik a népszerű miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A hagyományőrző nyári zenés rendezvénynek Miskolcon a Színva terasz és a Városház tér ad otthont. A 3 napos eseményen neves hazai

0: Ezeknek az ereknek a sérülése szintén egy másodlagos sérülést tud elindítani. Beszélünk arról, amikor maga a sérülés során úgy sérül a koponyacsont, hogy betörik és benyomja a mögötte levő lágyrészeket, illetve elvág ereket, és az, az ereknek a vérzéséből egy olyan nyomásfokozódás alakul ki, ami egy másodlagos súlyos károsodást, agykárosodást tud kialakítani.
1: Mit csinálnak, amikor bejön egy, behoznak, nem jön, őt hozzák egy olyan ember, akinek mondjuk egy járda szegéllyel érintkezéses koponya sérülése van? Ezt laikusként úgy képzelem el, hogy ez egy véres, pépes dolog, és még csontszilánkok is ott vannak a környéken.
0: Sajnos
1: mit csinálnak?
0: Nem feltétlenül.
1: Hogy néz ki?
0: Sajnos nem feltétlenül, ugye szerkesztő is kivetette magát, hogy behoznak egy ilyen sérültet. Nem. Tehát van, amikor a sérült saját lábán sétál be, mert elesik, beüti a fejét, és az a folyamat, ami adott esetben elindul, az nem föltétlenül első pillanattól számít súlyosnak. Ugye, ha csak arra gondolunk, hogy ott az ütődéstől adott esetben egy ér megpattan, akkor az az idő, ameddig az az ér olyan mennyiségű vért enged ki magából, hogy lágyrész elnyomatási tüneteket okozzon, ez mindenkinél szubjektív, de más időt vesz igénybe. Tehát igenis, van olyan, nagyon sokszor látunk olyat, hogy valaki saját lábán jön be, és tulajdonképpen egy koponya agyi sérülése van, valamilyen elesés, rolleres, bármilyen elesés következtében. Vannak azok a sérültek, akiket behoznak, mert maga a sérülés után közvetlenül már olyan tünetek alakulnak ki, mint az eszméletvesztés vagy a zavartság, amikor ezeket a betegeket már ugye a mentő szállítja be. És ilyenkor történik egy vizsgálat, ahol mi hát egy durva eszköz nélküli vizsgálat, amikor az ember tulajdonképpen megnézi a koponyát és megtapogatja, akkor érzi, nem érzi, látja, nem látja azt, hogy azon van-e bármi külsérelmi nyom. Tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy ez egy első blik diagnózis, ami után történik egy képalkotó vizsgálat, ez általában a leggyorsabb, az a CT vizsgálat szokott lenni, ami a CT vizsgálat meg tud mutatni két dolgot, az egyik az, hogy sérült a csont, a másik pedig az, hogy az agyszövet mellettben van-e még vér. És akkor utána kezdődik az a versenyfutás az idővel, hogy mi az agyat menekítsük abból az állapotból, amit ez a túlnyomásos sérülés ki tud alakítani.
1: De hogy lehet az agyat menekíteni? Lecsapolni nem lehet?
0: Lecsapolni nem lehet. Lehet csökkenteni azt a nyomást, tehát a vérnyomást tudjuk csökkenteni elsősorban. Illetve léteznek olyan műtéti eljárások, amik szokták mondani, hogy megfúrják a koponyát, amikor tulajdonképpen egy ilyen menekülő nyíláson próbálnak engedni annak a fokozott nyomásnak, hogy távozni tudjon a koponya üregből. Nem egészen egyértelműen lehet ezt így megfogalmazni, de a lényeg, hogy nyomáscsökkentés az, ami révén az agynak se esélye van arra, hogy túlélje az ilyen sérüléseket.
1: De úgy néz ki, mint amikor a gumi elfárad és a belső elkezd belőle valahol kitüremkedni?
0: Ilyen is van, igen. Tehát sajnos a sérüléseknél van egy fiziológiás folyamat. A sérülés után a szövetek azok egy úgynevezett steril gyulladásos reakcióval válaszolnak. Ennek a reakciónak az a lényege, hogy az ereknek a áteresztő kapacitása az megnő, és az erekből a véren kívül más anyagok is ki tudnak áramlani, tehát lesz egy úgynevezett szövetközti duzzanat. Ez ugyanaz, mint amikor megütöm magamat, van ott egy pici kis vérömleny, és utána van egy nagyobb duzzanat, mint amit ugye el tudnék képzelni ahhoz a vérömlenyhez, és ez fáj. És ez a fájás igazándiból az, ami az agynál is megtörténik, az agy elkezd duzzadni. És eznek a duzzadásnak van egy felfutóága, és van egy lefutóága. És ez az az időszak, amikor az úgynevezett másodlagos agykárosodás tulajdonképpen léte tud jönni, mert ezt a duzzadást az agy nem szereti, nem viseli el. És hogyha mi nem tudunk utat engedni a duzzadásnak, akkor az agy az mostani tudásunk szerint véglegesen tud akár károsodni.
1: Érzek valamit, amikor azon kívül, hogy beütöttem a fejem, elcsaptam magam egy rollerrel, hogy valami agysérülésem van? Tehát mindenképpen menjek egy traumatológiára, vagy várogassak otthon, hogy majd múlik a fejfájásom. Vagy ha fejfájásom van, az már eleve rossz.
0: Hogyha a sérülés után alakul ki a fejfájás, akkor azt mondjuk, hogy egy rossz jel, nem szeretjük. Tehát mindenképpen érdemes szakemberhez, orvoshoz fordulni. Vannak sokkal egyértelműbb jelek, ugye amikor bárhogyha a fül orjáradból, ne adj Isten a szájból vérzés van, akkor mindenképpen azt mondjuk, hogy

0: az nem szabad úgy hagyni, azt lássa orvos. Tehát baleseti sebészeten lássa orvos, hogy el tudja dönteni, hogy ez esetleg csak egy nyálkahártyasérülés, vagy egy
1: külső nyelvem.
0: Így van, vagy a fülem, ahogy megütődött, az vérzik, vagy az orrom, ahogy megütődött, az vérzik, de nem a koponyából történő vérzésnek a jeleként látjuk ezt. Ugyanígy, ha visszatérve a kérdésre, hogy érezzük az, hogy sérült az agyunk, tehát nem érezzük, a másodlagos jeleket érezzük, ami a nyomás fokozódásból ered már. Ez ugye elsősorban a fejfájás. Másodszorban az, amikor az ember olyan furán érzi magát, ez a nyomottság, ami ennél már súlyosabb az, hogyha egy olyan bizonytalanság érzés, és ezzel kapcsolódó kellemetlen diszkomfort érzés, ami hányással jár, akkor arra azt mondjuk, hogy az egyértelműen a sérüléshez kötődő, és akár egy súlyosabb sérülésnek a jele is lehet.
1: Másfajta fejfájás az, amit egy agyi nyomás növekedésnél érez az ember, mint amikor mondjuk másnapos?
0: Hogy a fejfájás jellege másfajta, erre a választ nem tudom. Az biztos, hogy a nem csillapodni akaró fejfájás, ami egy ilyen ütődéses sérülés után alakul ki, az egyértelműen rosszat jelent. Az, hogyha ebben esetlegesen egy alkoholos befolyásoltság is van, ez ugye a tüneteket mondjuk úgy, hogy erősen el tudja torzítani, tehát az, hogy az ember ebből mit és hogyan él meg, de mindenképpen maga a fejfájás, mint olyan, az a rossz jelek közé tartozik.
1: Addig az arckoponya részemmel, az összetört fogammal, a kiugrott állkapcsommal nem is foglalkozik senki, ameddig meg nem állítják az agyamban a nyomás növekedést?
0: Egyértelműen elsőbsége van az agyvédelmének és az agymentésének, és az a stratégia, ami alapján az ellátás történik, az mindenképpen aszerint alakul ki, hogy mi az, amit a leghamarabb kezelni kell. Természetesen ilyenkor több disziplina próbál egyszerre dolgozni, és akkor megbeszélés alapján döntik el, hogy melyik sérülést milyen szinten, hogyan kell ellátni ahhoz utána, hogy kapcsolódott a következő ellátás, tehát adott esetben a kitört fogaknak az ellátása, mentése, az állkapocs törésének az ellátása, a bőrsérüléseknek az ellátása, és természetesen a koponyán kívüli sérüléseknek az ellátása.
1: Mennyi idő alatt gyógyul meg egy átlagos sérülés, amit rollerrel szoktunk csinálni? Van-e egyáltalán valami átlagos rolleres sérülés, vagy mindegyik teljesen más?
0: Sajnos a roller sérüléseknek a átlagos gyógyulási ideje, ez egy nem meghatározható fogalom. Természetesen ugye ez abból következik, hogy nem látjuk előre azt, hogy mi történik, ki hogy gyógyul, mik azok a külső tényezők, amik befolyásolják a gyógyulást, ugye, amiről most nagyon sok szó van, ezek a különböző kórházi fertőzések, amik nem azért alakulnak ki, mert egy kórházban kosz van, nem azért alakul ki, mert van légkondicionáló, vagy nincs légkondicionáló. Ezek a kórházi fertőzések már attól, hogy több ember tartózkodik egy helyen, ugye a kórház, ezek sokkal könnyebben kialakulnak. Tehát az, hogy egy kórházi fertőzés valakinél megjelenik-e vagy sem, erre nem tudunk alapvetően előre válaszolni. Számolni kell vele, és nagyon sokszor előfordul kórházi fertőzés, ami nehezítheti a gyógyulást, elhúzhatja a gyógyulást.
1: Intenzív osztályra kerülnek a súlyos sérült emberek, akik ilyen balesetet szenvedtek? Ez automatikus, tehát mindenki számoljon azzal, hogy előbb-utóbb már elnézést, de csövek fognak belőle lógni?
0: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon fontos azt tudni, hogy a kórházban a koponya agysérülteknek a megfigyelése az egy prioritást élvező folyamat. Tehát mindenképpen a megfigyelésen van a hangsúly, hogy ez kinél mennyi ideig tart. Milyen osztály ellátását vesz igénybe az, hogy ez egy intenzív osztályon adott esetben lélegeztetni lehet a beteget. Vagy egy olyan intenzívhez kapcsolódó osztályú, mi úgy szoktuk hívni, hogy szubintenzív osztályon akár lehet is lélegeztetni a beteget, de alapvetően egy picikét már kevésbé súlyos sérültek vannak, vagy egy normál kórházi osztályon nincsen lélegeztetőgép elsősorban. Ezeknek a megfigyelési szinteknek a kiválasztása, ez mindig a sérüléshez és az adott sérültnek az állapotához kapcsolódik.
1: Azt szokták mondani, megtanultuk már az e-roller korszakban, hogy politraumatizált betegek mennek be. Ez azt jelenti, hogy agya, arca, keze, lába el van törve?
0: A politraumatizált az azt jelenti, hogy több olyan szervrendszer sérül, aminek önmagában vagy a sérülés kombinációjából fakadóan akár végzetes kimenetele is lehet.
1: Tehát, kéztörésnek azért nem szokott.
0: Kéztörést úgy hívjuk, hogy monotrauma, tehát, hogy egy valamelyik mozgás szervrendszerben részvevő végtagunk sérül. Amikor mondjuk sérül a koponyánk, és mi úgy szoktunk mondani, hogy a mellkas hasi traumának a kombináció, az már például politraumatizáltnak számít. A koponya sérült és a végtag sérült, az is szintén már politraumatizáltnak számít, mert az agy sérülése, az mindig egy súlyos, akár önmagában is az életet veszélyeztető sérülés.
1: Lágyrészek, has, ilyenek szoktak sérülni. Az ember ugye látja ezeket a rollereket, azon szoktunk átesni a kormányon. Az egy vaslód.
0: Igen. Lágyrész sérülések is nagyon súlyosak tudnak lenni. Leginkább azok a lágyrész sérülések, amik ugye pontosan a lágyrész kifejezésből, tehát valaki egy picit pocakosabb, akár az, hogy a hasfal az zúzódik, akkor ott a hasfal mögötti szervek, tehát az a hasüregben lévő szervek is tudnak sérülni. Ugye elsősorban ilyenkor a májat meg a lépet szokták mondani, természetesen a vese, és nagyon fontos a hasnyálvénynek a sérülése is előfordul, illetve a bélnek a sérülése is. És itt a sérüléseket alapvetően befolyásolja az, hogy maga a hasfalban lévő zsírszövet, illetve szövetnek a különböző szöveti részeknek az egymáson történő elcsúszása önmagában tud egy olyan sérülést létrehozni, ami a későbbiekben egy nagyon nehéz gyógyulást eredményez. A hasüregen belüli szerveknek a sérülése megint csak egy, mondhatjuk úgy, egy időzített bomba, mert a sérülés pillanatában, amennyiben ezek a nyíróerők olyan nagyok, akkor ezek a szerveknek a elmozdulása, vagy a szerveknek a elcsavarodása szintén kicsi ereknek a sérülését és vérzést tudja okozni. Ezeknek a sérüléseknek a klinikai jelei, azok később jelentkeznek. Magyarul, amikor valakit egy ilyen sérülés után kórházba visznek, nem kötelező, hogy lássunk rajta bármilyen külsérelmi nyomot. Szoktuk ezeket ilyen felnyásolásos sérüléseknek hívni, hogy amikor valaki biciklizik, és a biciklivel neki megy a Járda-szigetnek, hogy akkor a bicikli kormány 90 fokkal elfordul, és akkor a biciklinek a kormánya mint egy dárda áll bele az embernek a hasába. Ez meg tud nyomni úgy szerveket, jellemzően ott első körben a hasüregben a májat és a máj körül lévő többi szervet, amelyeknek a sérülése vérzéssel jár, és ennek a vérzésnek az életet fenyegető volta, az csak később derül ki. Hiszen gyűlik, a vérzés nem gyűlik. Tulajdonképpen ugyanaz, mint hogyha idézőjelbe eret vágnék magamon, folyik ki belőlem a vér.
1: Csak ez látjuk, a vér
0: nem, így van, tehát ez nem kifele folyik, hanem befele. De magából az érpályából elvész, és ugye a végső dolog, ugye mi a végső dolog, az az, hogy nekünk igazándiból a legfontosabb az, hogy oxigént tudjunk szállítani az agyunkba. Mindig arról szoktunk beszélni, hogy van az agyunk, őneki kell az oxigén, ami lejjebb van, az tulajdonképpen a robot, a droid. És ugye, ami ezt csinálja, az a szívünk. A szívnek kell, hogy tudjon pumpálni, tehát kell bele folyadék, ez a vér, és hogyha ez a vér ráfolyik, akkor a szív nem tud mit pumpálni, hogyha nem tud mit pumpálni, akkor abban nincs oxigén sem.
1: Kerti szivattyúra is rá van írva, hogyha nincs benne víz, akkor az tönkre fog menni.
0: Így van, igen.
1: Hogyha
0: igen,
1: vér
0: igen,
1: nem igen, tud igen, mit szállítani, akkor előbb-utóbb meg szív, akkor meg fog állni.
0: Nem tud mit vinni, és ugye az agy az, ami a legsúlyosabban károsodik itt megint csak, tehát az oxigén hiány az, ami a legveszélyesebb, és akkor innentől kezdve egy, hát súlyos, végzetes állapot tud kialakulni.
1: Tudunk valamit csinálni mi laikusok, amikor azt látjuk, hogy valaki elcsapta magát a rollerrel? Ilyenkor az autóbaleseteknél szokták mondani, hogy ne mozgassuk, mert nem tudjuk, hogy van-e nyaki sérülése. Mit csináljunk? Ott van, vérben fekszik.
0: Igen. Hát ugye ez az elsődleges és az alapszintű ellátáshoz tartozik, amikor egy ilyen balesetbe futunk bele, ugye akkor a legfontosabb az, hogy az, aki a balesetet elszenvedte, az magánál van-e vagy sem. Ha nincs magánál, akkor az egyértelmű, az már egy olyan súlyos állapot, aminél egyértelmű a legelső a mentőt kell hívni. Tehát el lehet kezdeni ott a stabilizálás és hasonló dolgokat végezni, de igazándiból egyedül nem vagyunk képesek erre. Sőt, azt kell mondjam, hogy akár többen sem vagyunk képesek erre, mint egy kiképzett mentőcsapat felszerelésre. Tehát a legfontosabb az a segítségkérés, és ameddig a mentő meg nem érkezik, addig sorrendben azt kell megnézni, hogy ez a sérült, ez ha magánál van, ha nincs, a légzése az megvan-e. Ha nincsen meg a légzés, akkor az azért nincsen meg, mert valami eldugította az ő légző járatait. Ennek a biztosítása, és hogyha nem látunk rajta keringési jeleket, akkor azt mondjuk, hogy el kell kezdeni az újraélesztést, mert ugye mi is beszéltünk róla, az újraélesztés bárkinél el lehet kezdeni, aki nem kéri azt, hogy ne csinálja, mert ugye az azért egy eléggé határozott folyamat, és fájdalmas tud lenni. És ami a nagyon fontos, hogy Igen, abból kell kiindulnunk, hogy a koponya és a nyakasz sérülhetett. Magyarul mindezt úgy kell megpróbálnunk, hogy a koponyát és a nyakat azt védjük. Tehát a nyaki gerinc védelmében, a koponya védelmében, de egy újraélesztést el lehet kezdeni, egy úgynevezett alapszintű újraélesztést.
1: Nehéz ügynek látszik, mert mondjuk hasonfekszik ember, meg a szakorvos legyen a talpán, aki képes úgy megfordítani, hogy egy újraélesztést el tudjon indítani, mert hasonfekvő emberen nehéz.
0: Nehéz, igen. Igen, ezek mindig ezek szoktak lenni a trükkös kérdések, és erre a frappáns válasz az szokott lenni, hogy egy agysérült élő még mindig jobb, mint egy jó aggyal nem működő halott. Tehát, hogyha olyan szituációban, helyzetben találjuk azt a sérültet, hogy nekünk kedvezőtlen, akkor próbálva figyelni arra, hogy ne sérüljön másodlagosan a nyak és a koponya, de érdemes megpróbálni hátrafektetni, és így elkezdeni ezt a bizonyos újraélesztést.
1: Én is estem eleget kerékpárral. Egy idő után gyerekkoromban megtanultam, hogy kell eldobni a kerékpárt ahhoz, hogy arról többé-kevésbé sérülésmentesen le tudjak szállni ehhez. Sokat kellett gyakorolnom. Ezt miért nem tudják a mai gyerekek?
0: Úgy gondolom, hogy amióta ez a kütyüvilág létezik, a gyerekek sokkal többet nézik a képernyőt, mint hogy fára másszanak és biciklizenek. Tehát a gyermekeknek a mozgás kultúrája az sokkal szegényesebb. Ezt nem csak én mondom, hanem testnevelők, tanárok is. Olyan mozgás elemekre kell tanítani ma a gyerekeket, amit mi elképzelhetetlennek tartottunk, hogy nekünk azt tanulni kéne, mert amikor oda kerültünk, már tudtuk. Érdekes, hogy a gyerekeknek például a hátrafelé járás, hátrafelé futás, az nem olyan egyértelmű, mint volt 15-20-30 évvel ezelőtt.
1: Hát úgy focisztunk, hát a védőjátékos az hátrafelé, hát különben nem látta volna a támadójátékost.
0: Többször volt már olyan, hogy gyermeket azért hoztak be hozzánk, mert hátrafelé futás közben elesett, és ahogy elesett, maga az esése is olyan volt, hogy egy csukló vagy alkartöréssel, könyöktöréssel járt együtt. Ezeknek a száma is megnőtt. A gyerekek nem tudnak gurulni. Amit köznyelvben úgy hívunk, hogy előre bukfenc, hátra bukfenc, hát merem büszkén mondani, hogy mi ezt annak idején gyerekkorunkban felszívtuk és tudtuk, és alapvetően mindenkinek jól ment, előre biztos, hátrafele kevésbé. Vannak iskolák, ahol testnevelők elmondják, hogy nem ismerik ezt már tanítani. Ugye van ez az élményközpontú oktatás, ami alapvetően arra irányul, hogy a gyerekeknek 45 perc alatt élménnyel együtt próbáljanak átadni tananyagot. Természetesen ugye ez a tananyag kárára van. Tehát sajnos az a mozgás, koordinációs elmaradás, ez egy igen generációs probléma. Egy nagyon aranyos testnevelő tanár ismerősen mondta, nagyon jó volt a megfogalmazás, úgy mondja, hogy a gyerekek biliárdasztalon nőnek föl. Tehát nincs előttük akadály, nincsen se gödör, se hupli, se helpe, se hupa. Tehát ezek a gyerekeknek a mozgás koordinációja jelentősen rosszabb. És ezzel szemben, amit látnak a közösségi médiában, hogy valaki a falon mászik, leugrik, így gurul, úgy gurul. Tehát van egy elvárás saját magukkal szemben, vagy a környezetnek van elvárásuk velük szemben, ennek nem tudnak megfelelni. És nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent elgurulni, mit jelent elesni. Nem tudják azt, hogy mit jelent, hogy 20 kilométer, nem 20 kilométer per óra, 30 kilométer per óra, 15 kilométer per óra. Nem ismerik ezeket a fogalmakat, mert nem tapasztalták meg, hogy milyen az leesni egy fáról. Nem tapasztalták meg azt, hogy milyen az elesni, mert nem kerültek ilyen szituációba. Tehát nagyon-nagyon komoly elmaradással kell együtt élnünk, és ezeknek a nem csak gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek is a sérüléseire vagy az elkerülésre adott válaszok az nem alakul ki, vagy egyáltalán nem fejlődik úgy, ahogy annak kéne.
1: Viszont a közösségi oldalon azt olvassák, hogy kell a 25 kilométerre korlátozott rollerből kikódolni a csipet, hogy menjen az 80-nal is.
0: Igen.
1: Mert hogy elvileg képes 80-nal is menni.
0: Valószínűleg sokkal több is képes menni, mint ami a megengedett, vagy ami a szeretnénk, hogy megengedett.
1: A védőfelszerelések, azok elérhetőek, csökkentik valóban a sérülések számát. Olvastam olyan elméletet is, hogy aki védőfelszerelést vesz föl, az eleve sokkal bátrabban megy neki a világnak, mert azt gondolja, hogy az mindenre jó.
0: Ezeknek a védőfelszereléseknek a használata az mindenképpen jó volt. Amiről szoktunk beszélni az az, hogy a védőfelszereléseknél a védőfelszerelésnek a használatát, ezt meg kell tanulni. Ugye amire szoktak beszélni, hogy ez a sisaknak a használata, sajnos a sisakot föl lehet venni rosszul is, és hát ki kell választani a jó sisakot. És ugye a következő kérdés az, hogy milyennek kell lenni ugye a jó sisaknak, a jó sisaknak olyannak kell lenni, hogy azt a részt, ami a sisakból kilóg, ugye itt az arckoponyáról beszélünk, azt tudja védeni. Ezt nagyon egyszerű kipróbálni, hogyha az ember sisakban neki támaszkodik fejjel a falnak, akkor az orra nem szabad, hogy elérje a falat. És akkor az a sisak megfelelő lehet arra, hogy ilyen sérüléseknél védelmet nyújtson.
1: De azzal véd a sisak, hogy önmaga eltörik, és csökkenti az ütközésnek az erejét.
0: Igen, tehát ugye ezek ugyanúgy, mint az autónál, ezek a deformálódó részek, tehát elveszik a sérülésnek a mozgási energiáját, legalábbis csökkentik, és így próbálják meg csökkenteni a sérülésnek a mértékét.
1: Ebben az időszakban a térd meg a térdszalag sérülések azok gyakoriak, ez egy ilyen téli síszezoni sérüléstípus szokott lenni.
0: Tehát bármilyen izületnek a túlfordulása, a torkvációja az lehetséges ezeknél a sérüléseknél. Tehát nem csak a koponya tud sérülni, ugyanúgy tud sérülni a mellkas has, ugyanúgy tudnak sérülni a végtagok, és hát az izületek ilyenkor tudnak ficamodni, elmozdulni olyan mértékben, hogy az akár orvosi ellátást is igényeljen.
1: Síelők közösségeiben állandó kérdés, hogy védjük-e különböző eszközökkel a térdünket, fixáljuk-e a térdünket síelésnél. Van, aki azt mondja, hogy nem szabad, mert azzal elgyöngítjük, és a saját védekező képességéből elveszünk. Más azt mondja, hogy dehogy nem szabad, hiszen az segít abban, hogy ne csavarodjon. Van erről egy orvosi álláspont?
0: Az orvosi álláspont az, hogy az izületeket azért jó védeni, mert az izületeket sokkal nehezebb gyógyítani, mint védeni. És hát ami a tapasztalat az, hogy minél biztosabban mozog valaki egy ilyen rolleren, vagy hát járművön, annál inkább szokott hordani valamilyen védőfelszerelés, és általában az amatőrök azok, akik nem szokták ezeket hordani. Ettől függetlenül az, hogy ez mennyire a mindennapokban használható-e vagy sem, erről megoszlanak a vélemények. Én úgy gondolom, hogy talán a divatipar, illetve a védőfelszerelés gyártók felé az egy felhívás lenne, illetve hát nekik ez egy probléma, hogy fancyvé kéne tenni a védőfelszereléseket. Olyan védőfelszereléseket kéne tervezni, amit az ember magától is szívesen hord, és akkor alapvetően azok a testrészek, amik ilyenkor a leginkább sérülnek, csökkenteni tudjuk ezeknek a sérülési előfordulását.
1: Mi az, ami az agysérülést ide nem számítva, mert az súlyos mindig, ami egy kellemetlen, nehezen gyógyuló sérülés? A csukló, a sok csont miatt, a könyök, a bonyolult szerkezete miatt? Mert az ember azt szokta mondani, hogy ha görkorcsolyázik, abból előbb-utóbb lesz egy elesés, és mindenki a csukló meg könyöktöréstől retteg.
0: Igen, hát a csukló is, a könyök is tud úgy sérülni, hogy ez kifejezetten kellemetlen szövődményekkel jár. Ugye maga a szövődmény az, hogy utána beszűkülhet a mozgásfunkció. Ugye az ember ezt nehezen tudja elképzelni, beszűkül a mozgásfunkció. Én mindig azt szoktam elmesélni, hogy képzeljük el azt, hogy ha begipszelik a könyökünket, akkor a könyököt ezt úgy gipszelik be, hogy derékszögben 90 fokban van a könyök, és akkor rátesznek egy sínt. És ugye ezzel a sínnel, hogyha ez a karunkon van, hát a szájunkat nem érjük el, és a fenekünket nem érjük el.
1: Magyarul a mindennapi
0: higiénés elvárásoknak nem tudok megfelelni. És egy könyöksérülésből adott esetben a gyógyulás miatt, tehát csak attól, hogy a gyógyulás olyan, hogy egy kötőszövetes massza veszi körül az addig szépen mozgó izületet, be tud szűkülni úgy a könyöknek a mozgása, hogy azok a mozgások, amiket természetesnek veszek a mindennapi higién és igényeim kielégítésére, nem fognak menni. Ugyanígy a csuklónál nem is veszük észre, hogy az írásnál mennyire fontos az, hogy ez a finom koordináció, amit ilyenkor nekünk létre kell tudni hozni, ez károsodhat. Tehát adott esetben maga a legegyszerűbb pici mozgás, ami a csuklóban történik, fájdalmassá válik, beszűkülhet. És olyan alapvető funkciókat nem vagyunk képes ellátni, ameddig fel se tűnt, hogy van, illetve a hiánya nem tűnt fel.
1: Nem fogom tudni leírni normálisan, hogy soha nem fogok többet elektromos rollerrel bukós isak nélkül
0: mondjuk
1: menni.
0: Mondjuk úgy, nem tud SMS küldeni a telefonján olyan egyszerűen, mint eddig, mert fájdalmat okoz. Igen, tehát, hogy sajnos ezeknek az izületeknek a sérülése ugyanolyan nehezen tud gyógyulni, és amiről elfeledkeznek nagyon sokan, ugye azok maguk a bőrsérülések. Tehát tulajdonképpen ez olyan, mintha az ember ugye ráesne egy ilyen jobbfajta ráspolyra, amikor az ember a betonnal találkozik, ugye ott leradírozni tudja az ember a bőrét a betonon, és ezeknek a gyógyulása szintén nagyon elhúzódó, És ugye a bőrünk az egy külön szerv, ezt nagyon sokszor elmondják. A bőrnek az elvesztése az egy nagyon-nagyon komplex gyógyítást igénylő sérülés, és nagyon sokszor nem sikerül 100%-ban, sőt, kizárt, hogy 100%-ban tudjon sérülni, vagy gyógyulni.
1: Ezért mondja kerékpáros szerkesztő kollégám, hogy kötelező felszerelés kerékpározásnál is a védőkesztyű. Igen. Mert akkor az összes kutyapiszkot nem a lehorzsolódott kezembe fogom bedörzsölni.
0: Igen, de ha belegondolunk abba, hogy az a rész, ami lejön, tehát hogyha csak lehorzsolódik, akkor azt mondjuk, hogy az még úgy meg tud gyógyulni, de hogyha ez a horzsolás mélyebb, az ember el sem tudja képzelni azt, hogy mondjuk 15-20 centit csúszson a betonon. És az még nem azt jelenti, hogy métereket csúszott, de 15-20 centit csúszik. Az már olyan bőrvesztést tud eredményezni, ami eleve a gyógyulás sokkal nehezebbé teszi, az általános gyógyulást, és a bőrnek a visszapótlása az egy nagyon komoly orvosi, szakmai kihívás.
1: Valahonnan szerezni kell.
0: Valahonnan az ember testéről kell, igen, máshonnan próbálunk ilyenkor bőrt átültetni. Ez a bőr az egyrészt látszódni fog, hogy nem odavaló, tehát az máshonnan jött oda, és ugye akkor megint fogom, hogy én oda tettem bőrt, ugye van a másik rész, onnan elvettem, tehát ott is látszódni fog, hogy van egy bőrhiány, nem teljesen olyan bőrhiány, mint ami a sérült területen, de tulajdonképpen egy adott volumenből kell utána gazdálkodnom, és mínuszban vagyok már az elejétől kezdve.
1: Van olyan sport, amit az életkor előre haladtával az embernek már érdemes abbahagynia? Ausztriába járva 80-90 éves síelőket is látok, csak ők már mondjuk 60 éve csinálják, vagy 70 éve.
0: Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Én úgy gondolom, hogy ahogy változik az igény, ahogy változik a divat a mozgáskultúra irányában, alapvetően a folytonosságon van a hangsúly, tehát én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy a kampányszerű síelés az mindig veszélyes. Tehát az, hogy
1: főleg az utolsó nap.
0: Főleg az utolsó nap, igen. Tehát az első meg az utolsó nap szokott a legveszélyesebb lenni ilyen szempontból. Tehát, hogyha ha valamit így az ember szabadidősport szerűen csinál, ugye abban is a folytonossága a lényeg, illetve hát a felépítés, hogy ne a YouTube szerint leggyorsabb és legszebb módon próbáljunk meg valamit végrehajtani, hanem szépen fölépítve.
1: A balesetek következményeit elemezve. Lehet az embernek a testét fölkészíteni egy nagyobb igénybevételre? Tehát mondjuk, hogyha sokat gyúrok, akkor biztos, hogy ellenállóbb leszek a balesetekkel szemben? Ha az edzem az ízületeimet, és rendszeresen nyújtok, akkor jobban fogok kijönni egy balesetből? Vagy nincs ilyen összefüggés, mert nincs két egyforma ember?
0: Én azt gondolom, hogy magának az izomtömegnek a növelése az nem védő ilyen szempontból. A mozgás kultúra, illetve a mozgás koordináció fejlesztés az egyértelműen védő, tehát amiről beszéltünk már korábban, hogy ha én megtanulom eldobni, tudni a biciklit, a kormányt, én megtanulok gurulni, akkor azzal a sérülésnek a súlyosságát csökkenteni tudom. Ugye megint egy fontos dolog, hogy ezeknek a rollereknek van egy nagyon-nagyon veszélyes funkció, ez pedig a telefontartó. Hogy ott van a kormány, és a kormánynak a közepén ott van a telefon. És ugye, ha nem is otthon rollerezem, akkor a leggyakoribb hely, ahol rollerezem, az külföld, ahol megérkezem, és akkor rollerre szeretnék menni, hova kell menni, ide és ide, tudom az utat, nem, majd a GPS oda vezet. Tehát eleve nem az útra figyelek, hanem arra a kis képernyőre. Ne adj Isten, megpróbálok még közben megnyomni valamit, és ez egy érdekes dolog, biciklizni egy kézzel, akár kéz nélkül is lehetséges, rollerezni nem megy még egy kézzel sem.
1: Fizikailag a roller nem alkalmas erre?
0: Én nem láttam még olyat, aki egy kézzel tartósan tudott volna rollerezni, tehát mindenképpen a kormányt az két kézzel kell fogni, és sajnos az a reflexesen megvan mindenki, hogyha a telefon kijelzőjén valami villog, akkor oda nyúl. És itt alakul ki megint az a baleseti mechanizmus, amiről beszélünk.
1: Klasszikus sérülések, fáról leeső sérülés, úgy törik el a gyereknek a keze. Ez egyáltalán van még, vagy már senki nem mászik fára?
0: Van még, de azért kevesebben másznak fára. Tehát sokkal, sokkal több a rolleres baleset, sokkal több a különböző egykerekükkel, biciklikkel előforduló baleset, de előfordulnak természetesen még a régi fáról leesős gyerekek is.
1: Vágási sérüléseket vízpartokról összeszedve, azzal szoktak elmenni az emberek a traumatológiára? Vagy most, ha mindenkinek van vízparti gumicipője, be lehet kapni?
0: Úgy gondolom, hogy ettől függetlenül, hogy van esetleg ilyen vízparti gumicipője, nagyon sokan mennek még ilyen sérülésekkel is baleseti ambulanciákra. Van, amikor ez jogos, van, amikor kevésbé jogos. Természetesen ezek a vágási sérülések is tudnak olyan veszélyesek lenni, hogy orvosi baleseti sebészeti ellátást igényelnek.
1: A mélységétől függ, vagy a helyétől függ?
0: Attól függ, hogy mi az, ami sérül. Tehát ugye a csuklón ott a mélységről nem nagyon beszélünk, hiszen a bőr alatt már ott vannak az inak, sőt, ott van az egyik lüktető ér is, tehát ezeket nagyon könnyű sérteni. A mélységétől is függhet attól, hogy ez milyen koszos, hát általában ugye mindig koszos, és ugye függhet attól, hogy ha már ugye a strandon vagyunk, és belelépünk egy náttorzsába, vagy egy kagylóba, akkor az nem szokott általában olyan egyszerűen kijönni, valamikor beletörik a sebbe, és akkor ott azt az idegen testet el kell tudni távolítani, ezt az ember a legkevésbé szokta tudni ott helyszínen megcsinálni.
1: Koszos seb, vérzik. Hagyjuk vérezni, hogy tisztuljon, vagy állítsuk el a vérzést, vagy attól függ, hogy hol van a vérzés.
0: Igen, ez egy nagyon jó megfogalmazás, attól függ, hogy hol van a vérzés. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy a vérzést helyileg meg kell tudni állítani, és le kell fedni valamilyen olyan tisztább, lehetőleg nem papírzsebkendővel, amivel aztán el tudunk menni egy olyan szakambulanciára, ahol ezt el tudják látni szakszerűen.
1: A lefedés az azt jelenti, hogy rátekerjük, vagy azt, hogy nyomjuk?
0: Nyomni akkor kell, hogyha az a seb, amiből a vér jön, az lüktet, tehát egy olyan eret találtunk el, illetve nem akar elállni, akkor azt a sebet azt nyomni kell, tehát a vérzést azt nem szabad engedni, hogy tovább folytatódjon.
1: Nem fog elhalni az a test rész, ami előtt elnyomjuk az eret? Mert nem jut oda a vér?
0: Nem fog elhalni. Tehát az a, amit ilyenkor csinálnak, ez, hogy elnyomjuk az eret, és akkor rohanunk az orvoshoz, abban még nem volt végtagvesztés, hogy valakinek valamelyik erét elnyomták. Tehát magában az orvosi ellátásban is mi használjuk az úgynevezett vértelenség állapot, tehát amikor végtagokat úgy operálunk, hogy előtte azt a végtagot elszorítjuk egy ilyen berendezéssel, hogy ne legyen ott vérzés fölöslegesen, ami minket zavar. És ugyanígy ebben még nem történt végtagvesztés, és elég jó információk vannak arra, hogy mit bír ki egy ilyen végtag, de nyugodtan lehet mondani, hogy ezek órákban mérhetőek. És azért Magyarországon ma másfél-két óra alatt el lehet jutni bárhonnan egy olyan ambulanciára, kórházba, ahol baleseti sebészet van.
1: Nem akarom teljesen a horror irányába elvinni a beszélgetést, de szokott lenni, az embernek lecsipi az ujját valami. Jégbe kell tenni, vagy nem kell jégbe tenni? Kell a sérült testrészt hűteni, vagy nem kell a sérült testrészt hűteni? Az ember nézett ilyen sorozatokat, látja, hogy vannak ilyen eszközök, amivel oda kell menni, és akkor közben hűtjük.
0: Igen. A hűtésről megoszlanak a vélemények, ugyanis a hűtés az abszolút csökkenti annak a területnek a vérellátását, ami másodlagos károsodásokhoz vezethet. Én megint oda mennék vissza, nem kell ezeket túl bonyolultan kezelni, fedőkötést kell rátenni, és utána ezzel a fedőkötéssel menni az ellátóhelyre. Az, hogy a levágott darabot viszik-e, nem viszik, megint csak megoszlanak róla a vélemények. Általában meg szokták vizsgálni azt, hogy visszaültethető-e mondjuk egy levágott új darab. Nem mindig van ennek reális esélye, de megvizsgálni meg lehet. Illetve nagyon sokszor van az, amikor egy ilyen új kupolának az elvesztése, tehát amikor az ember a jó éles konyhakéssel levágja az ujja legvégét, akkor az borzalmasan vérzik, és ugye akkor azt mondja, hogy úristen, akkor nekem rövidebb lesz egy 3-4 milliméterrel az ujjam. Hál' Istennek ez nem így van. Az egy nagyon egyszerű ellátással tulajdonképpen még a bőr is visszanő oda teljesen szépen. Tehát ezektől nem kell megijedni, fedőkötéssel ellátva kell menni az orvoshoz.
1: A súlyos sérüléseket azonnal elkezdik ellátni. Nyilván ezért van a triázsolás mindig. Aki életveszélyben van, azt. De a kevésbé súlyosaknak általában mennyit kell várni? Az ember a saját sérülését rettenetesnek érzi. Azonnal ellátandónak ez, de néha ott ül a sürgősségén órákat.
0: Igen, ez egy nagyon érzékeny téma, és az egészségügyi miniszter nagyon jól megfogalmazta, hogy ugye türelmet kér mindenkitől, és ugye logikus az, hogy ugye most, amikor meleg van, akkor mi is hajlamosak vagyunk akkor menni orvoshoz, amikor már kicsikét jobb az idő. Tehát nagyon-nagyon nagy a sürgősségi ambulanciáknak a leterheltsége, és nagyon sokan várnak. Ez a szociális oldala az ellátásnak, a szakmai oldala pedig az a következő. Nekünk a sérülések megítélésében nagyon sokszor leginkább az idő az, ami jó választ ad arra, hogy az, amit mi látunk sérülés, az mennyire súlyos. Az következővel tudnám példázni, ez egy megtörtént eset, amikor egy balesetben, egy autóbalesetben a vezető, aki sérült, behozta a mentőautó, megvizsgáltuk, protokollok szerint mindenféle képalkotó és klinikai vizsgálatokat végeztünk, és azt mondtuk, hogy a sérülés mechanizmusára való tekintettel megfigyelésre van szükség. A megfigyelés az megint kétfajta lehet, lehet egy úgynevezett ambuláns megfigyelés, és lehet kórházi osztályos megfigyelés, amikor tulajdonképpen a mi szempontunkból azt jelenti, hogy unalmasan el kell tölteni egy vagy két napot egy kórházi ágyban.
1: Ez egy jó eset, mert ilyenkor az ember azt érzi, hogy foglalkoztak már vele.
0: Igen, igen, igen. És az első napon, a felvételkor ez a megkezdett vizsgálat, ez valamilyen eredményt ad. Ezt szoktuk úgy megfogalmazni, hogy van egy felvételi diagnózisunk. És akkor eltelik valamennyi idő, 12-24 óra, amikor megtörténik a betegnek az újravizsgálása. És megint csak a konkrét eset, hogy annál a betegnél, akinél volt egy autóbaleset, és először úgy tűnt, hogy nincsen semmi baj azon kívül, hogy beütötte a fejét, és volt egy rövid eszméletvesztése, a következő napon derült ki az, hogy neki van még egy lábszár csont törése is, amit az első nap egyrészt nem élt meg úgy, nem fájt neki, sőt, első este éjszaka még ki is ment az ágyból a vécére, és visszajött, és akkor se fájt, másnap reggelre már úgy elkezdett fájni, és akkor úgy fájt, és akkor újra vizsgálatnál derült ki, hogy itt igenis van egy csontsérülés is, amit ráadásul operatívan kell ellátni ahhoz, hogy az jól tudjon gyógyulni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ilyenkor türelem kell egyrészt az ellátó személyzet felé, higgyék el azt, hogy mindenkit igyekszünk ellátni, illetve a saját állapotával kapcsolatban is, hogy nem érzi, nem fókuszál arra, hogy mi az, ami komolyan sérületet. A szervezetünk is, hogy ilyenkor kap egy úgynevezett adrenalin sokkot, tehát, hogy amikor beleharap az oroszlán a kezembe, én attól még utána el tudok futni, hiába a kezem egy része ott marad az oroszlán szájába, és én észre se veszem. És majd egy fél óra után veszem észre, hogy hoppá, baj van, és akkor kezd el igazán ez fájni, és ez valóban így történik, hogy amikor valakivel egy ilyen súlyos baleset történik, akkor nem föltétlenül éli meg, realizálja az ő sérüléseit. Azok, hogy ahhoz, hogy azok előtérbe kerüljenek, idő kell. Ehhez kell a megfigyelés.
1: Van-e valami olyan első segédcsomag készlet, amit az ember, hogyha elmegy nyaralni, mindenképpen vigyen magával. Van, aki ilyenkor a fél patikát elviszi, plusz még flexibilis sineket is visz magával, hogyha valakinek eltörik valami, akkor azt ott tudja kezelni. Igen, fél autót.
0: Igen, igen, igen. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek az érzékenységére van bízva. Van, aki gyógyszerekből szeret többet vinni, van, aki mindenféle raktapaszokból és csipeszekből visz többet, hogy az ilyen sérüléseket ellássa. Én azt gondolom, hogy egy dolgot szoktak leginkább elfelejteni, az a biztosítás. És ez nem egészen a mi témánk, de nagyon-nagyon fontos, hogy a legdrágább biztosítás, családi biztosítás egy 2-3 hetes nyaralásra még mindig sokkal olcsóbb, mint egy napi ellátás egy külföldi kórházban.
1: Ez nem elég az európai fontos egészségbiztosítási kártya, az ember csináljon egy rendes üzleti biztosítást. Nem
0: egy
1: elég
0: utazási biztosítást.
1: Nem elég a hitelkártyához járó biztosítás, ami nem is szoktuk megnézni, hogy annak mi a tartalma, hanem az ember menjen föl a honlap, és kössön egy biztosítást.
0: Érdemes.
1: És ráadásul ne a legolcsóbbat, hanem legalább egy középkategóriásat, ezt mondja?
0: Én azt mondom, hogy megint csak visszatérve, amit konkrétan tudunk, hogy nálunk is a külföldiek számára az ellátás a sokba kerül. Világos, nem olyan sokban, mint Németországban, Kanadában, Szingapúrban, de biztos, hogyha mondjuk én Szingapúrba mennék, és mondjuk vegyük azt a világ egyik legdrágább országának, akkor az oda kötendő biztosításomnak az teljes összege még mindig töredéke annak, mint amit egy szingapúri kórházban eltöltött éjszaka után számláznának ki nekem.
1: Tehát, hogyha mondjuk Ausztriába, vagy Olaszországba megyek, akkor is községben olyan közel van. Az ember azt gondolja, hogy kicsit fáj a hátam, majd azért még hazavezet.
0: Ezt is meg lehet próbálni, de ha abból indulunk ki, hogy erre nincsen lehetőségünk, és egy ausztriai, olaszországi kórházban kell eltölteni egy több akárhány napot, akkor annak az ellátásnak a költsége az biztos, hogy nagyon komoly érvágás tud lenni.
1: Ez gyakorlatban úgy működik, hogy akkor ott tőlünk nem is fognak semmit kérni, ha nálunk van a biztosítási kötvény, akkor onnan kezdve az automatikusan megy. Az ember ilyenkor szokott rettegni, hogy előbb-utóbb jön egy fehér ruhás ember egy 19 000 eurós számlával, és az még nem is a teteje.
0: Igen, amennyiben van jó utasbiztosításunk, akkor ezeket általában automatikusan intézik, és akkor nincsen semmi gond. Minden, amire azt higgyük, hogy kapcsoltan jár nekünk, tehát amikor ezt van az Európai Uniós egészségügyi kártya, ez a biztosítási kártya, ugye az csak a legeslegelső ellátásra érvényes. Ez nagyon fontos tudni, hogy az csak egy részére érvényes a teljes ellátásnak, és ott keletkezhetnek olyan plusz költségek, amire azt mondja az ellátó, hogy ez már nem tartozik bele az akut ellátásba, és ezért fizetni kell. És őt az nem fog érdekelni, hogy azt én fizetem, vagy a biztosító. Hogyha ott van egy biztosítási kötvényt, amit oda tudok tolni ennek a szakembernek az orrá elé, akkor megúsztam a dolgot, különben sajnos komoly számlákat fogunk kapni.
1: Mondjuk értesíteni kell a biztosítónkat is, hogy baj van.
0: Igen.
1: Hogy tudja, és akkor a szálak így összeérnek, és nyugodtan gyógyulhatunk.
0: Igen, ez sokkal egyszerűbb.
1: Köszönöm szépen a tájékoztatást, Molitoris Dániel, ortopéd traumatológus volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli üléssel kezdte meg munkáját hétfőn az országgyűlés a kormány kezdeményezésére. Az 1990 előtti titkos szolgálati adatok nyilvánosságával összefüggésben a Tisza párt javaslatára egy tanácsadó testület segíteni a minősített iratok felülvizsgálatát. A tervek szerint napirendre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztése. Emellett módosul a Magyar Fejlesztési Bankról szóló jogszabály. Az MFB-t érintő döntés célja az uniós helyreállítási források lehívása. A hétfői ülés délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődött, de ezen Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcs miatt nem volt jelen. A rendkívüli ülésszak a hatékonyabb közigazgatás és az uniós pénzek miatt indokolt. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szászói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár Református Egyetem lesz. A négynapos balatonszászói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-éig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon találni bővebb információt. Elindult a nyári önkormányzati diákmunkaprogram első turnusa Nyíregyházán. A 6 órás részmunkaidős foglalkoztatásban a 16 és 25 év közötti fiatalok vehetnek részt. A diákokat 15 különböző önkormányzati intézményben, köztük óvodákban és könyvtárakban helyezik el. A szünidő alatti álláskeresés évről évre népszerűbb, a legkedveltebb helyszínnek pedig a strandok számítanak. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél a fiatalok pénztárosként, csúszdaőrként és úszómesterként is dolgozhatnak. A fürdőkben a kánikula idején az alaplétszámon felül is alkalmaznak diákokat a sűrűbb pihenőidők miatt. A speciális vizes munkakörökhöz szakirányú végzettségkel a többi feladatra helyben tanítják be őket. A vállalat tapasztalatai szerint sok diák nem csak zseppénzért jön, hanem éveken át visszajár dolgozni. Új a biztonságot és a kulturált pihenést szolgáló intézkedéseket vezettek be a miskolci strandon. A változások miatt a hétvégéken megemelkednek a belépőjegyek árai a selyemréti fürdőben. A miskolci lakcímkártyával rendelkező vendégek számára viszont változatlanok maradnak a díjak. A biztonság növelése érdekében jelentősen megerősítették a vagyon- és személyvédelmi jelenlétet. A biztonsági szolgálat munkatársai határozottabban lépnek fel a házirendet megszegőkkel szemben. Kiemelt figyelmet fordítanak a lopások megelőzésére és az öltözők fokozott ellenőrzésére. Hétköznapokon a Miskolci Rendőrkapitányság iskolaőrei is vigyázzák a vendégek értékeit. Az üzemeltető célja, hogy a strandfürdő ismét nyugodt és biztonságos hely legyen a családoknak. Amennyiben a mostani szigorítások nem hoznak eredményt, további lépéseket is készek bevezetni. Ismét megrendezik a népszerű miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A hagyományőrző nyári zenés rendezvénynek Miskolcon a Színva terasz és a Városház tér ad otthont. A háromnapos eseményen neves hazai előadók mellett nemzetközi fellépők is színpadra lépnek. A közönséget többek között lengyel formációk és a házigazda Miskolc Dixieland Band szórakoztatja. A zenei fesztivál programjai minden érdeklődő számára teljesen ingyenesen látogathatók. A koncertek a Városház téri Grizzly színpadnál és a Színva terasz nagy színpadán zajlanak majd. Teljesen átalakul az Osan profilja és hálózata Magyarországon. Az Indotech csoport megszerezte a francia kiskereskedelmi multi 100%-os tulajdonrészét. A tervek szerint 2033-ig Országszerte 500-700 kis alapterületű boltot nyitnak. A jelenleg 25 üzlettel rendelkező Auchan így megsokszorozza a hazai egységeinek számát. A tervezett új kisboltok egyúttal az online rendelések átvételi pontjaiként is működnek majd.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálat a Krisz lendületén.
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva, éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni.
1: A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és a gyermekáldás.
3: Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert

0: ismertném a Barcelona Gypsy Balkán Orchestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András zenekara.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: knows I'm safe.
1: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. A KRISZ idei lendületén több workshop is helyet kapott, ahol fiatalok is aktívan bekapcsolódtak a közös gondolkodásba és szolgálatba. A programban a Frigy is részt vett, Margitics János ifjúsági lelkésszel együtt erősítve a fiatalok közösségi és lelki épülését. A szolgálat azonban nem csak a foglalkozásokban jelent meg, a fornosi és a beregi református gyülekezetek is fontos szerepet vállaltak az eseményen, hiszen közösen készítettek ebédet több mint 400 résztvevő számára. A háttérben végzett szolgálatról és az összefogás jelentőségéről Barta Attilával, a fornosi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
3: 2026. június 27-én zajlik a Barátság stadionban a lendület a KRISZ szervezésében, és jelen van a Frigy is. Workshop formájában várják majd a fiatalokat. Mivel készültek számukra?
4: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs,

0: frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérbe, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni, feliratkozni a közösségi médiánkra, a kollégiumot keres valaki, a Kálmán János református szakkollégiumot felfedezheti nálunk, beszélgethet a gyülekezetünk ifjúságával, ifiseivel, ifi munkatársaival, úgyhogy bár Fried Sátor cím alatt van, de azt hiszem itt van az egész falu népe, ahogy mondja a slang. Úgyhogy nagyban készülünk arra, hogyha a szabad időben majd eljön a lehetőség, akkor elérjük ezeket a fiatalokat.
1: Hogyan lehet buzdítani őket ma arra, hogy fiatalként itt legyenek és szolgáljanak? Ebben a nagy hőségben tegyük hozzá.
0: Hát nem nehéz, csak a nap 24 órájából a lehető legtöbbet kell velük tölteni. Újra készen kell lenni a kompromisszumra, és nem utolsó sorban, ezek fölött, minden fölött az ő saját elhívásuk az, ami itt igazából megmozgatja a csapatot, mert nincs olyan a világon, hogy valakit parancsszóval ide vagy amoda küldünk ki. Ez nem egy intézményesített keret, hogy meg kell történjen valami. Ezek fiatalok, akiknek ifis közösségük van, vagy egyetemi gyülekezetük, és azon belül ők felelősnek érzik magukat. Felelősnek érzik magukat azért, hogy milyen képet alkot róluk egy közösség, amikor meglátja az ő sátrukat. És mivel kép itt nincsen, csak hang, ezért el tudom mondani, hogy a minimumból a maximum jön ki ezen a helyen is, mert ezt az egy kis programocskát körülbelül olyan 15 fiatal készíti elő. Most jött vissza éppen a gyalogtúráról a 36 fokban az egyik munkatársunk, aki jégért volt, úgyhogy ezek olyan nagy ajándék és szép dolgok, amikhez bőven köze van Istennek, és azt hiszem az egésznek olyan mozgatója azokban az elhívásokban, amit ezek a fiatalok kaptak.
1: És valljuk, azért van tapasztalatuk, hiszen már szerveztek villámtöltést is, ami hasonló alkalom volt, és valóban nagyszabásúra sikeredett, és több száz fiatalot is meg tudtak szólítani. Tehát ők is benne vannak ebbe az érában, és folyamatosan szervezkednek, és ők is szeretnék ezeket megvalósítani.
0: Hát a gyülekezetünk bázisán működő ifjúsági misszióban van egy olyan koncepció, hogy a nyár zárás, az tényleg egy villámtöltés nevezetű programmal történjen meg, és ennek a zárásnak a lényege az, hogy ilyen személyes evangelizációs jelleggel is jelen vagyunk a fiatalok között, és van tapasztalatunk is, de tapasztalatnál azt hiszem még fontosabb a jelenlét, vagy lehet, hogy nem is lehet a kettő között igazából nagy drámai különbségeket felmutatni, mert egyik a másik nélkül nem igazán működik, de nekünk hál' Istennek egy olyan kegyelmi időnk van, hogy egy ilyen csapattal szolgálhatunk most itt a Krisz alkalmán, a lendületen. Bízunk benne, hogy itt is minél több fiatalt elér majd az Isten.
2: Áldás békességet, Barta Attila vagyok, a Fornosi gyülekezetnek a lelkipásztora, és Krisz munkatárs, válaszmányi tag is, a mércének az elnöke. Tehát magam is részt veszek a válaszmányi üléseken, és akkor, amikor szóba került a főzésnek a kérdése, hogy hogyan lesz megoldva fiatalok számára az étkeztetés, akkor jött a felkérés, hogy szívesen vennék, hogyha gyülekezetünk ebben segítene. Úgyhogy mi meg örömmel vállaltuk ezt. Ezelőtt éveken, amikor a lendület volt, akkor is rendszeresen éltünk ezzel a szolgálati lehetőséggel. Épp most a fazekakat kavargatva emlegetjük, hogy milyen volt, amikor a Berekkenben egy hasonló népes táborral főztünk az akkori fiatalok számára, úgyhogy megkaptuk a felkérést, örömmel vállaltuk, 260 fő számára 130 liter paprikás krumplival készülünk, úgyhogy most egy ilyen 12 család szorgoskodik a két kondér mellett, örülünk neki, hogy itt lehetünk, láthatjuk a sok fiatalt, és várjuk majd őket szeretettel az asztalhoz, reméljük, hogy jó lesz a paprikás krumpli is.
1: 12 család, azért a mai kialakult helyzetben találni 12 családot egy gyülekezetben, aki örömmel eljön és szolgál, hát 40 fokban a tűző napon, hát azért azt gondolom, ez valóban szolgálat.
2: Már nagyon várták, hogy kimozduljunk és valamit csapatban tegyünk. Egy összeszokott közösség vagyunk, és mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Az elmúlt időszak nem nagyon adott rá lehetőséget, de most többeknek megoldódott az, hogy szabadon tudjon mozogni, akár a férfiak közül is, és akkor így jöttünk. Vannak olyanok, akiknek időközben megszületett a harmadik gyermek, vannak olyanok, akik az örökbefogadást kezdték el, az örökbefogadás folyamatát, vannak diakónusaink, tehát úgy fellendült, visszakaptuk egy kicsit a régi lendületet a lendületen, és belendültünk mi is, és azt látom, hogy jót tesz nekik is, örülnek annak, hogy szolgálhatnak, látom a lelkesedést, hogy már nagyon várták, és nekik ez egy ajándék, hogy tehetik.
1: Mit tesz a háttérben egy lelkipásztor, hogy ilyen összefogó gyülekezet legyen? hogy valóban akár ilyenre is hajlandóak legyenek, hogy a szombati napjukat, amikor nagyon meleg van, otthon is lehetnének a hűvös meleg szobában, de ők valóban odaszánják az idejüket, és ezáltal is szolgálják az urat. És mint ahogy az egyenpólókon is látszik, szolgáljátok az úrnak örömmel, vígadozva járuljatok szín elé.
2: Igen, ezt az egységpólót, ezt tavaly karácsonyi ajándékként kapták a munkatársak. Az az igazság, hogy tényleg lenne munkájuk, mert ők mind földműveléssel foglalkoznak, a csemege, kukorica épp most érett be, úgyhogy most mind vagy a kukoricásban lennének, vagy a piacon a kukoricával, de mindnyájan félretették a maguk munkáját, és eljöttek azért, hogy itt legyenek. Hogy mi a feladata egy lelkipásztornak? Egyrészt, hogyha látják rajtam azt, hogy én jókedvvel csinálom, és bennem van egyfajta lendület, most használjuk akkor ezt a szót erre, akkor ők is fellelkesednek. Hogyha azt látják, hogy én is csak immel ámmal, akkor ők is nyilván úgy állnak hozzá a dolgokhoz, de mivel engem is fellelkesít, hogy ennyi idő után újra lehetőség nyílik a fiatalok számára ilyen módon így együtt lenni, ezért ez őket is fellelkesíti a munkatársakat. Másrészt pedig nagyon sok szervezési munka van mellette, semmit ne felejtsünk otthon, ki mit fog elhozni, kinek mi lesz a felelőssége. Konkrétan meg kell szervezni, le kell osztani a feladatokat, hogy aztán ne egymás dolgába fogjunk bele, ne az legyen, hogy megbeszéltük, hogy elhozzuk, de aztán nem hozta el senki, tehát rengeteg apró lékos szervezési munkálat van mögötte.
1: Volt Krisz elnökként, milyen itt lenni ma? Mert azért belelátott abba, hogy milyen a szervezési munkálatok, azért tudja, hogy mivel jár ez, milyen ma itt lenni a lendületben úgy, hogy önnek is fontos az, hogy a fiatalokkal foglalkozzanak ma 2026-ban.
2: Megható az az igazság. Most végig gondolok azon az időszakon, amióta Krisz az életembe lépett, vagy én a Krisz életébe, egy egészen hosszú út vezetett el idáig, és olyan jó, hogy nem szűnt meg. Nagyon sokszor voltak kritikusaink, és feltették a kérdést többször, hogy hol van a Krisz, és mit csinál a Krisz. Hát innen is üzenjük, hogy itt vagyunk, és szolgálunk, és láthatja nem csak ember, hanem jó reménység szerint Isten is látja azt, hogy tényleg azért jöttünk, hogy szolgáljunk, nem csak szórakoztassunk, mert van lehetőség a kikapcsoló, a fiataloknak lesz lehetőségük különféle sporttevékenységekre. A legfőbb feladat az, hogy Jézus megismertessük velük, és nekem ezért dobog a szívem. Amikor hallom a dicsőítő csapat, hogy énekel, akkor magamban azért imádkozok, hogy Úram, bárcsak utolérni annak a dalnak a szövege, azt a fiatalt, aki most ott ül a lelátón, és lehet, hogy őt még csak a dallam érinti meg. Én meg azért imádkozok magam, hogy a szöveg érintse meg az ő szívét, és történjen meg azoknak a fiataloknak az életében az a fajta változás, amit az Isten az én életembe hozott, épp a Kriszen keresztül, hiszen én pont egy Krisz hétvégén tértem meg, és ott hallottam meg az Isten igéjét, úgyhogy nekem ez nagyon komolyan ott van a szívemben, hogy Isten el tud ezen a szervezeten keresztül érni nagyon sok fiatal. Lásd, nem csak hívő, megtért ember lehetek Isten kegyelméből, hanem lehetek hívő férj, hívő édesapa, hívő szolgálattevő a gyülekezetben, és még mindig a Krisz csapatán belül. Annyi módon, annyiféleképpen megáldott az Isten. Most örülök, hogy valamit ebből újra visszaadhatok a Krisznek, Istennek.
1: Ezt a szót, hogy megtér, többször is a használta. Ma, ha itt van egy fiatal ezen a lendületen, hogyan ismerheti fel, hogy most ez az a pont, amikor én megtértem?
2: Isten szent lelke ezt érezteti. Én a szerelemhez szoktam hasonlítani. Amikor az ember szerelmes lesz, akkor azt veszi észre, hogy a gondolata mindig a másik körül forog, és nem tud elszakadni. Valahogy vonzódik a jelenlétében annak a másiknak, és én ugyanígy voltam az Istennel, hogy vonzódtam oda, ahol az ige szól, vonzódtam oda, ahol nekem Isten igéről beszélnek, és egyszer csak szerelmes lettem az Istenbe, azt vettem észre, hogy én már nem akarok nélküle élni, én nem akarok úgy élni, hogy nekem nem nyílik ki a Biblia, nem akarok úgy élni, hogy nem kérdezem meg az Istent, hogy mit akarsz az én életemmel kezdeni. Nem akarok úgy élni, hogy az Isten ne szóljon bele abba, hogy kit akar mellém rendelni, hogy mi az ő terve felőlem. És számomra ezt jelenti, átadtam a vezetést Istennek. Lemondtam arról, hogy én vezessem a saját életemet, azt mondtam, Uram, az életem a tiéd, és ahogy akarod, úgy legyen minden benne. Hogyha ma le akarnám egy fiatal nyelvére fordítani, akkor azt mondom, hogy a vezetést átadom, Uram, legyen tiéd.
1: Az elmúlt percekben Margitics János és Barta Attila református lelkipásztorokkal beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt, a lányok férhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére, oktatására pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Temese.
2: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
3: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Újszövetségben.
2: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
3: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtokában, és apáról fiúra öröklődjön.
2: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermekkel, tehát a meddőséget.
3: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. És sokszor a meddőség inkább, még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van. Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak gyermeket. Sokáig azt gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is. amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végülis megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő, gyermektelen asszony, miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
2: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
3: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár. Tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
2: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért úgy az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
3: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei, az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogy a maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel, tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már róla, szintén sok mindent tudunk ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe, éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
2: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
3: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerülnek a gyermek, ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskola rendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
1: Az elmúlt percekben Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
3: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
2: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
3: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
2: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
2: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
3: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
2: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
3: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválokantól, vagy elezik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztiválrendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
2: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
3: Hát egyrészt még olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik, lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
2: mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
3: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visztek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben Varga Zoltán Lászlóval, a Csűrfesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: praise.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Ismét növekedési pályára állt a hazai kiskereskedelem májusban, tovább erősödött a magyar boltok forgalma a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. A kiskereskedelmi forgalom volumene éves szinten csaknem 5%-kal bővült májusban. A pozitív fordulathoz az élelmiszerek és a ruházati cikkek eladása is érdemben hozzájárult. A növekedésben továbbra is kiemelkedő szerepet játszott az üzemanyag értékesítés emelkedése. A benzinkutak forgalma több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az online és a csomagküldő kereskedelem volumene pedig 15%-kal ugrott meg. Az elemzők szerint a bővülést a reálbérek emelkedése és az alacsony infláció is támogatta. Komoly kihívásokkal küzd a magyar idős ellátórendszer egy friss kutatás szerint. A felmérés alapján a szépkorúakat leginkább a betegségek és a pénzügyek aggasztják. Bár a válaszadók fele az elmagányosodástól tart, 40%-uk elutasítja az otthonokat. A szakértő szerint a családok gyakran túl későn már krízishelyzetben döntenek az idős otthon mellett. A hazai rendszerből jelenleg 15-20 ezer férőhely hiányzik, a várólista pedig több éves. Miközben a társadalom idősödik, a térítési díjak jelentősen meghaladják az átlag nyugdíjat. Egy intézményi hely havi költsége 300 és 450 ezer forint között mozog. Ezzel szemben a magyar átlag nyugdíj csupán 200 ezer és 300 ezer forint között van. Az üzemeltetők szerint állami élénkítő programokra és uniós forrásokra lenne szükség. Az életvédelemről és a szociális háló fontosságáról beszélgettek egyházi vezetők egy budapesti rendezvényen. Fekete Károly református és Székely János katolikus püspök egyetértett abban, hogy az élet a fogantatástól kezdődik. A szakemberek szerint a terhesség megszakítás kérdése a társadalomról és az emberi méltóságról is szól. A protestáns etika hangsúlyozza az egyéni krízis helyzeteket. A résztvevők rámutattak, hogy az abortuszon átesett nők gyakran magukra hagyva, irgalomra szorulva állnak. A református püspök szerint a hazai szociális védőháló lukacsos, és a megszületett gyermeknek méltó élet kell. Kiemelték, hogy az egyháznak jelen kell lennie a menedékhelyeken, az anyaotthonokban és a gyermekvédelemben. A vitatott szívhangrendeletről elhangzott, hogy a szabályozás sajnos szembeállíthatja az anyát a gyermekkel. Fekete Károly hozzátette, a végső önálló döntés és annak a felelőssége mindig azé, akinek meg kell hoznia. A püspökök hangsúlyozták, hogy a prevenció már ott kezdődik, amikor időben bemutatják, mekkora érték az élet, írja református.hu. Megváltozott háttérrel rendezik meg idén a 35. Tusványosi Szabad Egyetemet július 21-e és 25-e között. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktábor életében 17 év után először fordul elő, hogy a Fidesz ellenzékből politizálva szervezi meg a találkozót. Orbán Viktor már parlamenti mandátum nélkül a párt elnökeként lép majd színpadra a szombati főnapon. A szimpatizánsok nagyívű politikai helyzetértékelést és iránymutatást várnak a pártelnök beszédétől. A szervezők Magyar Péter miniszterelnököt szándékosan hagyták ki a meghívottak köréből. A döntést azzal indokolták, hogy a miniszterelnök hangneme nem illik a tábor párbeszéd kultúrájához. A Tisza párt több meghívott politikusa és minisztere ugyanakkor visszautasította a részvételt. Mivel a tiszás vezetők lemondták a szereplést, elmarad a várt szakmai vita a rendezvény pódiumain. Kiemelték és elszállították a Bartók Béla út feletti régi vasúti hidat a fővárosban. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A déli körvasút fejlesztése részeként zajló munka mérnökileg igen összetett volt. A több száz tonnás acélszerkezetet az ország egyik legnagyobb darújával mozgatták. A művelet idejére teljesen lezárták a közúti és a villamos forgalmat. A hidat Kelenföld irányába vitték, ahol megkezdődik a bontása. A beruházás célja, hogy a jelenlegi két vágány helyett négy üzemeljen. Ezzel felszámolják a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb szűkületét. A bővítés után több elővárosi vonat közlekedhet, és új megállók is épülnek. A miniszter kiemelte, a fejlesztés elengedhetetlen az elővárosi közlekedéshez.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Miért nem tudunk együttműködni? Harmadik rész. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha egyetértésben élnek. 133. Zsoltár első vers. A harmadik ok az alaptermészetünk. Némelyekről nem mondható el, hogy természetünknél fogva nyitottak és közösségi emberek lennének. Amikor kihívásokkal találkoznak, soha nem jut eszükbe mások segítségét kérni a céljuk eléréséhez. Valamennyire egyedül is sikeres lehetsz, ám ha a megfelelő emberekkel működsz együtt, minden elképzelésedet felülmúlják majd az eredményeid. Ha mindent egyedül csinálsz, és soha nem fogsz össze senkivel, óriási akadályokat gördítesz a sikered elébe. Dr. Alan Fromm szellemesen megjegyezte, tudvalevő, hogy az emberek többet érnek el együtt, mint egymás ellen. Ez valójában enyhe kifejezés. Chuck Swindoll így fogalmaz, senki sem kész csapat önmagában. Szükségünk van egymásra. Neked szükséged van valakire, és valakinek szüksége van rád. Nem vagyunk különálló szigetek. Ahhoz, hogy működjön ez az életnek nevezett valami, egyszerre kell támaszkodnunk és támaszt nyújtanunk, kapcsolódnunk és reagálnunk, adnunk és kapnunk, bűnvallást tennünk és megbocsátanunk, ölelő karral és segélykérő nyúlnunk ki mások felé. Egyikünk sem független, önálló, szuperképességű és mindenható zseni. Ne is tegyünk hát úgy, mintha azok lennénk. Anélkül is elég magányos az élet, hogy ezt az ostoba szerepet játszanánk. Vége a játéknak, ideje összekapcsolódnunk. Ha valami nagy dolgot kívánsz elérni, össze kell fognod másokkal. Az egy túl kicsi szám a nagy sikerhez. A Bibliában így olvassuk. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 133. Zsoltár első és harmadik vers. Érted ezt? Amikor együttműködünk, Isten megáldja az erőfeszítéseinket. Isten áldása nélkül pedig nincs igazi és maradandó siker. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádió műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában beszámolunk a Szatmári Református Egyházmegye nyári evangelizációs alkalmairól.
2: Megköszönöm a jó Istennek, hogy több mint 20 alkalommal voltam már evangelizációs istentiszteleten Szatmárban. Látom az ébredést. Látom az Isten munkáját, ami azt jelenti, nem csak a hívek, azok, akik elfogadják a változás lehetőségét, hanem munkálkodik bennük a változást elfogadó életekben, munkálkodik a teremtő, a megváltó, a vigasztaló, a gyógyító.
1: Ezt követően szólunk a Szatmári Ifjú Reformátusok találkozójáról.
3: Két éve már a nagyhadosi Túrtúra táborban szervezzük az ifjúsági tábort, a szírtábort. Nagyon megtetszett a helyszín is, meg nagyon megtetszett a túr közelsége, és sok lehetőséget ad számunkra az, hogy a programokat megoldjuk. Idén is július

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén is megtartotta nyári evangelizációs alkalmait a Szatmári Református Egyházmegye elnöksége. Az első alkalomra Turicsén, a református templomban került sor, majd Botpalád, Nagyszekeres és a legvégén Garbolc következett. Az eseményen az egyházmegye lelkészeiből álló zenekar szolgált, igehirdetőként pedig Korda Zoltán, a szatmárnémeti láncos református egyházközség lelkipásztora vett részt. Az egyházmegye gyülekezeteit az összejövetelen Szalai Kont, a szatmári református egyházmegye esperese köszöntötte. Korda Zoltán igehirdetővel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Szatmári Református Egyházmegye megszervezte az evangelizációs alkalmait, amely alkalmakon nagy tiszteletű Korda Zoltán lelkipásztor úr szolgált szatmárnémetiből. Tiszteletes úr már nem első ízben jött ide az egyházmegyei evangelizációra. Milyen ige szakaszokat választott nagy tiszteletű úr, és hogyan készült az idei 2026-os alkalmakra?
3: Az egész választásomat befolyásolta a választás. És mint hívő keresztény magyar emberre

0: hatással volt. Nem az, hogy ki nyerte, nem az, hogy ki veszítette el, mert vannak vesztesek, győztesek az életben, mindennek rendelt ideje van, ezt a Jóisten most így rendelte, csak az fáj, hogy bántjuk egymást. Hiányosságukat sorolunk fel. Tetszik tőle, ez úgy van, mint az együttélés egy nép közösségében, mint a házasság. Változunk. Mondjam azt, hogy az egymás mellett élésnek is van egy különös szabálya, amit be kellene tartani. A tisztelet és a szeretet akkor is kell, hogy győzzön, hogyha ezt legszebben Jézus példázta számunkra, feszítsd meget, kiáltanak rejánk. Mi megpróbáljuk ezt nyújtani, adni, csak a türelmünk az véges. Én hiszem azt, hogy nem ábrándulunk ki egymásból, mert Európában nagyon jól látjuk, hogy az összetartó nemzetek túlélnek dolgokat. Én látom azt, hogy a románság hogy tart össze, és hogyan zárja egyből köreit, amikor a hazáról, a nemzetről van szó. Nekünk is így kellene zárni a köreinket. Nekünk is föl kellene mérni, hogy ebben a demográfiai képben, ami előttünk áll, hogy háromszor többet temetünk, mint keresztelünk, nincsenek olyan könnyed, és nem lehetnek olyan könnyed pillanataink, hogy valakiket a csónakból kidobálunk. Mindenkire szükség van, mert családok vannak, gyülekezetek vannak, és ahol élnek a maguk meglátása, életszemlélete szerint, jó embernek kell lenni. Na most én úgy látom, és annak érdekében választottam, hogy Isten a változások Istene, hogy ott, ahol mi csüggedünk sok minden csalódás, vagy nem úgy alakult dolog miatt, ahogyan az élet adná. Ez sokszor van így a munkahelyen is. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy helyre jöjjön, át kell adni a helyet Istennek. Oda kell adni, hogy ő legyen a változás indítója. De a másik az, amit meg akartam és sikerült megfogalmazzak, hogy én pedig el kell fogadjam. El kell fogadjam a lehetőséget, hogy Isten velem akar valamit. Isten rajtam keresztül az én életemben történő változás által egy feladatot bíz rám, ami már a közösségé, ami már a nemzeté. Mi már egyszer elvesztettünk valamit. Rettenetes volt a 100 éves trianoni évfordulót megélni úgy, hogy körülöttünk hórát jártak és ürömtánccal ünnepeltek. A lényeg az, hogy mégsem ugrottunk egymásnak. Ez egy műveltség kérdése, kérem, hogy ki hogyan tudja másikat tisztelni, és nem akarja megalázni fájdalmában. Nyertesekként lehetett volna másképpen kifejezni a reakciót. Na de ez van. A lényeg, hogy tanulnunk kellene a velünk történő dolgok és események kapcsán, hogy mi is felkészüljünk a változásokra. A világ változás előtt áll. Minden nap változik valami. A változásnak áldozata is vannak, sikere is vannak, vagy nem sikerül a maga idejében, de sikerül később. Mindenképpen a keresztény világban is egy olyan felelősség tudattal kell a változásokba fogózni, hogy a keresztény szeretet és a krisztusi lelkület, alázat, irgalom és a hit és a reménység erényeivel meg tudjuk változtatni ezt a népet. Sajnos sokszor igazolódott, hogy egymásnak ugrik a történelemben. Most nem ugrabugrálások ideje van itt, hanem az imádság ideje. Az egymás kezét megfogjuk ideje. A határainkat megvédjük. Nézzük kérem, a hátunk mögött mások terjeszkednek. És cinikusan nevetnek, hogy megoldják, és nekik szabad. Nekünk meg nem szabad még arról se beszélni, hogy azt kapjuk vissza, vagy egy részét, amit elvettek. Én hiszem azt, hogy az érmének két oldala van, és ha változások elé nézünk, akkor keresztény szemszöggel közelítünk hozzá, de nem azt jelenti, hogy tehetetlenként feladjuk a harcot, nem azt jelenti, hogy beletörődünk, és így van, akkor ez így kell legyen. Nem, Izrael népe és Isten választott népe, vagy a kereszténység mindig tudta azt, hogy mikor kell de facto cselekedjen azért, hogy megvédje örökségét, templomait, iskoláit, családjait, és éljen békességben abban a világban, amit az Isten adott neki több mint 1000 éve.
1: Hogyan látja nagy tisztelet úr? Ez a biztató üzenet igei gondolatok eljutottak-e a gyülekezetekhez, hiszen Túricsén, Botpaládon, Nagyszekeresen és Garbolcon azt tapasztaltam, hogy mindenütt teltházas gyülekezet fogadta nagy tisztelet urat, és az emberek egy biztató szóra vártak szerintem, eljöttek és ellátogattak az alkalmakra.
0: Én megköszönöm a Jóistennek, hogy valóban imádkozó gyülekezetekkel találkoztam és istenfélő magyarokkal. Ezt így tudnám biztatólag üzenni az összmagyarságnak, drága véremnek. népemnek, népemnek, akit egyformán szeretek, mondom mind a 15 milliót, hogy tanuljanak. Tanuljanak a kitartásból, az imádkozók jó példájából, és megköszönöm a jó Istennek, hogy több mint 20 alkalommal voltam már evangelizációs istentiszteleten Szatmárban, látom az ébredést. Látom az Isten munkáját, ami azt jelenti, nem csak a hívek, azok, akik elfogadják a változás lehetőségét, hanem munkálkodik bennük a változást elfogadó életekben, munkálkodik a Teremtő, a Megváltó, a Vigasztaló, a Gyógyító, mindaz az Isten, akire ebben a különös heterogén világban de facto egy adott módon, helyzetben szükségük van. És ez az imádkozó magyar, keresztény magyar, bármilyen helyzetben van is, vagy legyen a jövendő során, üzenem, bízzon, mert ebben az Istenben bízni kell és lehet, és ez a jó Isten az ő gondviselésében és a megváltó Krisztusban velünk van, és vigyázz rájánk. Én hiszem azt, hogy mosolygós jövő vár ránk. Én hiszem azt, hogy terveink valóra válnak, és kedvesek a jó Isten előtt.
1: Ha már Garbolc, itt vagyunk a hármas határ mellett, nagy tiszteletű úr, hogy most már schengeni határ van Románia felé. Valamilyen szinten talán egy kicsit a szívekben oldott egy fizikai határzárat, hogy közelebb került a magyarság az anyországhoz, a határon túli magyarok.
0: Igen, 15 éven át vártam gyermekkoromban, hogy repatriáljunk szüleimmel Magyarországra. Háromszor megkaptuk a letelepedést, soha nem adtak az otthoniak útlevelet, hogy elhagyjuk az országot, hogy miért ma sem tudom. Mindig magyar szerettem volna lenni, és mindig itthon Magyarországon. Amikor lehetett jönni, és már szülők visszamondták a jövetelt, mert már belebetegedtek és fáradtak a várakozásba, és maradtunk, és azzal is fenyegettek, hogy egyetemre ne is menjünk felvételizni, mert ezért, hogy nem tetszik az erdélyi kenyér vagy a román kenyér, akkor nekünk helyünk egyetemen nincs az ikertestvéremmel. Rugdostak, bántottak. A lényeg az, amikor eljött az idő, hogy jöhettem, a 90-es változások után voltam először Magyarországon. És akkor úgy jöttem, mint akinek béke von a lábán. Aki jöhet, de még fogságban van. Aki még meg van bilincselve. Aki még meg van büntetve valamiért. Féltem is. Nem is tudom én, volt bennem, vegyes érzelmek voltak, de mióta megtörtént ez a schengeni határátlépés, tett szabaddá. Köszönöm a jó Istennek, hogy van. Ezt tett szabaddá. Elhagytam a békjóimat, jövök, ahol lehetőség nyílik, áttépem a határt, határtalanul mozgunk. Nem borulnak ki ott betegek, gyermekek, terhesanyák, stb. Órákat állni a határon, hanem emberi módon, emberi méltóságuknak örvendezve, meg vannak tisztelve, jöhetnek, mozoghatnak, mint más népek. És a lényeg az, hogy ez a szabadság öröme, ez számomra szárnyakat ad, és ezért is költözöm időskoromra Csengerbe, és itt szeretnék élni, hogy életemnek csendes perceit 40 éves ige hirdetés után úgy tudjam eltölteni, mint magyar. A kakas azt mondja, hogy jó reggelt, és körülöttem az anyám nyelvét beszélik, és együtt mondjuk az imádságokat.
1: Örömmel hallom, hogy a tiszteletes urat köszönhetjük hamarosan az egyházmegyénkben. Isten gazdagáldását kérjük a további szolgálataira, életére, családja életére, és bízunk benne, hogy még számos alkalommal hallgathatjuk, mint igehirdetőt. Áldás békességet!
0: Köszönöm, nagy öröm volt együtt lenni. Nagyon sok erőt igényelt, de mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Áldás békesség!
2: Kedves hallgatóink, idén is megtartotta nyári evangelizációs alkalmait a Szatmári Református Egyházmegye elnöksége. Az első alkalomra Turricsén a református templomban került sor, majd Botpalád, Nagyszekeres és a legvégén Garbolc következett. Az eseményen az egyházmegye lelkészeiből álló zenekar szolgált, igehirdetőként Korda Zoltán, a szatmárnémeti láncos református egyházközség lelkipásztora szolgált, vele beszélgetett az imént Széles Szabolcs.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a SZIRT, vagyis a Szatmári Ifjú Reformátusok találkozója, a Szatmári Református Egyházmegye nyári ifjúsági rendezvénye. A többnapos tábor közös áhítatokból, előadásokból, sportból és játékokból áll. 2026-ban is lesz tábor Nagyhódoson, július 20-a és 23-a között. Hogy miként is épül fel az idei tábor, milyen programok is lesznek, ezekről kérdezte a főszervező ifjúsági referenst, Zsákai Norbert lelkipásztort, Széles Szabolcs kollégám.
2: A Szatmári Református Egyházmegye 2026 nyarán is megszervezi a Szatmári Ifjú Reformátusok találkozóját. Hol lesz a tábor, nagytisztelet úr, és milyen programokkal készülnek?
3: Két éve már a nagyhodosi Turtúra táborban szervezzük az ifjúsági tábort, a SZIRT tábort. Nagyon megtetszett a helyszín is, meg nagyon megtetszett a túr közelsége, és sok lehetőséget ad számunkra az, hogy a programokat megoldjuk. Idén is július 20 és 23-a között fogjuk szervezni a tábort, és a táborban is ugyanúgy egy kicsit alkalmazkodva, egy kicsit közelebb lépve a Magyarországi Református Egyházmegyén és Magyarországi Református elvhez, hogy az imádságnak az éve van, és éppen ezért az imádsághoz közel lépve arra gondoltunk, hogy a Krisztus által tanított drága imádságot, a mi atyánkot fogjuk egy kicsit feldolgozni, és az alapján fogunk egy előadás sorozatot végigmenni, amely a fő témája is egyben az ifjúsági tábornak.
2: Hány fiatalra számítanak, nagytisztelet úrék, mert ugye itt a tábornak van egy befogadó képessége.
3: Jelen pillanatban a tábornak a maximális, sőt lehet úgy is fogalmazni, hogy egy kicsit a túlzott létszáma az 75 fő. Mindig elmondjuk a táborozóknak, hogy abban az esetben, hogyha több túljelentkezés van, akkor biztosítaniuk kell sátor. Mi biztosítunk sátorozási lehetőséget, ők sátort hozhatnak magukkal, de a 75 főnyi létszámot gondoltuk, hogy ebben az évben is meg lesz. Minden évben eddig évről évre több a jelentkező, reménység szerint idén is többen fognak jelentkezni. Reméljük, hogy azért mégis tudunk lehetőséget biztosítani nekik, hogy a szállást valahogy megoldva részt tudjanak venni ezen az alkalmon.
2: Nem csak hitéleti programokat szoktak szervezni, azért itt közelebb hozzák a fiatalokhoz a sportprogramokat, szabadidős programokat, élményprogramokat, hogy azért változatos is legyen, élvezhető is legyen, meg nyilván a fiataloknak is kedvezzen. Hogyan fognak felépülni ezek a napok tematikailag?
3: Egy új dolgot szeretnénk behozni, miszerint a reggeli ébresztő után, hogy az embernek a teste is felébredjen, így reggeli ébresztő és a reggeli dolgok elvégzése után reggeli tornával fogjuk kezdeni a napot, majd aztán reggelinek az elfogyasztása, amivel már a reggeli torna után jobban megéhezik az ember és finomabban tudja elfogyasztani a reggeliét, majd aztán lesznek előadások után lesznek különböző rendezvények, sportjátékok, ebéd után lesznek különböző kenó, bicikli, kézműves foglalkozások. Idejében egy kicsit változtattunk a program dolgokon, két céget is megbíztunk azzal, hogy jöjjenek el és különböző tevékenységeket folytassanak, sport és mindenféle ilyen foglalkoztatást vigyenek végben. Ezekben a tevékenységekben lesz élőcsocsó, lesz buborékfúvás, lesz szabadulószoba, kvízjátékok, különböző csoportos játékok. Lehet úgy is fogalmazni, hogy két teljes délutánt ezekre a programokra fogunk hangsúlyt fektetni, hogy ezáltal is egy kicsit azt mondom, hogy a különböző gyülekezetekből érkező ifjak, azok még jobban megismerkedjenek, jó barátságokat kössenek, és ezek a barátságok ne csak a tábor ideje alatt legyenek meg, hanem továbbra is kísérje őket, hiszen sok helyről sokféle fajta fiatal érkezik, de azért mégis a keresztény hitnek a drága Istenben való bizodalma által mindannyian testvérekként tudunk megállni egy közösségbe, és ezt a testvériséget, az Istenben való testvériséget próbáljuk a fiatalok körében is egyre inkább erősíteni, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz.
2: Mondta tiszteltes úr, hogy ifjak, hány éves korosztályokról beszélünk, tehát hány éves kortól hány éves korig lehet jelentkezni a táborba?
3: A tábori jelentkezés az ifjak számára azt mindig úgy határoztuk meg, hogy a konfirmáció utáni lévő ifjak, ez kb. 13-14 éves kortól egészen, hát 18 év lehet felette is, de a 18 év felettiek már azért már egy kicsit kilógnak a sorból, de őket is szeretettel várjuk, és mindig a konfirmálás előtt álló fiatalok is nagyon szeretnének jönni a táborba, és így általában a konfirmáció előtt állók és a konfirmáció után lévő fiatalok szoktak jönni, ez kb. 12 és a 18 éves korosztályt fedi le.
2: Ugye ezekben a napokban kellenek azért a segítségek, tisztetes úrnak is vannak szervező társai az egyházmegye lelkipásztorai között, viszont a nagyobb fiatalokra gondolok, akkor ők már sokszor önkéntesként is ott vannak ezekben a napokban.
3: Azok a fiatalok, akik már több alkalommal részt vettek ezen az ifjúsági táborokon, azok általában mindig visszavágynak, de érzik azt, hogy ők már egy kicsit felnőttebbek, kicsit nagyobb korosztályt képviselnek, és valahogy meg kellett találjuk az ő helyüket is ebben a tábori közösségben, és általában ezek a fiatalok mindig úgy jönnek el, hogy bevállalnak különböző feladatokat, hogy segítenek nekünk a programok szervezésében, programok lebonyolításában, és ezáltal ők is táborlakók, de mégis fontosnak érzik magukat ahhoz, hogy ne kilógjanak a tábori közösségből, hanem igenis a tábori közösségnek a részét tudják alkotni.
2: Ha jól látom és tapasztaltam, a szirtes gerince a csapatnak, azok összetartóak, és még talán ilyen afterpartikat is szoktak szervezni, vagy tiszteltes úr közreműködésével volt szervezve, tehát más körülmények között is találkozhatnak.
3: Igen, minden év novemberében szoktunk tartani egy szírt after találkozót, ahol újra találkozhatunk az ifjakkal, és az ifjak is egymással. Az idejében is ugyanúgy tervezzük ezt az alkalmat, de ugyancsak egy változtatást szeretnénk ezzel kapcsolatban is, hiszen az idejében arra gondoltunk, hogy legyen egy kicsit másabb ez az szírt after, úgy, hogy nem egy helyre összegyűlünk, és akkor ottan egy közös Isten dicsőítés, egy közös előadás, egy közös foglalkozás lesz, hanem az idejében arra gondoltunk, hogy legyen egy közös kirándulás. Ez a kirándulásnak az útvonalát még tervezgetjük, de nagy valószínűséggel Nagykároly is környékére fogunk elkirándulni, és ottan a Nagykároly kastélyt, a Nagykároly grófoknak a síremlékeit fogjuk megtekinteni, és valószínűleg Adinnak a szülőfalujában is elmegyünk, de még a program nem teljes, de alakulgat lassan.
2: Most már könnyebb az utazás a schengeni határ miatt is, úgyhogy lehet jönni, menni. A tábor egyébként elég jutányos, hiszen tudjuk jól, hogy valamilyen szintű összeggel jár a bekerülés, viszont az egyházmegye támogatja, úgyhogy tényleg csak egy elképes összegről beszélünk.
3: Igen, a tábornak az időtartama az hétfőtől csütörtökig tart. Azt lehet mondani, hogy a Szatmári Református Egyházmegye is terekes részt vállal ebben a tábornak a szervezésében és az anyagi finanszírozásában. Így a fiatalok az idejében ilyen 25 ezer forint értékben szállást, étkeztetést, programokat kapnak, és ebben a 4 napban részt vehetnek ennyi összegér ezen a tábori alkalmon.
2: Egyébként még aki haja lehet jelentkezni a lelkipásztoroknál, az egyházközségeknél?
3: A jelentkezés az ezen a héten, most július 1-e van, ezen a héten fog elindulni, és körülbelül, ha jól emlékszem, akkor előtte való egy hétig lehet jelentkezni, tehát még lehet mondani, hogy jó másfél-két hét van ahhoz, hogy a fiatalok jelentkezzenek. Már elindult a jelentkezés, és már jó páran jelentkeztek is erre az alkalomra, de természetesen még sokan nem is tudják, hogy pontosan mikor és hogy lesznek ezek az alkalmak, és hát reméljük, hogy mindenki figyeli a szírt tábornak a Facebook oldalát, ahova majd ki lesz téve a plakát is, a hirdetés is, a programtervezet is, és akkor látva ezt, hamarabb elindulnak a jelentkezésnek az útján.
2: Köszönöm a beszélgetést, kívánunk sikeres, áldott szírt tábort 2026-ban is.
3: Köszönöm szépen én is, és kívánok mindenkinek kellemes nyarat, és hát sok szeretettel várunk minden fiatalt a táborra.
1: Kedves hallgatóink, a szírt, vagyis a Szatmári Ifjú Reformátusok találkozója a Szatmári Református Egyházmegye nyári ifjúsági rendezvénye. A többnapos tábor közös áhítatokból, előadásokból, sportból és játékokból áll. 2026-ban is lesz tábor Nagyhódoson, július 20-a és 23-a között. Erről hallották a főszervező ifjúsági referenst, Zsákai Norbert lelkipásztort. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, mesék, felolvasások és hangos könyvek mozgalmas időszakot él Zámboriné Laskai Ildikó. A nyíregyházi szerző a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban rendszeresen találkozik fiatal olvasóival. Legújabb öröme, hogy történetei hangos könyvként is elérhetőek az interneten. A részletekről Pokrovenszki Gergely készített riport.
2: A Nyíregyházi megyei és városi könyvtárban egy újabb lehetősége van a kedves olvasóknak és a hallgatóknak, mondhatjuk azt, hogy most már hallgatni lehet a meséket. Ön rendszeresen felolvas meséket, és nagyon sokan meghallgatják, megtekintik ezeket a felolvasásokat. Hogyan jött ez az ötlet, hogy valóban igény lehet erre?
3: Nagyon szépen köszönöm a Nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárnak a lehetőséget. A médiatárban kaptam erre először talán egy évvel ezelőtt körülbelül egy olyan lehetőséget, hogy felolvashatom valamelyik mesémet. És amikor elkezdtem olvasni, akkor azt mondta Hajnal András és Nánási Gyarmati Ágnes, akik ott a médiatárban dolgoznak, hogy a hangszínem megfelel ahhoz, hogy meséket olvassak, szeretnék, hogyha ez többször is megtörténne. Úgyhogy azóta már 5 mesét olvastam fel, ebből 4 a sajátom, 1 népmese, amelyek felkerülnek a YouTube-ra, és ott 100-as nagyságrendben meghallgatják. És megnézik, mert ezt nem csak hallgatni lehet, hanem nézni is, mert videófelvétel készül tulajdonképpen, legalábbis az én leegyszerűsített megfogalmazásomban. Nagyon szép háttérrel, amely hátteret a Rácni Jenzsöl Katalin rajzai adják, aki az eddig megjelent könyveimet illusztrálta.
2: Milyen érzés önnek a saját meséit felolvasni?
3: Nagyon jó. Egészen másképpen olvasom, mint például a népmesét. Nagyon szerettem a népmesét is felolvasni, és természetesen előtte gyakorolom. Tehát nem csak úgy odaülök, és akkor elkezdek olvasni, hanem előtte gyakorolom. Több érzelmet tudok belevinni abba, amit én írtam. Mert hogy amikor írom is, szinte kicsordul belőlem az érzelem. Tehát ez nem csak olyan száraz dolog. És valahogy, amikor felolvasom, én úgy gondolom, hogy talán akkor is sikerül ezt visszaadnom.
2: A leghitelesebben, hiszen ön írta ezt a könyvet és a köteteket. Nézzük meg most azt, hogy ezek a mesék, amelyeket ön írt és ön olvas fel, milyen alapokra épülnek?
3: Nagyon változó, pillanatnyi hangulatokra, érzésekre. Amiben hasonló mindegyik mesém, azt hiszem talán 57-et írtam idáig a 4 könyvemben, de most ebben nem vagyok teljesen biztos, de úgy gondolom, hogy annyit. Mindegyik alapvetően állatokról szól, de az állatok emberi érzéseket éreznek, és emberi tulajdonságokkal rendelkeznek. Tehát tényleg mondhatom azt, hogy a pillanatnyi hangulatomat is visszaadják, mert ők ezt átélik. Az utóbbi időkben, amióta megírtam a 4. könyvemet, a Mégiscsak vannak csodák, ebben már elkezdtem emberekkel is foglalkozni, gyermekekkel természetesen, de a gyermekek társai állatok. Tehát nem szakadtam el az alapvető gondolataimtól.
2: Mennyire merítette ezeket a meséket az ön életéből?
3: Egészen biztos, hogy az is benne van. Tehát ezt nem lehet kiküszöbölni. Az életünk során annyi mindent látunk, hallunk, tapasztalunk. Lehet, hogy nem is tudatosul bennünk, de ott van a tudatalattinkban. Valahol ez elraktározódik a lelkünk mélyén, és érdekes módon ez egyszer csak úgy feltört. És éreztem, hogy le kell írnom. Így született meg eddig a 4 könyvem.
2: Ezek a mesék, amelyekről ön írt, hogyan születnek, milyen alkotási periódus és milyen alkotási folyamaton keresztül megy végbe?
3: 2 félét tudnék említeni. Az egyik az, amikor leülök a gép elé, és elkezdek írni, és csak úgy írok. Szinte spontán módon. Nem tervezem el, hogy miről fogok írni. Esetleg eszembe jut valami cím. És akkor elkezdem írni, aztán alakul. Alakul magától, és addig fel sem állok, amíg meg nem írtam, utána természetesen finomítom, szépítem, rendezgetem, de ez úgy kibudjan. Illetve van egy másik, ami nehézkesebben megy. Azt nem nagyon szeretem, de olyan is volt azért az 57 mesém között, ami egy picit nehézkesebben ment, ahol gondolkoztam közben, hogy jó lesz így. Ezt nem nagyon szeretem, de ilyen is volt.
2: Van egy mese ebben a Mégiscsak vannak csodák című kötetben, az a címe, hogy Pannik a virágos kertje. Ez pontosan miről szól, és hogyan jött az ihlet?
3: Ez fent van a YouTube-on is, ezt felvették a médiatárban. Itt az ihlet abból jött, hogy én úgy érzem, hát idős vagyok már, tehát nyilvánvaló, hogy úgy érzem, hogy a gyermekeink túl sok időt töltenek a mobiltelefonjukkal, a tabletjükkel, a számítógép képernyőjelvűt. Nyomogatják a képernyőt, a billentyűket, és ez annyira leköti a figyelmüket, hogy nem élik meg az életet, és engem ez kifejezetten zavar. Tudom jól, tényleg tudom, hogy szükség van erre a modern technikára, én is használom. Olyan túl mélyen nem sikerült elsajátítanom, de amire szükségem van, azt mindent meg tudok rajta már csinálni. Tehát én is használom, de annyira beszippantotta a gyermekeinket, hogy ez már túlzás, és nem szeretnek azóta olvasni. És ezt fogalmaztam meg benne, és mondom, fent van a YouTube-on is, tehát meg lehet hallgatni, vagy el lehet olvasni a könyvemből, a Mégiscsak vannak csodákból.
2: Hogy jelennek meg a virágok ebben a kötetben, és ebben a Pannika virágos kertjében?
3: Érdekes módon. Kora tavasz van, még éppen csak, hogy rügyeznek a fák, és Pannika már szinte szédül az állandó mobilozástól, és a szülei rászólnak, hogy Pannika, menj ki a kertbe, szellőztesd ki a fejed, mert a rosszul lét tünetei jöttek elő nála. És Pannika kimegy, leül a kertben a kispadra, amelyiken már olyan régen nem ült, pedig gyerekkorában annyira szeretett játszani a pici kertjükben. Leül, és egyszer csak virágba borulnak a fák. És a gyerek megérti, hogy ez azért van, mintha valami angyali érintés hatására borultak volna virágba a fák, azért van, hogy a természet visszacsalogatja őt abba a kisgyermekkori állapotába, amikor még szerette a kertjüket, és ott szeretett játszani, míg az utóbbi években pedig alig mozdult ki.
2: Van egy másik mese, az a címe a Tündértó legendája. Ennek a Tündértó legendájának mi a legendája, és mi a tanulsága?
3: A Tündértó legendájában ott szintén egy kislányról írok, bár természetesen kisfiúkról is írok, és nagyon is sokat, aki érzi a természetet, tehát ő nem csak látja, hanem ő tényleg érzi is. És egyik éjszaka azzal álmodott, hogy a Tündértó környékén van egy kis cica, akit ő neki meg kell mentenie, mert a kis cica sebesült, és nem tud már magán segíteni, és a gyerek ezzel álmodott. A barátaival, az osztálytársaival elment, és meg is találták a kis cicát, akit hazavittek és megmentettek. A Tündértó ehhez úgy jön, hogy a színét állandóan változtatja, minthogyha tényleg tündérek laknának benne, és az ősök szerint, a monda szerint, a szájról szájra hagyomány szerint a színét aszerint változtatja a tó, hogy a tündéreknek éppen milyen hangulatuk, kedvük van.
2: Mit mondanak azok a szülők, akik elolvastatták a gyermeküket, vagy felolvasták a gyereküknek ezeket a meséket? Mit mondanak, milyen visszajelzéseket kaptak ők a mese után?
3: Hát sajnos, akik úgy megveszik, idegen szülők, őróluk én nem tudok semmit. Tehát nincsenek ilyen jellegű visszajelzéseim. Nem írnak nekem, nem tudom felvenni velük a kapcsolatot.
2: Ön mit gondol, akkor milyen érzéseket táplálhat egy ilyen mese gyerekben, mi fogja meg a meséből őket?
3: Szerintem az a szeretet, ami benne van, az visszajön a gyerekeknek is. És még azzal akartam befejezni az előző mondókámat, hogy ugye eladják a könyveimet a Lírában és a Libriben, és én nem tudok arról, hogy kiknek adják el, de a családomban is vannak gyerekek, az unokáim, akiknek fölolvassák a szüleik, és ők nagyon szeretik. Nagyon szeretik, mert alapvetően ezek állatokról szóló történetek, kedvesek, vidámak, néha szomorúak, és a gyerekek érzik, tehát ők ezt tökéletesen megérzik, és nagyon remélem, hogy azok a szülők is, akikről én nem tudok, de megveszik a gyermekeiknek, ugyanezt tapasztalják.
2: Mi a különbség, hogyha interneten néz egy gyermek egy mesét, és mi a különbség, hogyha felolvas az édesanyja neki egy mesét?
3: Hát szerintem sokkal személyesebb, ha az édesanyja vagy az édesapja olvassa fel, de én nem olyan kicsiknek írom a meséimet, akiknek fel kell olvasni, már ők ezt fel tudják olvasni. Tehát a nagyobb bacskáknak írom, inkább az alsó tagozatos, vagy időnként akár felső tagozatos gyerekeknek, mert azért ne felejtsük el, hogy a mesék kortalanok. Tehát mindig azt hiszük, hogy ez olyan baba nyelven íródik, de nem. Én egyáltalában nem baba nyelven írom. Az lenne a legjobb, ha a gyermekek maguknak olvasnák fel, az lenne a legtökéletesebb, mert hogy hiányzik nekik az olvasás.
2: Igen, és ugye beleolvasunk ebbe a könyvbe, akkor itt pont van egy olyan szakasz és szöveg, hogy te jó ég, kiáltott fel, éjszaka is mobiloztál? Ezért vagy éppen mostanában ilyen fáradt? Apa is megdöbbent. Igen, tanítja a gyerekeket, és nagyon szép rajzok is vannak hozzá.
3: Igen, ez pontosan a Pannika Virágos kertjéből van, de összesen már most az 5. könyvem van kiadónál, és nagyon remélem, hogy azt is ki fogják adni. Azzal együtt talán 67, remélem nem számoltam el, tehát az 5. könyvem, ami még nem jelent meg, abban 10 mese van. Azzal együtt a 67 mesémből mindössze 2-ben foglalkozom a számítógép és a mobiltelefon használatával, csak most éppen véletlenül ezt emeltük ki, de mindössze 2-ben. De amit leírok, nagyon őszintén gondolom. Nem feltétlenül kell velem egyetérteni. Ezek az én gondolataim, és ezt látom, hogy a gyermekeinket egy kicsit vissza kellene talán téríteni az olvasáshoz, ahhoz, hogy sokat legyenek a természetben, éljék meg az életüket, barátkozzanak, játszanak a többi gyerekkel.
2: Hogyan lehet egy általános iskolás korú gyereket olvasás irányába terelni, hogyan lehet a mesék világához terelni, amikor azt mondja az édesapjának is, már egy 10 éves gyerek, hogy apa, most nem veled játszom, most megyek a barátaimmal, velük csavargok, velük internetezek, és hallottam olyan sztorit is, hogy ült a gyerek a szobájába, az anyuka kint volt a konyhába, és már nem szól az anyukájának, hogy anya, légy szíves, készítsd el a vacsorát, mert éhes vagyok, hanem írt neki, szerkesztett egy képet, elküldte TikTokon, és így üzent az édesanyjának. Tehát hogyan lehet rávenni a mai kor gyermekét arra, hogy kezébe vegyen egy ilyen könyvet, és el is olvassa, és érdekelje is?
3: Úgy látom, hogy Gergelyt mindenáron ez a téma érdekli, ez a számítógépes.
2: Reméljük a hallgatókat is.
3: Reméljük, hogy a hallgatókat is érdekli. Hát szerintem neveléssel. Talán pici kortól kezdve. Egyébként már a pici gyereknek is a kezébe adják a mobiltelefont, és mintha bele nőtt volna, bele született a gyerek. Olyan ügyesen használja, hogy szinte hihetetlen. Tehát ő nem fél attól, mint az én korosztályom, hogy jaj, megnyomok már valami rossz billentyűt, vagy rossz helyre lapozok a mobiltelefonon, és abból baj lesz. A gyermek nem fél, hanem kipróbálja, csinálja, és roppant ügyes. Na de ezt a kreativitását, ügyességét, és egyébként érzelmét, mi gazdagságát. Neveléssel rá lehetne irányítani a mesék olvasására is, és arra, hogy majd, amikor ő már tud olvasni, magától is olvasson bármilyen történetet, ami az ő korosztályának megfelel.
2: Az 5. könyvében mi a fő téma, és mi a fő csapás irány?
3: Az 5. könyvem címe a Mesés kis világunk, tehát az is utal arra, hogy az is mesés könyv. Alapvetően ott a természettel foglalkozom. Tehát nem úgy értem, hogy jaj, de szép ez a fa, és akkor erről írnék, hanem történnek érdekes dolgok, események a természetben, amely küzd magáért, küzd azért, hogy megmaradjon az eredeti szépsége, és ez olyan sokszor humoros, érdekes történetekben írom le. De ebben is van egy mesém egyébként, amelyik a számítógépezéssel foglalkozik.
2: Mondom én, hogy fontos téma. Köszönjük szépen, hogy befáradt ide a stúdióba. Köszönjük szépen, hogy a gyerekeket próbálja formálni.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy elhívtak. Az, hogy a gyerekeket próbálom formálni, az egész életemben így volt, mert hogy egész életemben tanítottam.
1: Kedves hallgatóink, Zamborini Laskai Ildikót hallották, aki az írás mellett könyvtári felolvasásokkal és hangos könyvekkel is igyekszik közelebb vinni meséit a gyermekekhez. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban rendszeresen találkozik fiatal olvasóival. Legújabb öröme, hogy történetei hangos könyvként is elérhetők az interneten. A riportot Pokrovenszki Gergely készítette.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 16 óra után pedig folytatódik a svéd asztal, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli üléssel kezdte meg munkáját hétfőn az országgyűlés a kormány kezdeményezésére. Az 1990 előtti titkos szolgálati adatok nyilvánosságával összefüggésben a Tisza párt javaslatára egy tanácsadó testület segíteni a minősített iratok felülvizsgálatát. A tervek szerint napirendre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztése. Emellett módosul a Magyar Fejlesztési Bankról szóló jogszabály. Az MFB-t érintő döntés célja az uniós helyreállítási források lehívása. A hétfői ülés délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődött, de ezen Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcs miatt nem volt jelen. A rendkívüli ülésszak a hatékonyabb közigazgatás és az uniós pénzek miatt indokolt. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szászói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár Református Egyetem lesz. A négynapos balatonszászói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-éig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon találni bővebb információt. Elindult a nyári önkormányzati diákmunkaprogram első turnusa Nyíregyházán. A 6 órás részmunkaidős foglalkoztatásban a 16 és 25 év közötti fiatalok vehetnek részt. A diákokat 15 különböző önkormányzati intézményben, köztük óvodákban és könyvtárakban helyezik el. A szünidő alatti álláskeresés évről évre népszerűbb, a legkedveltebb helyszínnek pedig a strandok számítanak. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél a fiatalok pénztárosként, csúszdaőrként és úszómesterként is dolgozhatnak. A fürdőkben a kánikula idején az alaplétszámon felül is alkalmaznak diákokat a sűrűbb pihenőidők miatt. A speciális vizes munkakörökhöz szakirányú végzettségkel a többi feladatra helyben tanítják be őket. A vállalat tapasztalatai szerint sok diák nem csak zseppénzért jön, hanem éveken át visszajár dolgozni. Új a biztonságot és a kulturált pihenést szolgáló intézkedéseket vezettek be a miskolci strandon. A változások miatt a hétvégéken megemelkednek a belépőjegyek árai a selyemréti fürdőben. A miskolci lakcímkártyával rendelkező vendégek számára viszont változatlanok maradnak a díjak. A biztonság növelése érdekében jelentősen megerősítették a vagyon- és személyvédelmi jelenlétet. A biztonsági szolgálat munkatársai határozottabban lépnek fel a házi rendet megszegőkkel szemben. Kiemelt figyelmet fordítanak a lopások megelőzésére és az öltözők fokozott ellenőrzésére. Hétköznapokon a miskolci rendőrkapitányság iskola őrei is vigyázzák a vendégek értékeit. Az üzemeltető célja, hogy a strandfürdő ismét nyugodt és biztonságos hely legyen a családoknak. Amennyiben a mostani szigorítások nem hoznak eredményt, további lépéseket is készek bevezetni. Ismét megrendezik a népszerű miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A hagyományőrző nyári zenés rendezvénynek Miskolcon a Színva terasz és a Városház tér ad otthont. A háromnapos eseményen neves hazai előadók mellett nemzetközi fellépők is színpadra lépnek. A közönséget többek között lengyel formációk és a házigazda Miskolc Dixieland Band szórakoztatja. A zenei fesztivál programjai minden érdeklődő számára teljesen ingyenesen látogathatók. A koncertek a Városház téri Grizzly színpadnál és a Színva terasz nagy színpadán zajlanak majd. Teljesen átalakul az OSAN profilja és hálózata Magyarországon. Az Indotech csoport megszerezte a francia kiskereskedelmi multi 100%-os tulajdonrészét. A tervek szerint 2033-ig országszerte 500-700 kis alapterületű boltot nyitnak. A jelenleg 25 üzlettel rendelkező OSAN így megsokszorozza hazai egységeinek számát. A tervezett új kisboltok egyúttal az online rendelések átvételi pontjaiként is működnek majd.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útravalóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően Olá Róberttel, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára igazgatójával beszélgetünk Ifjabb Kölesséri Sámuel könyvtára című kötetéről.
2: Majdnem az egyik első prédikációja során Gelnyeszegen, amit tartott Erdélyben, eltévesztette a mi atyánkat. És ez egy olyan törést hozott neki, ami után az orvosi pálya felé fordult, újra külföldi egyetemre ment.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Július 6-a van, ma a Csabák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. A Csaba török-magyar eredetű, régi magyar személynév. Jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint ajándék. A 19. században újították fel, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. Most pedig nézzük, milyen jelentős események történtek ezen a napon. 1437-ben a dési csatában legyőzött nemesek és Budai Nagy Antal győzelmes felkelői megkötik az első kolozsmonostori egyességet, amely eltörli a kilencedet, és a felkelőknek közkegyelmet ígér. 1704-ben II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják. 1846-ban elindul az első próbajárat a Pest és Vác közötti vasútvonalon. 1885-ben Louis Pasteur, francia tudós, sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcináját. 1938-ban Roosevelt amerikai elnök kezdeményezésére a franciaországi Evianban konferencia kezdődik, hogy a szabad országok hány fenyegetett német és osztrák zsidót hajlandók befogadni. 1941-ben Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezetik a jobboldali közlekedési rendszert, Budapest és közvetlen környéke kivételével. Ezt az áttérést a fővárosban csak 1941. november 9-én hajtják végre. 1944-ben Koszorús Ferenc vezérkari ezredes az esztergomi páncélosok mintaszerű alkalmazásával megakadályozza a Baky László belügyi államtitkár által a budapesti zsidóság deportálására szervezett csendőrpuccsot. 1998-ban újra temetik Bartók Béla zeneszerzőt Budapesten a Farkasréti temetőben. Ezen a napon született 1848-ban Baross Gábor közlekedési, majd kereskedelemügyi miniszter. 1895-ben Buzág Aladár Kossuth Díjas magyar kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1907-ben Frida Kahlo egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1925-ben Bill Haley amerikai énekes, 1927-ben Janet Leigh amerikai színésznő, 1929-ben Gordon Zsuzsa Jászai díjas magyar színművésznő, 1946-ban George W. Bush az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke, 1946-ban Sylvester Stallone amerikai színész. Július 6-án hunyt el 1535-ben Mórusz Tamás angol jogász, író, költő, államférfi. 1854-ben Georg Ohm német fizikus, az Ohm-törvény leírója. 1893-ban Guy de Maupassant francia író, drámaíró. 1937-ben Bókai János magyar gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1962-ben William Faulkner, irodalmi Nobel-díjas, amerikai költő, regényíró. 1966-ban Berda József, József Attila díjas, magyar költő. 1971-ben Louis Armstrong, amerikai énekes, trombita művész, a jazz úttörő zenésze. 1988-ban Pécsi Blanka színész.

0: színésznő, előadóművész, nyelvművelő. 1989-ben Kádár János politikus, az MSZMP alapítója, főtitkára, elnöke.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Ki nem mondott szavak. Be kell vallanom, nekem nagyon sok van belőlük. Vannak olyanok, amikre ha visszagondolok, örülök, hogy nem mondtam ki őket. Csak baj, fájdalom, harag lett volna belőlük. Jó, hogy odabent maradtak, ahogy nagyapám mondta, a fogam kerítésén belül. Aztán akadnak olyanok is, amiket azért nem mondtam ki, mert későn jutottak az eszembe. Akkor, amikor a helyzet, amiben értelmük lett volna, már elmúlt. Lépcsőházi szellemességek, amiknek nem sok értelme lett volna. Kimondtam, nem mondtam, egyre megy. Sajnos vannak olyanok is, jó bőven, amiknek el kellett volna hangoznia. Jót tettek volna az én lelkemnek, a kapcsolataimnak, a barátaimmal, rokonaimmal való viszonyomnak. Ha nem vagyok túlontúl szemérmes, ha nem tartottam volna cikinek, hasznára lettek volna az életemnek. Különösen azok a szavak és mondatok töltenek el lelkiismeret furdalással, amiket már többé nem mondhatok el, mert már nincs kinek. Akiknek szóltak volna, akiknek jól estek volna, már nincsenek. Bennem rekedtek most már örökre. Szóból ért az ember, tartja a mondás. Ne spóroljunk hát velük. Ha a szórekedés tüneteit kezdjük felfedezni magunkon, tegyünk ellene. Ártalmas betegséggé válhat, ami fertőz és megbetegít minket is és másokat is. Jót mondani jókor és jó helyen, s akkor nem kell bánni, amit kiejtettünk a szánkon.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. július 6-án hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a minisztérium. A szaktárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, melyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcs területein, írta az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Hegedűs Zsolt azt írta, az első egyeztetés célja egy közös kihívás térkép elkészítése volt, mely kijelöli a következő hónapok együttműködésének irányait. A cél a biztonságos és kiszámítható betegellátás, hangsúlyozta a miniszter. Megszervezte nyári evangelizációs alkalmait a Szatmári Református Egyházmegye elnöksége. Az első alkalomra Turricsén, a református templomban került sor, majd Botpalád, Nagyszekeres és a legvégén Garbolc következett. Az egyházmegye gyülekezeteit az összejövetelen Szalai Kont Esperes üdvözölte, a Szatmári Református Egyházmegye vezetője. Az eseményen az egyházmegye lelkészeiből álló zenekar szolgált. Ige hirdetőként Korda Zoltán református lelkipásztort köszönthették a teltházas templomokban, aki a Szatmárnémeti Láncos Református Egyházközségből érkezett ezekre az ünnepi istentiszteletekre.
2: Én hiszem azt, hogy nem ábrándulunk ki egymásból, mert Európában nagyon jól látjuk, hogy az összetartó nemzetek túlélnek dolgokat. Én látom azt, hogy a románság hogy tart össze, és hogyan zárja egyből köreit, amikor a hazáról, a nemzetről van szó. Nekünk is így kellene zárni a köreinket. Nekünk is föl kellene mérni, hogy ebben a demográfiai képben, ami előttünk áll, hogy háromszor többet temetünk, mint keresztelünk, nincsenek olyan könnyed, és nem lehetnek olyan könnyed pillanataink, hogy valakiket a csónakból kidobálunk. Mindenkire szükség van, mert családok vannak, gyülekezetek vannak, és ahol élnek a maguk meglátása, életszemlélete szerint, jó embernek kell lenni. Na most én úgy látom, és annak érdekében választottam, hogy Isten a változások istene, hogy ott, ahol mi csüggedünk sok minden csalódás, vagy nem úgy alakult dolog miatt, ahogyan az élet adná. Ez sokszor van így a munkahelyen is. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy helyre jöjjön, át kell adni a helyet Istennek. Oda kell adni, hogy ő legyen a változás indítója. De a másik az, amit meg akartam és sikerült ma megfogalmazzak, hogy én pedig el kell fogadjam. El kell fogadjam a lehetőséget, hogy Isten velem akar valamit. Isten rajtam keresztül az én életemben történő változás által egy feladatot bíz rám, ami már a közösségé, ami már a nemzeté. Mi már egyszer elvesztettünk valamit. Rettenetes volt a 100 éves trianoni évfordulót megélni úgy, hogy körülöttünk hórát jártak, és ürömtánccal ünnepeltek. A lényeg az, hogy mégsem ugrottunk egymásnak. Ez egy műveltség kérdése, kérem, hogy ki hogyan tudja másikat tisztelni, és nem akarja megalázni fájdalmában. Nyertesekként lehetett volna másképpen kifejezni a reakciót. Na de ez van.
1: Képregény rajzoló tábor kezdődött 12-15 éves fiataloknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban Nyíregyházán. Július 10-ig a résztvevők a képregény készítés világával ismerkedhetnek meg, saját szuperhősöket alkothatnak, és a hét végén nyomtatásban is viszont láthatják munkáikat. A tábor azoknak a fiataloknak szól, akik szeretnek rajzolni, érdeklődnek a mangák, a szuperhősök vagy a képregények világa iránt, és szívesen próbálnák ki maguk programokat hagyományos, illetve digitális technikákkal is. A résztvevők a hét során megtervezhetik és megrajzolhatják saját képregény hősüket, miközben megismerkedhetnek a történetmesélés és a képregényrajzolás alapjaival is. A szabadkézi és digitális rajzolásra egyaránt lehetőség lesz. A tábor egyik különlegessége, hogy az elkészült alkotásokból képregény füzet készül, melyet minden résztvevő emlékbe hazavihet. A tábor szakmai vezetői Kertész Sándor grafikus művésztanár és Sztojka Viktória festőművész. Július 20-a és 23-a között lesz a szatmári ifjú reformátusok találkozója, a Szatmári Református Egyházmegye nyári ifjúsági rendezvénye. A többnapos szirt, tábor, közös áhítatokból, előadásokból, sportból és játékokból áll. Idén Nagy Hódoson a hármas határ ölelésében lesz a tábor. A főszervező ifjúsági referenst Zsákai Norbert lelkipásztort hallják.
3: Lesz szabadulószoba, kvízjátékok, különböző csoportos játékok. Lehet úgy is fogalmazni, hogy két teljes délután ezekre a programokra fogunk hangsúlyt fektetni, hogy ezáltal is kicsit azt mondom, hogy a különböző gyülekezetekből érkező ifjak, azok még jobban megismerkedjenek, jó barátságokat kössenek, és ezek a barátságok ne csak a tábor ideje alatt legyenek meg, hanem továbbra is kísérje őket, hiszen sok helyről sokféle fajta fiatal érkezik, de azért mégis a keresztény hitnek a drága Istenben való bizodalma által mindannyian testvérekként tudunk megállni egy közösségbe, és ezt a testvériséget, az Istenben való testvériséget próbáljuk a fiatalok körében is egyre inkább erősíteni, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. A tábori jelentkezés az ifjak számára azt mindig úgy határoztuk meg, hogy a konfirmáció utáni lévő ifjak, ez kb. 13-14 éves kortól egészen, hát 18 év lehet felette is, de a 18 év felettiek már egy kicsit kilógnak a sorból, de őket is szeretettel várjuk, és mindig a konfirmálás előtt álló fiatalok is nagyon szeretnének jönni a táborba, és így általában a konfirmáció előtt állók és a konfirmáció után lévő fiatalok szoktak jönni, ez körülbelül 12 és a 18 éves korosztályt fedi le. Azok a fiatalok, akik már több alkalommal részt vettek ezen az ifjúsági táborokon, azok általában mindig visszavágynak, de érzik azt, hogy ők már egy kicsit felnőttebbek, kicsit nagyobb korosztályt képviselnek, és valahogy meg kellett találjuk az ő helyüket is ebben a tábori közösségben, és általában ezek a fiatalok mindig úgy jönnek el, hogy bevállalnak különböző feladatokat, hogy segítenek nekünk a programok szervezésében, programok lebonyolításában.
1: A vármegye sakkozásának múltját és meghatározó személyiségeit bemutató kötetet mutatnak be július 7-én, kedden, 15 órakor Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Berek Sakktörténete című könyv szerzői és kiadója sajtótájékoztatón ismertetik a kiadványt, a vármegyeházán írta a nyíregyháza.hu. A sakk több, mint sport, hagyomány, közösség és szellemi örökség is egyben. Ezt a gazdag múltat dolgozza fel a Szabolcs-Szatmár-Berek Sakktörténete című kötet. A tájékoztatón a könyv szerzői Jónás Károly és Benicsák János, valamint a kiadó képviseletében Trembác László, a sakkalapítvány képviselője mutatja be a kiadványt. A kötet a vármegye sakktörténetének jelentős eseményeit, egyesületeit és kiemelkedő szereplőit dolgozza fel.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ifjabb Kölesséri Sámuel könyvtára címmel jelent meg Olá Róbert, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára igazgatójának kötete. Ifjabb Kölesséri Sámuel református teológus, orvos, természettudós, bányászati felügyelő volt. Műveltségét a Debreceni Református Kollégiumban alapozta meg. Nagy sikereket az orvosi pályán ért el. Több ezres példányszámú könyvtára az 1700-as években kuriózumnak számított. Könyveiről halála után készítettek feljegyzést, majd elárverezték azokat. Olá Róbert erről szóló kiadványa leginkább a kutatóknak nyújt segítséget. A szerzővel Búzás Bori beszélgetett.
2: Mielőtt rátérnénk, hogy mit is takar és mit foglal magában ez a könyv, egy kicsit magát, Kölesséri Sámuelt, ha bemutatnánk, ki volt ő, milyen jelentőséggel bírt?
3: Honnan érdemes kezdeni a kölesséri család történetét, hogy három generációra visszamenőleg legalább lelkészi család volt. A nagyapja és az édesapja is a puritán prédikátorok közül került ki, és ezt az utat folytatta gyakorlatilag az ifjabb, illetve legifjabb Kölesséri Sámuel is a pályája elején. Ő is kollégiumi diák volt, illetve Németalföldön tanult egyetemen teológiát és filozófiát. És azután jött egy érdekes törés a pályájában, erről van egy érdekes anekdóta is, hogy állítólag az egyik első prédikációja során Gernyeszegen, amit tartott Erdélyben, eltévesztette a mi atyánkat. És ez egy olyan törést hozott neki, ami után az orvosi pálya felé fordult, újra külföld egyetemre ment, ott orvosi diplomát is szerzett állítólag, és amikor visszatért, akkor már egy teljesen más pályára állt rá, nem a lelkészi teológusi pályát folytatta, hanem Erdélyben lett egyrészt főorvos, a 18. század elején nagypestis járványnak is ő volt az egyik, ma úgy mondanánk, hogy kezelője, tiszti főorvosa, tehát aki igyekezett valahol kordában tartani ezt a pestis járványt, de az erdélyi ércbányászat felügyelőjévé is kinevezték, illetve volt az erdélyit irányító guberniumnak is a titkára, tanácsosa, tehát egy elképesztő, magasra ívelő pályája volt, és gyakorlatilag az ő könyves örökségét, az ő könyvtárát mutatja be ez a kötet.
2: Lehet, hogy a mi atyánk eltévesztése egy isteni gondviselés volt az ő pályájában, mert máshová szánta őt az Úr. Ahogy így említi is, hogy milyen életutat járt be, és hogy az orvosi pályán mennyi mindent ért el. Miért izgalmas az ő könyvtára?
3: Ha csak a méretét nézzük, az már önmagában kuriózum. 3561 darab tétel szerepel ebben a, úgy hívjuk, hogy könyvjegyzékben, tehát amit az ő hagyatékáról készítettek. Összehasonlításként, hogy most ez sok vagy kevés, egy átlagos lelkészi könyvtár akkoriban 1-200 könyvből állt. A Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumi Könyvtárak akkor összesen tartalmaztak körülbelül 4000 kötetet. Tehát neki egymagában volt egy ilyen egészen elképesztő mennyiségű könyvet tartalmazó gyűjteménye. Természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy ő sokkal-sokkal gazdagabb volt, mint az átlagos református értelmiségi, hiszen egy nagy hívő hivatalnoki pálya végén állt össze igazából az egy gyűjtemény. Az 1732-es halála után készült ez az összeírás, amikor nem gyarapodott tovább a könyvtára, tehát egyfajta ilyen hagyaték összeírásnak is tekinthető.
2: Többségében miből állt ez a könyvtár? Feltételezhetjük, hogy inkább orvosi jellegű könyvekből, szakkönyvekből, illetve azért ez egy óriási, tényleg óriási szám, tehát ez hol volt fellelhető, most esetleg hol fellelhetők ezek a kötetek, mi a lett a sorsuk?
3: Nagy szerencsénk van a könyvtár történetét illetően, ugyanis a jegyzék egy bizonyos rendben áll össze, így aztán pontosan meg lehet mondani, hogy volt 6 nagyobb szakcsoport az ő könyvtárában, a teológia, a jogtudomány, orvostudomány, filozófia, történelem, tankönyvek és a vegyes könyvek csoportja, illetve ezen belül volt közel 100 alcsoport, tehát egy elképesztően rétegzett könyvtárról van szó. Egyébként pedig az ő könyvtára a Szebeni házában volt elhelyezve. Úgy kell elképzelni, hogy ez nem csak egy könyvtár volt önmagában valószínűleg, ahogy a korszak nagy barokk könyvtárai sem csak könyvtárak voltak, hanem ezek általában olyan reprezentatív terek voltak, ahol festmények, szobrok, ritka ásványok, különböző különböző numizmatikai ritkaságok, régiségek, tehát mindenféle ilyen kuriózum keveredett egymással. És ebből a gyűjteményből ismerjük a legalaposabban a könyvtárát. A könyvtár sorsa izgalmas önmagában is, ez megint egy kicsit ilyen kuriózum, hiszen az ő életútja a végén azt lehet mondani, hogy kisiklott egy házassági pernek köszönhetően, ugyanis háromszor nősült ez a mi Kölesi-éri Sámuelünk. Az első felesége egy szász patríciusnak volt a lánya, tőle elvált. A második felesége a Rófi Betlen családból származott, ő viszonylag hamar elhunyt a házasságkötésük után, és a harmadik feleségét, amikor elvette, akkor az első felesége perben megtámadta Kölesi-éri Sámuelt, amiatt, hogy az ő hozományát a vállás után nem adta ki. És ebből keveredett egy bigámia per, ami tegyük hozzá, hogy nem önmagában házasságjogi szempontból érdekes, hanem azért is, mert az ő első felesége időközben katolizált. Tehát ő katolikusként állt szemben egy református vallásához ragaszkodó férjel, egy elvált férjel, nyilván nem voltak egyformák az esélyei.
2: És akkor ezek után mi lett egyáltalán, vagy mi történt?
3: Úgy tudjuk, hogy fogságban halt meg, tehát ő fogságba is került. Van olyan, mondjuk úgy nyugodtan, hogy anekdota, hogy ő megmérgezte magát, végül valószínű, hogy egy ilyen szívszélhűdés, vagy valami hasonló gyors lefolyású végzetes betegség behalt bele 1732. decemberében.
2: Hát ő magában is izgalmas, és gondolom sok felé még elágazhatnánk az életútjában, de maradva a könyvtárnál, ha jól veszem ki a szavaiból, nem volt örökös, aki ezt tovább gazdagítsa, ezt a könyvtárat, végül ki és hogyan vigyázott rá, esetleg amit az előbb is kérdeztem, hol lehetne még megtalálni az ő köteteiből egy-egy példányt.
3: A története meglehetősen tipikus a könyvtárnak. Az értelmiségi könyvtárak református vonalon nagyon gyakran szétszóródtak. Ugye az örökösök általában maguk is, ha többen voltak, már osztódott a könyvtár, illetve árverésekre, aukciókra bocsátották őket. Kölesi-érinek nem volt örököse, ő gyermektelenül hunyt el. Az ő könyvtárát évtizedekig egyben tartották, és 1745-ben jutottak el odáig, ugye 13 évvel a halála után, hogy készítsenek róla egy jegyzéket. Az volt a terv, hogy szintén aukcióra bocsátják. Valamiért ez az aukció késett. 1745-ben egyébként három nagyon precíz szász hivatalnok nekiült és fölmérte, összeírta ezt a hatalmas könyvtárat. Ez egyébként benne van a kötetben, egy kísérő tanulmány mellett ez a hatalmas jegyzék is megtalálható benne, és majd csak 1770-es években jutottak el az árverésig, amikor már a könyvek egy része állítólag nem volt túl jó állapotban. Tehát megint látjuk azt a pazarló gazdálkodást, amit a régiek a könyveinkkel folytattak, illetve a későbbi története az aukció után nehezen követhető a könyveknek, szétszóródott a gyűjtemény, találtam belőle darabokat Nagyenyeden, Marosvásárhelyen, de ide Debrecenbe is jutott egy kötet, éppen itt van a kezünk ügyében, ez egy latin-görög szótár, ami egyébként nem szerepel a kölesi-éri hagyatékban, ugyanis már 1695-ben, nem sokkal a peregrinációja után tovább ajándékozta, vagy eladta egy következő tulajdonosnak, tehát ezért kerülhetett hozzánk, hogy egy olyan tulajdonosa volt, aki a Tiszántúlhoz közelebb állt. Kölesi-éri ugyanis az élete nagy részét Szebenben élte le, ezért valószínűbb, hogy az erdélyi gyűjteményekbe több jutott az ő egykori könyveiből is.
2: Ez a kötet mennyiben hiánypótló, vagy mennyiben egészíti ki, vagy bővíti ki azt, amit eddig is lehetett tudni az ő könyvtáráról, illetve kiknek nyújthat nagy segítséget?
3: Gyakorlatilag a könyvjegyzékének, a könyvtárának, az összeírásának egy kritikai kiadását tartalmazza a kötet, ezt teszik ki körülbelül a 90%-át, több mutató is segíti a tájékozódást, illetve van egy közel 40 oldalas bevezető tanulmány, ami a könyvtár elemzését, illetve a könyvtár történetét is magának, Kölesi-éri Sámuelnek az életét mutatja be. Korábban már egyébként készült egy másik korábbi kiadás, egy 70 évvel ezelőtti szövegkiadás, ami nem volt túl jó sikerült, illetve nem is olyan könnyen hozzáférhető, ezért is volt szükség erre az újabb kiadásra, ami egyébként az adattár a 16-18. Századi szellemi mozgalmaink történetéhez című sorozatban jelent meg, és a Szegedi Tudományi Egyetem és az Akadémiai Könyvtár támogatásával, illetve két pályázat, egy szegedi Otka pályázat és az Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíja támogatásával jelent meg. Ez a sok-sok információ azért érdekes, mert talán ebből is látszik, hogy elsősorban szakemberek készült egy olyan tudományos kiadvány, ami a 17.-18. századi művelődés történetnek az egyik kevésbé ismert mérföldkövét igyekszik bemutatni.
2: Van ezen a területen még mit tovább kutatni, vagy gyűjteni?
3: Természetesen ez a 30-40 oldalas bevezető tanulmány ez gyakorlatilag csak egy benyomást rögzít, egy statisztikai felmérést ad leginkább. Tudományterületenként is izgalmas az, hogy ő milyen könyveket gyűjtött, milyen orvosi könyveket gyűjtött, vagy az erdélyes bányászat felügyelőjeként milyen gyakorlati haszonnal bíró könyveket forgatott, milyen könyvek segítségével igyekezett újra beindítani, rekonstruálni, fejleszteni az erdélyi bányászatot. Tehát ez egy olyan speciális terület, amihez egy korabeli bányászati szakirodalmat ismerő kutatóra lenne szükség, tehát legalább 7-8 olyan szakterület van a történelemtől a jogtudományon és a filozófián át, például a leibnizi filozófia megjelenése is, illetve a wolfiánus filozófia megjelenése is izgalmas kérdés, annak is Kölesi volt az egyik első követője Erdélyben. Tehát több terület van, ami még felfedezésre vár.
2: Van tervben a részéről, hogy folytassa, vagy ebben kutakodjon tovább, vagy ez egy mankó annak, aki esetleg tényleg ezeken a szakterületeken otthonosabban mozog?
3: Nagyon speciális területek ezek, ezért meghagyjuk azoknak, akik jobban értenek nálunk, illetve ami miatt mindenképpen érdemes volt kiadni a könyvet, az, hogy ezeknek a szakterületi kutatóknak a munkáját igyekszünk ezzel segíteni, mind a szövegkiadással, mind a mutatókkal.
1: Kedves hallgatóink, Olá Róbertet, a Debreceni Református Kollégium könyvtára igazgatóját hallották, Ifjabb Kölesi Sámuel könyvtára című kötetéről. Ifjabb Kölesi Sámuel református teológus, orvos, természettudós, bányászati felügyelő volt. Műveltségét a Debreceni Református Kollégiumban alapozta meg, nagy sikereket az orvosi pályán ért el. Több ezres példányszámú könyvtára az 1700-as években kuriózumnak számított. Könyveiről halála után készítettek feljegyzést, majd elárverezték azokat. Olá Róbert erről szóló kiadványa leginkább a kutatóknak nyújt segítséget. A riporter Búzás Bori volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele 4. fejezetének 2. és 3. verseiből hallgassuk meg. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Súlyos szavak, nem kis feladatot szán nekünk Pál felszólítása, ami egyszerre szól cselekvésről, és egyszerre jelenít meg egy szimbólumot, egy eszközt, amivel jobban el tudjuk képzelni a cselekvésre buzdító szót. A kötelék szó, a kötél, az valamit összefogó, ebből kell kiindulnunk. Ha valami össze van fogva, forgatva, akkor lesz stabil, használható, vihető, hordozható, tárolható. A hármas kötél nem szakad el egy hamar, mondja az ószövetségi bölcsesség. Itt sok hétköznapi dologra is gondolhatunk. Akár a búza kévére, amelyet összekötve tudtak rakásba halmozni. Vagy a hajókon mennyire fontosak a kötelek, amelyek egybe tartják és feszítik a vitorlákat. És sok minden mást is egyben tartanak. De gondolhatunk bármilyen hálóra, mely összecsomózva tartja magát, vagy a sátor zsinórjaira. Ezek a képek segítenek bennünket abban, hogy formailag elképzeljük a hitre, a feladatra vonatkozó mondatokat. Van valami Istentől eredő dolog, fogalom, hitigasság, ami mindazt összefogja, amit Pál itt leír. Ez pedig a békesség köteléke. Mindent átfog. Mintha csak egy nagy kötéllel összefognánk, összekötnénk mindent. Azt is mondhatjuk, hogy ha a békesség nem fogja át mindenünket, akkor békétlenek maradunk, s hiába mennek jól a dolgaink, vagyunk megelégedve magunkkal, akkor sem leszünk nyugodtak, mert nem lesz meg bennünk a belső harmónia, a békesség. Az igyekezzetek szó pontosabban teljes szorgalommal törekedjeteket jelenti. A keresztényeknek nem létrehozni kell az egységet, azt nem is tudnánk megtenni, hanem megtartani és megőrizni mindazt, amit Isten megalkotott. A békességre való törekvés azt jelenti, hogy a keresztények szeretettel elviselik egymást, még akkor is, ha különböznek. Csak a lélek képes megőrizni ezt az egységet. A Szentlélek által formálódunk egy testé. Éppen azért, mert ez annyira meghatározó, fontos megőrizni az egységet és munkálkodni azon. Hiszen mindig fennáll a megosztottság veszélye. Azért is meghatározó ez a buzdítás, hiszen Pál úgy beszél a lélek egységéről, ami előfeltétele az egyház egységének is. Egy olyan egységről beszél, amit a lélek hoz létre, ezért is lesz az általa létrehozott egység olyan sérthetetlen, amilyen maga Isten is. Mégis azt mondja, hogy ezen nekünk is kell dolgozni. Sőt, mi is igyekezzünk arra, hogy ezt az egységet megtartsuk. Mi értelme van buzdítani egy olyan dologra, amit nem mi hozunk létre? A lélek egységét a lélek teremtette. Ezért ő is őrizheti meg. A mai igemagyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisaként szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra és az innovációs szemlélet erősítésére van szükség, jelentette ki Horváth Péter államtitkár a Nemzeti Tudásképző Akadémia diploma átadó ünnepségén. Kiemelte, az intézmény olyan életpályamodellt nyújt a diákoknak, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hegyi Péter programigazgató beszámolt arról, hogy a minisztériummal történt egyeztetések után egy egyszeri 375 millió forintos átmeneti támogatást kaptak, amely szeptemberig biztosítja a folyamatos működést. Hozzátette, megkezdték a tárgyalásokat a Magyar Tudományos Akadémiával és a rektori konferenciával is arról, hogy a program közigazgatásilag hová tartozzon a jövőben. A most lezárult tanévben több mint 1400 diák szerzett különböző fokozatú diplomát az akadémián. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött meg az aratás országszerte, bár a csapadékhiány miatt a megszokottnál kevesebb termés várható, a betakarított gabona minősége a szakemberek szerint jó lehet. Az őszi árpa országos termés átlaga jelenleg 5,5, valamint 6,5 tonna között alakul hektáronként. A kukorica helyzete ugyanakkor jóval kedvezőtlenebb, így ezt a kultúrát tartják a szárazság legnagyobb vesztesének. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentése szerint a gazdák már a búza aratását is megkezdték, a tartós hőség miatt pedig fokozott tűzvédelmi készültséget kérnek a mezőgazdasági gépek üzemeltetőitől. Pénteken a résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A hagyományos rendezvényen ezúttal az ifjúsági korosztály csoportjai kapnak szakmai megmérettetéssel egybekötött bemutatkozási lehetőséget. Idén 5 együttes lép színpadra Debrecenből, Ráckevéről, Jászberényből és a házigazda Szeged környékéről. A fesztivál központi kísérője pedig a szabadkai Juhász zenekar lesz. A fiatal táncosok esténként táncházakban vehetnek részt, szombaton este pedig a Szegedi Kis Színházban szakmai zsűri előtt mutatják be versenyprogramjukat. A Velencei tónál rendezik meg az utolsó EFOT fesztivált a héten július 8-a és 12-e között. A szervezők közlése szerint a jubileumi 50. rendezvény mára kinőtte a jelenlegi otthonát, a jegyek és bérletek iránti kereslet ugyanis 60%-kal meghaladta a tavalyi adatokat. Budai Marcell sajtófőnök tájékoztatása szerint a bérlet értékesítést már júniusban lezárták. A szerdai napi jegyek elfogytak, és a hétvégére is telt házat várnak. A fesztivál 14 év után búcsúzik a Velencei tópartjáról, a 2027-es új helyszínről a későbbiekben adnak tájékoztatást a szervezők. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajók, programhajók és bulihajók is indulnak. Újabb, idén már a harmadik hőhullám érte el Franciaországot, ahol a déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot. A francia meteorológiai szolgálat kiterjesztette a hőségriasztást, és előrejelzésük szerint a kánikula a hét végéig tarthat az egész országban. A rendkívüli meleg mellett a mediterrán térségben az erős szél miatt magas az erdőtüzek kockázata. 7 déli megyét már nagyon magas veszélyességi fokozatba soroltak. A Pireneusokban már ki is tört egy tűz, amely mintegy 1500 hektáron terjedt el, a lángok terjedését a hatóságoknak vasárnapra sikerült megfékezniük. 250 éves fennállását ünnepli az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kimondása óta. A negyedszázados történelmi jubileumról az ország szombaton nagyszabású rendezvényekkel emlékezett meg. A tengeren túli ünnepségek és kulturális programok azonban nem korlátozódnak a hétvégi nemzeti ünnepre. A kerek évforduló alkalmából ugyanis egész évben folyamatosan tartanak a tematikus megemlékezések. A kiállítások és az ünnepi eseménysorozatok a tervek szerint minden amerikai tagállamot érintenek. A jubileumi év programjai így a következő hónapokban is meghatározzák majd az amerikai közéletet.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Ha Scarabeust írok, akkor mindenkinek az ókori Egyiptom jut eszébe, és fel sem merül bennünk, hogy a Ganei túró bogárról van szó, amelynek gazdasági haszna óriási. Hatékonyan bontja le ugyanis a patások trágyáját, csökkentve ezzel a kártevők számát, és javítva a legelők állapotát. Somai László biológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport munkatársa mesél majd erről a különleges élőlényről.
2: Igazából egyre több helyen, ahol eredetileg is voltak, Ganei túrokat is felismerik a hasznukat, és akár európai szinten is, például Nagy-Britanniában, egyéb helyeken ott már nagyon figyelnek arra, hogy ami megmaradt, ezt védjék. De persze ez a legismertebb példa, ez Ausztrália, ahol hát így a telepesek miután bevitték a szarvasmarhát, a juhot, meg egyéb korábban ott nem lévő patás emlősöket, a trágyájukkal az ottani Ganei túró falon egyszerűen nem tudott mit kezdeni, mert azok így a szerszényesek, általában sokkal ilyen szárazabb, pelletszerű trágyához voltak adaptálódva, és hát az ottani Ganei túró fajok nagy része is így a keleti, csapadékosabb részeken él. A lényeg az, hogy a kialakított hatalmas legelőtörölteken egyszerűen a trágya az nem bomlott le, és kimaradt a legelőkön évekig. Hatalmas legelőterületeket vesztettek ezáltal, hogy a trágy egyszerűen beborította a legelők felszínét, és történt még egy másik kellemetlen vonatkozása a dolognak, hogy ebben a felhalmozódott trágyában rendkívül mértékben elszaporodtak különböző bosszantó legyek, illetve hát olyanok, amik vért is szívtak, és hát ezáltal így az ausztrál vidékre az volt jellemző, hogy nem nagyon lehetett kijönni, hát teszem azt egy kávét meginni valahol szabadon, mert tömegével lepték nem csak a legelő állatokat el a legyek, hanem az embereket is. És hát igazából mire büszkék lehetünk, hogy a probléma megoldásában dr. Bornemisza György volt, aki hát felismerte, hogy ha az ausztráliai legelőkre olyan Ganei túrókat telepít be, amik képesek például a marhatrágya lebontására, akkor orvosolni tudja ezt a problémát, és akkor ilyen nagyszabású kutatások kezdődtek, és afrikai, meg európai és ázsiai fajokból több mint 50 fajjal kísérletezett, végül 43 fajt betelepítettek, és ezekből körülbelül ugye fele sikeresen meg

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mércse Tíme a Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszédem, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálával zengvedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél, 4. fejezetének első 5 versében a következőképpen. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Isten ajándéka a Szent Lélek a mi életünkben. Ő küldte el, hogy általa velünk legyen, hogy megismerhessük és felismerhessük, mi a jó és mi a rossz. A Szent Lélek megmutatja számunkra az igazságot, és megmutatja a hazugságot, amit el kell vetnünk. Egy olyan világban élünk, ahol sok megtévesztő dolog van körülöttünk, hiszen a digitális világban mindent létre lehet hozni, meg lehet valósítani még olyan dolgokat is, amelyek nem léteznek. Azt kell mondanunk, hogy ma már szinte mindent fenntartásokkal kell kezelnünk, mert sokszor abban is kételkednünk kell, amit látunk. Elhihetem, amit látok. Tesszük fel sokszor a kérdést. De csodálatos ajándék és biztatás az, amit itt Pál mond, hogy a lélek világosan megmondja. Megmondja azt, mi az igaz, amiben hinni kell, és mi a hazugság, amit el kell vetnünk magunktól. Az ördög szándéka, hogy megtévesszen, hogy becsapjon. Már az Édenkertben is ez volt a szándéka. Az embert, akit Isten jónak teremtett, azt eltávolítsa Istentől. Csak ugyan a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Pedig mi nagyon jól tudjuk, hogy csak egy fának a gyümölcséről nem mehettek. Pál itt arról beszél, hogy bizony lesznek olyanok, akik elszakadnak a hittől. Miért? Azért, mert a megtévesztő tanításokra hallgatnak, a hamis tanításokra, azokra, amelyek tetszenek az embernek. Mert mit szeret hallani az ember? A jót, a szépet, a dicsérő szavakat. Azt viszont nem szereti, ha valaki a hibáit, a hiányosságait mondja. Ekkor talán be is fogja a fülét, elmegy onnan. Azt meg főleg nem, amit az igaz beszéd, Isten igéje mond, hogy bűnös vagy. A Szentírás azt mondja, hogy az ember bűnös. De azt is mondjam, hogy Krisztus által megváltást nyert. Csak fel kell ismerni a bűnös voltunkat, és lehajolni a kereszt alatt Krisztus kegyelme előtt. A Szentlélek munkája oly csodálatos és valós a mi életünkben is. Ráébreszt a tévengő életünkre, megvéd a hamis tudománytól. Ezt kérhetjük is tőle, ahogyan az egyik énekünkben is énekeljük. Őriz hamis tudománytól, hogy ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Nekünk, keresztényeknek egyedül Krisztusban kell bízni, mert az igazság benne van. Ő nem akar senkit megtéveszteni. És kik azok, akik elszakadnak? Azok, akik nem a kősziklára, a biztos alapra, hanem a homokos talajra építettek. Ők azok, akik nem tudtak meggyökerezni Krisztusban. Micsoda boldogság, ha mi ahhoz a csoporthoz tartozunk, akik mindvégig kitartanak. Mert tudjuk, aki mindvégig kitart, az üdvözül. A Krisztusban való kitartás jutalma az örök élet. Isten igényében benne van, hogy ő szereti az embert. Nem akarja, hogy elvesszen, örök életet kínál számára. De ott van a választás kérdése is. Isten szabad akaratot adott az embernek. Döntésjoga van mindannyiunknak. Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy az ördög ne tudjon minket becsapni. Tanulmányozzuk rendszeresen a Bibliát, mert csak akkor tudunk szembeszállni a hamis tanításokkal, ha fel vagyunk fegyverkezve Isten igéjével. Öltsük magunkra az Istentől kapott fegyverzetet, hogy tudjunk azzal szembeszállni az ördög minden mesterkedésével szemben, hogy ne tudjon minket elragadni a hamis tanítás, ne tudjon minket becsapni. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek mutassa meg számunkra az igaz beszédet, és világítson rá arra, amit el kell hagynunk, és adjon erőt, hogy kitartsunk mellette. Ámen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mindenható édesatyánk, oly sok hang, oly sok hatás és vélemény ér bennünket ebben a világban. Be kell vallanunk, hogy sokszor magunk sem tudjuk eldönteni, mi a valós és mi a fikció. Mi az, ami a javunkat szolgálja, és mi az, ami romlásba dönt. Ebben az zajos világban nagy szükség van a te szent lelked jelenlétére, intésére, munkájára. Kérünk, tisztítsd meg látásunkat, hogy megláthassuk a kísértő csapdáit, és felismerjük a te igazságodat. Adj nekünk bátor szívet, hogy ne a világ tetszését keressük, és adj álhatatosságot, hogy mindvégig ki tudjunk tartani melletted, még akkor is, ha ez áldozatokkal jár. Taníts minket az igéden keresztül, maradj velünk minden napon, a világ végezetéig. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen.

Turmezei Erzsébet. Ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.

0: Muki eltűnik. A szüret utáni héten vásár volt a faluban. Laci és Panni nagy örömmel indultak a vásárba édesanyjukkal, akit addig kérleltek, amíg beleegyezett, hogy Mukit is magukkal vigyék. A vásáros nép ugyancsak megbámulta a kis majmot, amint a gyerekekkel a sátrak között járkált. Fügét, diót, mogyorót adtak neki, és amikor egy mézes kalácsos látta, hogy milyen illedelmesen köszöni meg az ajándékokat, egy mézes kalács szívet nyomott a kezébe. Muki büszkén szorongatta a szívet a markában, de azért izgatottan húzta a gyerekeket egy sátor felé. Látszott, hogy szeretne még valamit. Nem sokáig volt titok a kívánsága, mert egyszerre csak a fejére csapott egy papírsapkát. Piros fez volt, nagy fekete bojtal. Az emberek összeszaladtak és úgy kacagtak rajta, olyan kedves és mulatságos volt a piros fezben. Kaporni meg is vette neki jutalmul, amiért a házat megvédte a betörőktől. Nézték, csodálták Mukit, de legjobban megnézte az a nagy szakállas ember, aki hangos szóval hívta sátrába a népet. Itt láthatók a világ csodái, kiáltozta. A 100 éves papagáj, aki mindenkinek eltalálja a nevét, a kecske, aki 20-ig tud számolni, a 2 birkózó kutya, az éneklő teknősbéka, de a csodák csodája Pixi, a vörös majom, aki a színét változtatja és leveszi a saját fejét. Ezt nézzük meg, anyus, nézzük meg! Kérlelték Kapornét a gyerekek. Most már nem lehet, késő van, de vasárnap eljövünk és megnézzük a csodákat. Elérkezett a vasárnap, és megjött egy távoli faluból Józsi bácsi, Kapor úr öccse. Már régen ígért Lacinak egy pónilovat, és azt most elhozta. Volt nagy lovaglás, kocsikázás, úgy, hogy a gyerekek a vásárról és a csodasátorról megfeledkeztek. De nem ám Muki. Ő mindenáron látni akarta a vörös majmot, aki a saját fejét leveszi. Délután, amikor a gyerekek Józsi bácsival kikocsikáztak, feltette a piros fezt a fejére, és titokban elosont a vásárba. Este volt már, amikor a nagy kocsikázás után Panninak eszébe jutott a majom. Hol van ez a Muki? Kérdezte. Sehol se látom. Eljött az éjszaka, és Muki nem mutatkozott. És nem került elő másnap se, meg harmadnap se. Bizonyára visszament a régi gazdájához, akitől megszökött, mondta Kaporné. Megunt már titeket. Nem, az nem lehet, kiáltotta Panni. De hogy unt az meg minket? Erősködött Laci is. Talán valami nagy baj érte szegényt. Szomorúan nélkülözte a vidám Mukit a ház. A harmadik napon azután újabb meglepetés érte Kaporékat. Eltűnt Mérges is, a hűséges házőrző. Hát ezt a csodát meg kiérti, mondta fejcsóválva Kapor úr. Előbb a majom, most meg a kutya. Különös dolog. Bizony különös volt. Hát, ha még tudták volna, hogy mi történt. Mert az történt, hogy Muki vasárnap délután fején a piros fezzel elment a vásárba, és addig mesterkedett, amíg besúrant a nagyszakállas ember csodasátrába, hogy megnézze a vörös majmot. Egy pad alól leselkedett a színpadra. A nézők nem vették észre, de a vörös majom a színpad mögött a ketrezből azonnal meglátta. Hopp, itt egy barát, egy másik majom, gondolta, és integetni kezdett Mukinak. Addig hívogatta, amíg Muki belopózott a színpad mögé, és barátságosan közeledett a ketrechez. A nagyszakálú állatidomító éppen akkor ért oda, hogy a vörös majmot kiengedje a ketrecből és a színpadra vigye. Azonnal észrevette Mukit, akit már 2 nap előtt látott a vásárban. Hát, te mit keresel itt? Kérdezte. De aztán nem kérdezett többet. Kivette a ketrecből a vörös majmot, Mukit pedig belökte a helyébe, és rázárta az ajtót. Muki fogoly volt. Nem látta az előadást, hogy a vörös majom miképpen veszi le a saját fejét. Újra meg újra körülfutott a ketrecben, de nem tudott kiszabadulni. Egy idő múlva a nagyszakállas ember visszahozta a vörös majmot a színpadról, belökte a ketrecbe, bezárta a lakatot és visszament a színpadra. Most már ketten voltak. Muki ijedten ült a ketrec sarkában, de azért megfigyelte, hogy a vörös majom a hóna alatt egy majom fejet szorongat. Mi az? Kérdezte. Csak ugyan levágtad a fejedet? Nehogy, felelte a vörös majom. Hát nem látod, hogy a fejem a nyakamon van? Hát akkor ez a hónod alatt micsoda? Kóccal kitömött majomfej. Ezzel csapja be a gazdám az embereket. Milyen ember a gazdád? Kérdezte Muki. Há, nem rossz éppen, felelte a vörös majom. De engedelmeskedni kell neki. Aki nem engedelmeskedik, azt megveri gumibottal. Majd meglátod, ha téged is tanítani fog. Én nem akarok tőle tanulni semmit, mondta mérgesen Muki. Nem kérdezi, hogy akarsz-e vagy sem, majd megtanít táncolni, fejen állni, bukfencezni, meg csókot hinteni a közönségre, ha tapsolnak. No, én ilyet nem teszek, erősködött Muki. Akkor megver a gumibottal. Muki mind jobban megijedt. Különösen akkor kezdett nagyon félni, amikor kocsira rakták az egész csodasátrat, és a kocsi elindult. Ment a kocsi, és vitte Mukit el a falutól, mind távolabb Lacikától, Pannikától, ismeretlen, messzi-messzi vidékek felé.
1: Álom, álom, édes álom, esti mesénk.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották. Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli üléssel kezdte meg munkáját hétfőn az országgyűlés a kormány kezdeményezésére. Az 1990 előtti titkos szolgálati adatok nyilvánosságával összefüggésben a Tisza párt javaslatára egy tanácsadó testület segíteni a minősített iratok felülvizsgálatát. A tervek szerint napirendre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztése. Emellett módosul a Magyar Fejlesztési Bankról szóló jogszabály. Az MFB-t érintő döntés célja az uniós helyreállítási források lehívása. A hétfői ülés délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődött, de ezen Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcs miatt nem volt jelen. A rendkívüli ülésszak a hatékonyabb közigazgatás és az uniós pénzek miatt indokolt. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szászói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár Református Egyetem lesz. A négynapos balatonszászói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-éig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon találni bővebb információt. Elindult a nyári önkormányzati diákmunkaprogram első turnusa Nyíregyházán. A 6 órás részmunkaidős foglalkoztatásban a 16 és 25 év közötti fiatalok vehetnek részt. A diákokat 15 különböző önkormányzati intézményben, köztük óvodákban és könyvtárakban helyezik el. A szünidő alatti álláskeresés évről évre népszerűbb, a legkedveltebb helyszínnek pedig a strandok számítanak. A Sóstó gyógyfürdők ZRT-nél a fiatalok pénztárosként, csúszdaőrként és úszómesterként is dolgozhatnak. A fürdőkben a kánikula idején az alaplétszámon felül is alkalmaznak diákokat a sűrűbb pihenőidők miatt. A speciális vizes munkakörökhöz szakirányú végzettségkel a többi feladatra helyben tanítják be őket. A vállalat tapasztalatai szerint sok diák nem csak zseppénzért jön, hanem éveken át visszajár dolgozni. Új a biztonságot és a kulturált pihenést szolgáló intézkedéseket vezettek be a miskolci strandon. A változások miatt a hétvégéken megemelkednek a belépőjegyek árai a selyemréti fürdőben. A miskolci lakcímkártyával rendelkező vendégek számára viszont változatlanok maradnak a díjak. A biztonság növelése érdekében jelentősen megerősítették a vagyon- és személyvédelmi jelenlétet. A biztonsági szolgálat munkatársai határozottabban lépnek fel a házi rendet megszegőkkel szemben. Kiemelt figyelmet fordítanak a lopások megelőzésére és az öltözők fokozott ellenőrzésére. Hétköznapokon a Miskolci Rendőrkapitányság iskolaőrei is vigyázzák a vendégek értékeit. Az üzemeltető célja, hogy a strandfürdő ismét nyugodt és biztonságos hely legyen a családoknak. Amennyiben a mostani szigorítások nem hoznak eredményt, további lépéseket is készek bevezetni. Ismét megrendezik a népszerű Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A hagyományőrző nyári zenés rendezvénynek Miskolcon a Színva terasz és a Városház tér ad otthont. A háromnapos eseményen neves hazai előadók mellett nemzetközi fellépők is színpadra lépnek. A közönséget többek között lengyel formációk és a házigazda Miskolc Dixieland Band szórakoztatja. A zenei fesztivál programjai minden érdeklődő számára teljesen ingyenesen látogathatók. A koncertek a Városház téri Grizzly színpadnál és a Színva terasz nagy színpadán zajlanak majd. Teljesen átalakul az Osan profilja és hálózata Magyarországon. Az Indotek csoport megszerezte a francia kiskereskedelmi multi 100%-os tulajdonrészét. A tervek szerint 2033-ig Országszerte 500-700 kis alapterületű boltot nyitnak. A jelenleg 25 üzlettel rendelkező Auchan így megsokszorozza hazai egységeinek számát. A tervezett új kisboltok egyúttal az online rendelések átvételi pontjaiként is működnek majd.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Az elmúlt években a Debrecen Bánki Református Egyházközségben létrejött a bölcsőde, az óvoda, az általános iskola, középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett nemrégiben átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élő idősek élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Mai magazinműsorunkban a Debrecen Bánki Református Egyházközségről hallhatnak.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb mérföldköve az volt a Bánki Református Gyülekezet életében, hogy az idén átadták a református idősek otthonát Bánkon. Mit gondol mindenről Buzás Dénes lelkipásztor?
2: Nagy öröm számomra beszámolni erről, mert egy kicsit lehetetlen küldetésként valósítottuk meg ennek az idősek otthonának a felépítését. Ugye semmiféle külső támogatást sem állami szintről, sem egyházi szintről nem kaptunk. Adományokból, saját működésből, saját tartalékainkból

papokat, akik etetővájút csináltak az oltárból és az istenek lesoványításából, kövérednek meg. A papok is gyűlölték ők, de nem tettek ellene semmit, mert belőle éltek. Ő volt a megszállott, akinek szájából az istenség beszélt. Téged is megtanított a misztériumokra, a természet titkaira, amelyek emberésszel megfoghatók. Igen. A legnagyobbra, a láthatatlanok meglátására nem. Azt ő se tudta, hogy csinálja. Nem úrnője, hanem szolgáló leánya volt azoknak az ismeretlen erőknek, amelyek talán a föld mélyében, talán a csillagok sugaraiban laknak. De az is lehet, hogy az ember szív a tanyájuk. Bánom is én erről fecsegj, vágott közbe izgatottan a császár. Én halva hagytam ágyában a jósnőt. Már rég haldoklott, uram, csak téged várt még, mert tudta, hogy vissza fogsz jönni. Látott elindulni a sátorból karodon a gyermekkel, látott lóra szállni, megmondta, mikor kiértél a hegyek közül, és én bár semmit se hallottam, ő megérezte, mikor celláját kerested a templom udvarán. Forró száraz kezével eltolt magától az ágykárpitok közé. Menj, suttogta, itt a bíboros ember. Én láttalak és hallottalak, amikor a gyermeket elébe tartva kérted a Magna Mater nevére, mondja meg, fog-e az bíbort viselni, és megéredete még azt. És én még most is látom, amint homályos tekintete megfényesedik, és hallom, amint vértelen ajkai suttognak. Mit suttogtak, Bion? Ezt? Ha fel tudod nevelni a gyermeket úgy, hogy senki ne tudja, kicsoda még ő maga se, akkor 20 éves korára a legdrágább bíborba öltözik a te akaratod szerint. Te is így hallottad? Én a jóslat második felét is hallottam. Mikor te már elrohantál a gyermekkel, és a haldokló szemében utoljára felfénylett a válni készülő lélek. Mondjad, Bion! Kiáltott rekedten a császár. Már mondtam, uram, az nem a gyermekre vonatkozott, csak mi ránk, kettőnkre. Hogy én temetlek el téged olyan aranykoporsóban, amilyen nem lesz több a világon. Ez nem érdekel, ugrott fel a császár. A gyermekről beszélj. Mindent elmondtam, amit tudtam, uram. Most arról beszélj, milyen szép, milyen okos, milyen jó. Hiszen neked tudnod kell, te vele élhettél. Nem vetted észre, hogy olyan, mintha Antinóuszt keltették volna életre benne az istenek az emberi nem vigasztalására? Beszélj hát, Bion! Nem érted, mit akarok? 16 év óta te vagy az első ember, akivel a fiamról beszélhetek. Ember! Érted, mit tesz ez? Nem érted? Ha értenéd, akkor már 100-szor a fülembe ordítottad volna, hogy nekem fiam van, fiam van, fiam van. 18 éves ragyogó szemű bíborra, méltó trónra érett. Tudod te, mi az, mikor egy apának el kell tagadnia a fiát a világtól, az anyjától és maga magától is? Mikor álmában sem mondhatja ki a nevét? Álmában sem simogathatja meg az arcát, mert a császárnak az álmát is kilesik. Ó, Bion, milyen kegyetlenek tudnak lenni az istenek! A matematikus elcsodálkozva látta, hogy a császár szeme teleszaladt könnyel. Tudta, hogy ilyet még senki se látott a római birodalomban. S bár különben nem volt szokása pártját fogni az isteneknek, akiket nem becsült nagyon sokra, most mégis jónak látta megjegyezni, hogy az istenek néha irgalmatlansággal gyakorolják a jót. A császár is beismerte ezt. Bevallotta, hogy néha elkeseredésében felesége betegágya mellett megátkozta ugyan a jóslatot, de aztán nagy áldozatokkal engesztelte meg az isteneket. A jóslat nélkül talán már rég elvéreztek volna összeesküvők és lázadók tőrétől,

Ez gondolta olykor, de vérük egy patakba folyt volna, s rövidebb életükben is több lehetett volna a napfény. Nem veszett volna el az apa és anya számára a pillangó kergető évek sok boldog kacagása, s a gyorsan kicsorduló és gyorsan felszáradó gyerekkönnyek édessége. Ó, sokat fel kellett áldozni a jóslatért, de sok gyümölcsöt is hozott. Alapja lett a birodalom újjáépítésének. A bizonytalan jövőért talán nem ölte volna bele a pihenésnek semmi örömét nem ismerő munkába a férfikor derekát és korai alkonyát, ha nem tudta volna, hogy kiért dolgozik. Nyilván nem tartja érdemesnek Atlasz gyanánt vállára venni 100 millió gondját, baját. Úgy dolgozott, mint egy ácsmester, aki jól berendezett műhelyt, vagy egy paraszt, aki szép tanyát és jól kezelt birtokot akar hagyni a fiára. Igen. Biona előtt nem csinált belőle titkot a császár, hogy a jóslat vételének órájától kezdve minden harcával és minden törvényével ezt a célt szolgálta. A római birodalom annak köszönhette megerősödését és nyugalmát, hogy valahol egy dalmáciai faluban élt egy Quintipor nevű fiú, akinek 20 éves korára bíbort ígértek az istenek. Még 2 év Bion, tárta ki karjait a császár, és akkor belefektethetsz az aranykoporsódba. Úgy is fáradt vagyok, csak ez a reménység tart még talpon. Bion, mint mosolyogva mondta, már csak a maga érdekében is hosszú életet kívánt a császárnak. A fiú nagyszerű ígéret, de egy kertész káposzta ágyai és egy tudós könyvei közt nőtt fel. Dolgos és emberséges uralkodó lesz, de félős, hogy ügyesebben írna eposzt egy háborúról, mint amilyen ügyesen vezetne egy háborút ahhoz, hogy eposzt lehetne róla írni. A császár azt felelte, hogy az öreg katonák, ő és Maximianus elmennek is dinnyét ültetni. 2 nagyszerű hadvezér marad az új Augustus mellett, a 2 Cézár. Constantius és Galerius karjára és szívére mindig számíthat. Ahogyan lesz még szükség rájuk, folytatta álmodozó derűvel. Talán meglep Bion, hogy én, a katona császár, el tudom képzelni a világot olyannak, amilyennek Rétor barátod, Lactantius, igen? Mi szüksége volna új hódításokra a római birodalomnak, és hol az a hódító, aki a római birodalomra merne szemet vetni? Örülök neki, Bion, hogy a fiamat a könyvek emberének mondod. Nekem tudatlan vén katonának kellett maradnom, hogy ő békét arathasson ott, ahol én vért vetettem. Szegény anyja talán megsejtette a jövőt, amikor Apollinaris nevet adott a fiának, mert mielőtt megszülte volna, már látta álmában a napkoronggal a feje körül. Ő már szolgálhatja a világosság istenét, aki a múzsákat vezeti, nekem marsot kellett uralnom, a hadvezetőt. Végül megkérdezte a császár Biont, volna-e valami kívánsága. Szeretné neki meghálálni, amit a fiúért tett, és amivel őt szolgálta, a császárt és az apát. Akar-e valamelyik tartomány kormányzója lenni, vagy aminek ő jobban örülne, inkább marad-e ő mellette, akár eddigi állásában, akár más udvari tisztségben? Bion azt felelte, hogy nem született kormányzásra, de nem kívánja az udvar levegőjét sem. Arra kérte a császárt, engedje meg neki, hogy elvonulhasson az alexandriai könyvtárba. Az öreg ember szeret visszatérni ifjúsága örömeinek színterére. A császár rábólintott, bár Alexandriát nagyon távolinak találta. Kivel fogok én a fiamról beszélgetni, ha te elhagysz? És Quintus, uram? A császár azt felelte, hogy a kertész semmit se tud. Akkoriban, uralkodása kezdetén ez az altiszt volt az egyetlen embere, akiben megbízhatott. Aki az ő életét megmentette, arra a fiát is rábízhatta. Quintus akkor Pessinusban állomásozott, egyenesen hozzájuk vitte a gyereket, s rögtön útnak indította őket közös szülőfalujukba,
hogy ott neveljék addig, míg érteküld. Mire szóbeszéd lett belőle, hogy a császár fiát szerencsétlenség érte, ők már rég tengeren voltak, útban Illíria felé, s talán első jutott hozzájuk a hír, amely különben se soká tartott. A nagy háborúk éveiben hamar feledésbe ment a dolog. Ő óvatosságból annyit mondott nekik, hogy egy elesett katonája fiát bízza rájuk, mint becsületes emberekre, és azt a magukénak kell vallani. A titkot meg kell őrizni a fiú előtt is, mások előtt is. Akinek a szája eljár, az meghal. Biztos benne, hogy megőrizték a titkot, és nem is kutakodtak utána. Egyszerű derék emberek, akik csak arra gondoltak, hogy nekik teljesíteni kell egy parancsot. És a gyermek anyja, uram, az Augusta, kérdezte Bion. Vele se közölted a titkot? A császár hevesen tiltakozott. Ezt a titkot éppen az anyjára nem lehetett bízni. A szenvedést elbírhatta az anya szív, de abba belepusztult volna, hogy idegen legyen az élő fiához. És te, uram, az apa? Magamtól is féltettem a fiam. 16 évig nem néztem meg, hogy árulója ne legyek. És most? Magamhoz kellett vennem, hogy most már én vigyázhassak rá. Közeleg az idő, mikor fölveheti a bíbort, magam akarom vele simogatni, hogy megszokja, mire az övé lesz. Éppen ettől a simogatástól féltem, uram, vallotta Bion. A császár rázta a fejét. A fiút nem azért vette magához, hogy áruló gyöngétséggel vesztére legyen, hanem hogy előkészítse az uralkodásra. Lehet, hogy ezen az estén, amikor 16 év után először érezhette a fiú mellett, hogy apa, gyöngébb volt, mint szabad lett volna. De ha részek táncot járt volna, és a Szent Palota tetejéről a csillagokra kurjongatott volna örömében, az se lett volna sok. Ám ezt az apát nem fogja többet látni a kertészfia. Holnaptól kezdve már a császár parancsol a rabszolgának. Hanem Quintusékat, mondta egy kis elgondolkodás után, mégis jobb lesz eltávolítani a fiú közeléből. Szalonába fogja őket küldeni, hogy rendezzék be az új palota kertjét a földrengés által ledöntött szülőfalu omladékai fölött. Ezt már a császár jelentette ki Bionnak. A matematikus térthajtással vett búcsút, és örült neki, hogy jól választott. Ha semmit nem tudó Quintuséket is elteszi a Dominus az útból, akkor ő okosan teszi, ha önszántából félreáll. 11. Maximianus szállásának nagy termében, amelyben közös vacsorára terítettek a császári családnak, még tovább égtek a lámpák, mint a császár dolgozó szobájában. Pedig amikor összeültek a szentségesek, úgy látszott, hogy mire az almára kerül a sor, nem lesz, aki megegye. A lakoma szokás szerint italáldozattal kezdődött, amelyet a család nevében Maximianus mutatott be az imádkozó fülke márványoltárán. Bort, vizet, mézet, tejet és olajat öntött az oldalán kifolyóval ellátott oltárra, amelynek homlokfalán aranyozott J.O.M. betűk mutatták, hogy a legjobb és legnagyobb Jupiternek van szentelve. A lakoma fölött azonban nem az idézett Jupiter, hanem a hivatlan Discordia istenasszony lebegett, egyelőre láthatatlanul. A szentségesek udvariasan, de hidegen köszöntötték egymást, és csöndben fogyasztották el a vacsorát bevezető tojásételeket. Mindenki némán emelte meg poharát, amikor az Augustus köszöntőre vette fel a magáét, néhány csöppet a mozaik padlóra löttyentve belőle. Az Istenek áldása családunkra! Visszhangot csak Maxentius adott, aki apjával szemben az asztal végén ült, Titanilla mellett. Azokra is, akik itt nincsenek,
hogy legalább Titanilla félre ne értse, meglökte térdét az asztal alatt. Az új mamáimra értettem, csak már legalább tudnám, melyik lesz az igazi. Az öreg érám hallgatna, a kvádlányt választanám. Az kevesebb festékbe kerülne, mert úgyis vörös. Maximianus jobbján Valériával, balján Teodórával, római pletykákkal próbált kedveskedni az asszonyoknak. Az átlátszó ruhákat most már nem csak a szabad életű nők viselik, hanem a szenátorok felesége is. Egy Nigrina nevű matrónáról azt beszélik, hogy rövidre vágatta a haját, és fiúruhában jár. A fórumon a nép diadal menetben vonultatott fel egy házaspárt, a férnek az asszony 25. felesége volt, és az asszonynak a férfi 46. ura. Ez az utolsó újság keltett is némi érdeklődést. Az asztal végén hangos kitöréssel fogadták, ellenben Valériának, aki második felesége volt Galériusnak, lángba borult az arca. Teodóra pedig lesütötte a szemét, és csak lopva mert Constantiusra nézni. Látta, hogy egy pillanatra megvonaglott a szája sark, és tudta, hogy neki is eszébe jutott Helena. Az Augustus fölhagyott az asszonyok mulattatásával, és államfői tapasztalataival hozakodott elő. Nem elég, hogy a dögvész egész tartományokat tizedelt meg, az öngyilkosság is járványos lett a nyugati birodalomban. Egy testőr tisztje azzal dicsekedett előtte, hogy Afrikában olyan vadat lőtt, amelynek az apja párduc volt, az anyja teve, és mivel ő ezt nem hitt el, a tiszt szeme láttára szíven szúrta magát. Ezt ugyan még meg lehet érteni, de az már nem, hogy erre a tiszt szolgája is beleugrott a paduszba. Öreg emberek, fiatal gyerekek, asszonyok és férfiak minden ok nélkül eldobják maguktól az életet. De istentelen egy sincs köztük, ütött az asztalra Galérius. Ma holnap egyéb sem marad a birodalomban, mint keresztény. Maximianus mindjárt bizonságot is tudott rá. Az apatej rongyosok esetét, akik nem hagyták el a falut a többivel. És a Dominus nem húzatta fel őket? Acsargott Galérius. Nem. A Dominus ruhát és kenyeret adatott nekik. Ma este már itt hadonáztak, mikor bevonultunk. A kolomposukra ráismertem. Érthetetlen, rázta a fejét Galérius. A Dominus a legbölcsebb ember a világon, és mégis vannak, akik be tudják a szemét kötni. Maxentius elmondta az udvari orvos elcsapadása történetét. Galérius mohón kapott rajta, mikor meghallotta, hogy Cincellus a tágész sógora. Akkor nincs semmi baj. Ahogy én tágészt ismerem, az befűti a kemencét az istenteleneknek. A papra a Dominus is hallgat. Az a baj, hogy a Dominus már öreg, ti pedig gyávák vagytok, kiáltotta Maxentius az öklét emelgetve. Kérdezne meg csak engem. Constantius eddig nem szólt. Kerülni akart a Galériusszal a veszedelmet, de a tacskó az asztal végén felbőszítette. Te legkéstél a politikáddal, öcsi. 100 évvel ezelőtt még nagy hasznodat vette volna az impérium. Akkor még közérdek volt az asztal alá inni a barbár törzsfőnököket. Maxentius elvörösödve nézett az apjára. Az hallgatást parancsolt neki a szemöldökével. Ő védte meg a fiát. Az ököl sohasem megy ki a divatból, Cézáron. S én nagyon örülök neki, hogy a fiam tudja, mire való az ököl, és kinek kell mutogatni. Galérius pirosan is keményen közbeharsogott. Én se féltelek, fiú. Lehet belőled még gladiátor is. Én belőlem, horkant föl Maxentius, aki nem sértegetést várt erről az oldalról. Ne ugrálj, öcsém! Nem csak te belőled, én belőlem is, mindnyájunkból. Miest a Dominus akarja? A tenyerén tart bennünket, igaz? De akkor fordítja lefelé a tenyerét, mikor neki tetszik. Hát, ha egyszer az jut eszébe, hogy neki csupán csak keresztény Cézárok kellene. Nem igaz, Constantiusom? Én már készülök is más pályára. Van egy remek kocsivezetőm. 1000 pályadíjat nyert már a hippodromban. Hazamegyek, órákat veszek tőle.
Mit szólsz hozzá, Konstanciusom? Úgy látom, már is megkedveltétek a versenyt, Galériusom, mondt vállat Konstancius. Jégbe hűtött, szmirnaival futtattok. Diszkordia istenasszony kezdett valóságá sűrösödni. Titanilla már menekült előle. Ott hagyta az asztalt, és az egyik ablak fülkébe húzódott. Arccal az égnek, háttal a társaságnak. Az ajtónálló egy ilyet arcú nőcselédet vezetett be, aki először arcra borult Teodóra előtt, aztán csúgva jelentett neki valamit. Teodóra zavarodottan állt föl a helyéről. Mi történt? Nézett rá egy percre az apja is, az ura is. Minervina eltűnt. Nem találják sehol. Ki az a Minervina? Figyelt föl az Augustus a női névre. A kis Faustának a dajkája. Konstancius a fiára nézett, aki lesütötte a fejét. Maximianus pedig Maxenciusra nevetett rá, és megfenyegette az ujjával. Dajka, te! A princepset elfutotta a méreg. Megtaszította az asztalt. Én a te fiad vagyok. Mi nem vagyunk rászorulva arra, hogy cselédszobákból szedegessük fel a babáinkat. Olyan csönd támadt, hogy meg lehetett hallani Konstancius Cézár mély lélegzetvételét. De egyéb nem történt. Konstantinus is csak a poharát lökte fel. Maximianus sietett véget vetni a döbbenetes csöndnek. Magasra emelte a poharát. A haza üdvére! Aztán odafordult az asszonyokhoz. A ti dolgotok, csináljátok! Mi nem vagyunk szoptatós dadák! Teodóra tétován nézett az urára. Elkísérlek, ugrott fel Konstancius. Konstantinus is felállt, Valéria is. Te nem jössz, Cézár? Kérdezte az urát. Galérius értetlenül nézett rá. Mi történhetett ezzel az asszonnyal? Mióta ide érkezett, először szólt hozzá maga jó szántából. Nem, felelte mogorván. Majd Titanilla elmegy veled. A Cézárnénak azonban be kellett érni Konstanciusé kíséretével. Titanillát nem eresztette Maxentius. Belekapaszkodott, mint a makrancos gyerek. Titanilla az apjára tekintett. Az óriás egészen odahúzta székét az Augustusé mellé, és mélyen bekönyökölve az asztalra, úgy eltakarta az öreget, hogy csak kisütött parókájának felső bodrai látszottak. A lánynak nem volt idegen ez a kép. Kiskorában a tábori kanabék mocskos asztalainál látott ilyen borba könyökölő öreg katonákat összebújni. Az apja rendesen közéjük szokta vágni a botját, mert azt tartotta róluk, hogy vagy rablásra készülnek, vagy összeesküvést forralnak. Halkan beszéltek, de egy-egy izgatottabb hangot elfogott a füle, különösen az apjáét. Az istentelenek, a haza ellenségei, semmi se szent nekik. Konstanciust az első fára, de fiastól kiirtani. A birodalom előbbre való, mint a császár. A polgár mind csőcselék. Háborút, háborút, háborút! Csak aki ilyen hadsereg. Tágészre kell bízni. Csak a régi erkölcsök. Ami összetartunk, nagyon összetartottak már. A félrecsúszott parókájú fej rábicsaklott az óriás vállára. A Cézár megölelte az Augustust. Az Augustus nagyokat cuppantott a Cézár csattanó piros arcára.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail.
3: A bogyós gyümölcs kertész.
4: Szent Péter eset.
5: Főr Elisa.
3: Házasságon innen.
5: Katalin.
3: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
5: Foszti fiú esete.
7: Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Ismét növekedési pályára állt a hazai kiskereskedelem májusban, tovább erősödött a magyar boltok forgalma a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. A kiskereskedelmi forgalom volumene éves szinten csaknem 5%-kal bővült májusban. A pozitív fordulathoz az élelmiszerek és a ruházati cikkek eladása is érdemben hozzájárult. A növekedésben továbbra is kiemelkedő szerepet játszott az üzemanyag értékesítés emelkedése. A benzinkutak forgalma több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az online és a csomagküldő kereskedelem volumene pedig 15%-kal ugrott meg. Az elemzők szerint a bővülést a reálbérek emelkedése és az alacsony infláció is támogatta. Komoly kihívásokkal küzd a magyar idős ellátórendszer egy friss kutatás szerint. A felmérés alapján a szépkorúakat leginkább a betegségek és a pénzügyek aggasztják. Bár a válaszadók fele az elmagányosodástól tart, 40%-uk elutasítja az otthonokat. A szakértő szerint a családok gyakran túl későn már krízishelyzetben döntenek az idős otthon mellett. A hazai rendszerből jelenleg 15-20 ezer férőhely hiányzik, a várólista pedig több éves. Miközben a társadalom idősödik, a térítési díjak jelentősen meghaladják az átlag nyugdíjat. Egy intézményi hely havi költsége 300 és 450 ezer forint között mozog. Ezzel szemben a magyar átlag nyugdíj csupán 200 ezer és 300 ezer forint között van. Az üzemeltetők szerint állami élénkítő programokra és uniós forrásokra lenne szükség. Az életvédelemről és a szociális háló fontosságáról beszélgettek egyházi vezetők egy budapesti rendezvényen. Fekete Károly református és Székely János katolikus püspök egyetértett abban, hogy az élet a fogantatástól kezdődik. A szakemberek szerint a terhesség megszakítás kérdése a társadalomról és az emberi méltóságról is szól. A protestáns etika hangsúlyozza az egyéni krízis helyzeteket. A résztvevők rámutattak, hogy az abortuszon átesett nők gyakran magukra hagyva, irgalomra szorulva állnak. A református püspök szerint a hazai szociális védőháló lukacsos, és a megszületett gyermeknek méltó élet kell. Kiemelték, hogy az egyháznak jelen kell lennie a menedékhelyeken, az anyaotthonokban és a gyermekvédelemben. A vitatott szívhangrendeletről elhangzott, hogy a szabályozás sajnos szembeállíthatja az anyát a gyermekkel. Fekete Károly hozzátette, a végső önálló döntés és annak a felelőssége mindig azé, akinek meg kell hoznia. A püspökök hangsúlyozták, hogy a prevenció már ott kezdődik, amikor időben bemutatják, mekkora érték az élet, írja református.hu. Megváltozott háttérrel rendezik meg idén a 35. Tusványosi Szabad Egyetemet július 21-e és 25-e között. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktábor életében 17 év után először fordul elő, hogy a Fidesz ellenzékből politizálva szervezi meg a találkozót. Orbán Viktor már parlamenti mandátum nélkül a párt elnökeként lép majd színpadra a szombati főnapon. A szimpatizánsok nagyívű politikai helyzetértékelést és iránymutatást várnak a pártelnök beszédétől. A szervezők Magyar Péter miniszterelnököt szándékosan hagyták ki a meghívottak köréből. A döntést azzal indokolták, hogy a miniszterelnök hangneme nem illik a tábor párbeszéd kultúrájához. A Tisza párt több meghívott politikusa és minisztere ugyanakkor visszautasította a részvételt. Mivel a tiszás vezetők lemondták a szereplést, elmarad a várt szakmai vita a rendezvény pódiumain. Kiemelték és elszállították a Bartók Béla út feletti régi vasúti hidat a fővárosban. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A déli körvasút fejlesztése részeként zajló munka mérnökileg igen összetett volt. A több száz tonnás acélszerkezetet az ország egyik legnagyobb darújával mozgatták. A művelet idejére teljesen lezárták a közúti és a villamos forgalmat. A hidat Kelenföld irányába vitték, ahol megkezdődik a bontása. A beruházás célja, hogy a jelenlegi két vágány helyett négy üzemeljen. Ezzel felszámolják a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb szűkületét. A bővítés után több elővárosi vonat közlekedhet, és új megállók is épülnek. A miniszter kiemelte, a fejlesztés elengedhetetlen az elővárosi közlekedéshez.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Csurgó zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Csurgó zenekar 1995-ben alakult Szekszárdon, kezdetben csak autentikus magyar népzenét muzsikáltak, mára pedig gyermekeknek szóló műsorral lépnek a széles publikum elé. A 2010-es év sorsdöntő volt a számukra.

Ekkora már 10 éve foglalkoztak óvodai néptánc foglalkozásokkal, és úgy döntöttek, hogy ezekből a műsorokból állítanak össze, és szerencsét próbálnak a gyermekek körében. A tervük sikeresnek bizonyult, azóta sokkal több gyermeket tesznek koncertjeiken boldogabbá, és egyre több és több mosolygós száj kiáltja feléjük, itt a Csurgó zenekar.

Fontosnak tartják, hogy minél több korosztályt megszólítsanak, s megmutassák nekik közös gyökereiket, népi kultúrájukat. Előadásaikban számos népdal gyermekjátékot elevenítenek fel, melyeket igyekszenek korunk zenei ízlésvilágára formálni.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Csurgó zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli üléssel kezdte meg munkáját hétfőn az országgyűlés a kormány kezdeményezésére. Az 1990 előtti titkos szolgálati adatok nyilvánosságával összefüggésben a Tisza párt javaslatára egy tanácsadó testület segíteni a minősített iratok felülvizsgálatát. A tervek szerint napirendre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztése. Emellett módosul a Magyar Fejlesztési Bankról szóló jogszabály. Az MFB-t érintő döntés célja az uniós helyreállítási források lehívása. A hétfői ülés délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődött, de ezen Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcs miatt nem volt jelen. A rendkívüli ülésszak a hatékonyabb közigazgatás és az uniós pénzek miatt indokolt. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szászói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár Református Egyetem lesz. A négynapos balatonszászói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-éig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon találni bővebb információt. Elindult a nyári önkormányzati diákmunkaprogram első turnusa Nyíregyházán. A 6 órás részmunkaidős foglalkoztatásban a 16 és 25 év közötti fiatalok vehetnek részt. A diákokat 15 különböző önkormányzati intézményben, köztük óvodákban és könyvtárakban helyezik el. A szünidő alatti álláskeresés évről évre népszerűbb, a legkedveltebb helyszínnek pedig a strandok számítanak. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél a fiatalok pénztárosként, csúszdaőrként és úszómesterként is dolgozhatnak. A fürdőkben a kánikula idején az alaplétszámon felül is alkalmaznak diákokat a sűrűbb pihenőidők miatt. A speciális vizes munkakörökhöz szakirányú végzettségkel a többi feladatra helyben tanítják be őket. A vállalat tapasztalatai szerint sok diák nem csak zseppénzért jön, hanem éveken át visszajár dolgozni. Új a biztonságot és a kulturált pihenést szolgáló intézkedéseket vezettek be a miskolci strandon. A változások miatt a hétvégéken megemelkednek a belépőjegyek árai a Selyemréti fürdőben. A miskolci lakcímkártyával rendelkező vendégek számára viszont változatlanok maradnak a díjak. A biztonság növelése érdekében jelentősen megerősítették a vagyon- és személyvédelmi jelenlétet. A biztonsági szolgálat munkatársai határozottabban lépnek fel a házi rendet megszegőkkel szemben. Kiemelt figyelmet fordítanak a lopások megelőzésére és az öltözők fokozott ellenőrzésére. Hétköznapokon a miskolci rendőrkapitányság iskola őrei is vigyázzák a vendégek értékeit. Az üzemeltető célja, hogy a strandfürdő ismét nyugodt és biztonságos hely legyen a családoknak. Amennyiben a mostani szigorítások nem hoznak eredményt, további lépéseket is készek bevezetni. Ismét megrendezik a népszerű miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A hagyományőrző nyári zenés rendezvénynek Miskolcon a Színva terasz és a Városház tér ad otthont. A háromnapos eseményen neves hazai előadók mellett nemzetközi fellépők is színpadra lépnek. A közönséget többek között lengyel formációk és a házigazda Miskolc Dixieland Band szórakoztatja. A zenei fesztivál programjai minden érdeklődő számára teljesen ingyenesen látogathatók. A koncertek a Városház téri Grizzly színpadnál és a Színva terasz nagy színpadán zajlanak majd. Teljesen átalakul az Osan profilja és hálózata Magyarországon. Az Indotek csoport megszerezte a francia kiskereskedelmi multi 100%-os tulajdonrészét. A tervek szerint 2033-ig Országszerte 500-700 kis alapterületű boltot nyitnak. A jelenleg 25 üzlettel rendelkező Auchan így megsokszorozza hazai egységeinek számát. A tervezett új kisboltok egyúttal az online rendelések átvételi pontjaiként is működnek majd.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálat a Krisz lendületén.
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva, éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni.
1: A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és a gyermekáldás.
3: Szentírás korában, tehát az ókorban, a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben.
1: Ismét méra lesz a világ közepe.
4: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomó Randási zenekara.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A KRISZ idei lendületén több workshop is helyet kapott, ahol fiatalok is aktívan bekapcsolódtak a közös gondolkodásba és szolgálatba. A programban a Frigy is részt vett, Margitics János ifjúsági lelkésszel együtt erősítve a fiatalok közösségi és lelki épülését. A szolgálat azonban nem csak a foglalkozásokban jelent meg, a fornosi és a beregi református gyülekezetek is fontos szerepet vállaltak az eseményen, hiszen közösen készítettek ebédet több mint 400 résztvevő számára. A háttérben végzett szolgálatról és az összefogás jelentőségéről Barta Attilával, a fornosi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. 2020

0: kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk létre egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abaújvár él és élni akar.
1: Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
0: Új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, böjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, böjti időszakban pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, méket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a húsvéthoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek adventi ládikó a nevéből adódó, a másiknak böjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerekimádságok vannak, kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennünket, és van hova fejlődni természetesen.
1: Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
0: Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
2: Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
1: Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gazt nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
0: Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nem vagy feladatom, hanem szívügye. És akkor be van osztva, hogy még rész kinek a szívügy, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügy, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, hogy kinek mi a feladata, nekem is a feladatom, az enyém a locsolás, körméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testvérünk, aki ide költözött hozzánk, csinált mindenhol ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen 3 nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
1: A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
0: Ebből lecsó, a paprika paradicsommal általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek, régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén például Sajósenyére jutottunk el lecsót és uborka salátaadományt.
1: Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól
0: tudom. Igen, egy hektáros területünk van, ami valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
1: Nagy tisztelet úr, említett, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
0: Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kék pólós, tehát kék pólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kék pólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevük, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is kb. 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
1: Szabó Pászikszúj lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk.

0: találkozunk. Hogy? Jött a gyülekezet?
1: A gyülekezetből jöttünk egy kis csapattal. Tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is. Jó volt, feltöltődve érkeztünk azon, úgyhogy nem volt kérés, hogy ide is jövünk.
0: Mire készülnek az idei programon?
1: Mi részvevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak. Ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
0: Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön, nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek?
1: Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó nekünk, most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mindabból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért a imádságnak a megtartás az érződik.
0: Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár a Nyírségben, akár Debrecenben milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
1: Igen, változó, különböző, hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntesei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meghallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
0: Ugye a központi téma az anyaság.
1: Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy vidik téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.

0: A nyitó áhítatot a tiszánineni református egyház kerület püspöke, főtiszteletű Barna Sándor tartotta.
1: Lehet Istennel építeni házat, hazát, lehet vele őrizni értékeinket, örökségünket, lehet ráhagyatkozva tervezni jövőnket, családunkat, nemzetünket, egyházunk jövőjét. És miért fontos ez ma, amikor az anyaság a téma, a szülőség? Azért, mert nincs talán olyan életterület, ami jobban megmutatná azt, hogy milyen felelősséget ró reánk az Isten, amikor bevon az életadás csodájába, és aztán felelősséget bíz reánk, ajándékot bíz, de egyen felelősséggel, és egy anya tudja, hogy mit jelent korán kell, amiről Zsoltáros szól, mert a kicsi éhes, tudja, hogy mit jelent késő feküdni, mert talán lázas, mert még kamasz, és még nem jött haza, és így várjuk a folyamatos éberség, hogy kikkel van, mit eszik, eszik? Mit néz a képernyőn? És ez a gondoskodás könnyen keltheti bennünk azt az érzést, hogy rajta múlik minden. És ezt a terhet akarja levenni. Szeliden ez a Zsoltár. Odalép, hogy lehet tudod ezt Istennel is csinálni.
0: A nyitó áhítat fő gondolata ugye az anyaság volt, és célra tartás, elengedés. Ez volt a három főpontból kettő.
2: Igen, az anyai hivatás. Az anyai hivatás. Pontja, az első a formálás, ugye ebből ez a Zsoltár szólított meg minket ma, és mindig hálás a szívem, amikor a kinyilatkoztatásnak ez a csodája tud érvényesülni az életemben, hogy van egy téma, amire föl kell készülnöm, és kalauz szerint kinyitom Isten igéjét, és akkor nem kell a textus választásban örlődni, hanem Isten adja azt a mondani valót. Nyilván azt a mondani valót tudja ő majd megáldani, mert nem csak az ifjak, hanem a szó is olyan, mint egy nyílvesz, amit kilövünk, és Istenre bízzuk, hogy mit végez el az emberi szívekben. Hát valahogy ilyesmit mond el a Zsoltáros a gyermekről, hogy tudjuk azt, hogy vele lehet építeni hazát, családot, nemzetet, és ajándékul ránk bízza, ugye ezt a két szót használja, örökség és ajándék, jutalom, és ez azt jelenti, hogy nem tudom csak azt mondani, hogy az én gyermekem, hanem nem birtok, hanem örökség. És igen, említette ezt a hármas szülői feladatot, ami az első a formálás, mert a nyilvesszőt meg kell formálni, ez a mi nevelésünk. Ebben van nagy feladatunk, ehhez kapcsolódik a célra tartás is, egyfajta kezdetű lendületet és célt adni. Sokféle cél lehet az ember életében. Mi a legmagasabbra emeljük a gyerekeink tekintetét, hogyha a leginkább életpéldánkkal azt mutatjuk, hogy van fontosabb a karriertől, a külső megjelenéstől, hogy van valaki, akinek nem csak erre a föld életre van gondja, hanem a mi örök életünkre is. Mert hát végül is ő adta Krisztust is, aki sok mindenre megtanít. És itt az elengedés kapcsán, ami a harmadik szülői feladatkör, ami tulajdonképpen végigkíséri a gyermek életet. Akkor, amikor vállaljuk, amikor elfogadjuk Istentől, és lemondunk a magunk kényelméről, és elengedjük, elengedjük azt a tökéletesség illúzióját, amit talán előtte tápláltunk, hogy minden otthon mindennek ragyognia kell, megtanulunk foltokat eltakarítani, megtanulunk megbocsátani és elengedni azt, hogy mi tökéletes szülők vagyunk, annak a képét is szép lassan elengedheti velünk az Úristen, alázatra tanít ez minket is. És végül a legnagyobb persze, amikor a felnőtt élet útjára kell őket bocsájtani, és akkor is kiderül, hogy ott, ahol mi már nem tudjuk őrizni, ott az Isten meg tudja őrizni, hiszen a legnagyobb építőmester, a legnagyobb őriző az az Úristen.
0: Életünk egyik legnagyobb kihívása mindez egyébként?
2: Nyilván, én legalábbis így tapasztaltam meg, hogy egészen megváltoztatta az életemet, sőt még a házas kapcsolatunk életét is megváltoztatja, az addig irányét, a gyermekáldás, igen.
0: És akkor jól látom, hogy egy kicsit elérzékenyült a téma kapcsán?
2: Na, természetesen, főleg ott, ahol a hibáról és mulasztásról van szó, mert nyilván én is érzem, hogy nem tudtam mindig tökéletes szülő lenni, és abban csak reménykedhetem, hogy Isten mindennek ellenére, aki rajta nála van a növekedés, tőle van, és ő meg tudja mutatni, hogy talán mégiscsak, amikor olyan visszajelzések vannak a gyerekeinkről, hogy mégsem volt hiába való, mégiscsak valami jóra tudtuk őket nevelni, igen.
0: Itt vagyunk a Baui Egyházmegyének az egyik legnagyobb rendezvénye, lehet ezt mondani. Hogyan értékeljük ezt, hogyha eljön ide valaki messziről?
2: Tűnik, hogy ma már nem csak a kerületnek ez egy ilyen gyűjtőpontja, ilyenkor július első szombatján, hanem most is érkeztek határon túlról is, tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb fesztivál jellegű ünnepsége, vagy együttléte a kerületnek, amit elkezdtek előttünk már itt a Bóhiváron, és ez sikerült az egyházkerületnek is bekapcsolódnia, és együtt munkálkodni, és reménykedni abban, hogy minden ilyen együtt létet az Isten meg tud áldani azzal, hogy egy magasabb szintre emeli ez a 127. Zsoltár, a Grádicsok éneke is. Ez, ahol nem csak azt üzeni, hogy fölfelé tartanak, hanem aki a templom felé megy, azt az Isten fölemeli magához. És kívánom, hogy ezt éljük meg itt is.
3: A 7. lelkesítő családi napon jártunk Abaújváron.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák, amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talaj nedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon, egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik. Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség, ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Egyébként a vármegyei települések 80%-a lehetővé teszi a kerti zöld hulladék égetést. Nézzük meg mindenképp a rendeletet. De én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől, várjuk meg azt az időpontot, amikor nem lesz ekkora hőség, nem lesz ilyen meleg, inkább akkor égessük el, ha mindenképpen égetéssel akarunk megszabadulni a kerti zöld hulladéktól. Hogyha az önkormányzatnak nincsen kerti zöld hulladék égetésére vonatkozó rendelet, akkor egyértelműen tilos. Akkor a zöld hulladékot lehet komposztálni, elszállítatni, bármilyen más megoldással élhetünk, de az elégetéssel nem. Kérek mindenkit, hogy ezeket a minimális tűzvédelmi szabályokat tartsák be, mert naponta hatalmas szabadtéri tüzek keletkeznek tűzoltóknak. 40 fokos nyári hőségben a 100-150 fokos tűz környezetében állni, több hektáros, több 10 hektáros szabadtéri tüzeket oldani, az rendkívül megterhelő munka, és nagyon komoly negatív hatása van a gazdaságra is, úgyhogy vigyázzunk, mert egy-egy apró szikrából, pici kis tűzből lesz mindig a nagy tűz.
3: És ha már a kerti égetésnél tartunk, akkor még maradnék a családi házak, vagy bármilyen kertes övezet területén belül. Ugye ilyenkor nyáron előszeretettel bográcsozunk, szalonnát sütünk. Miskolciaknak mit tud tanácsolni ez esetben, hogyha kimegyünk grillezni, bográcsozni, szalonnát sütni, ilyenkor hogyan készüljünk fel, mire figyeljünk oda?
2: Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Tehát, hogyha sűrű, lekaszálatlan, magas száraz növényzet van körülötte, akkor számíthatunk rá, hogyha éppen bedurrantunk a bogrács alá, akkor ez el fog terjedni, és égni fog a félkert, átterjed a garázsra, a házra, bármire. Tehát tisztítsuk meg a tűzrakóhelynek a környezetét. Legyen mindig a kezünk ügyében valamilyen szerszám, lapát, gerebje, amivel a tüzet kordában tudjuk tartani. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében egy-két vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha a tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk, folytatjuk a kerti bográcsozást, sütögetést, főzőcskézést. Egy percre se hagyjuk magára a tüzet, tehát oké, hogy megy a meccs, nézzük a VB meccset közben, de ha éppen gól van, akkor se hagyjuk ott a grillt és szaladjunk be. Mert volt egy eset, nem is olyan régen, hogy valaki a kerti kiülőben begyújtotta a kerti grillt, és bement egy sörért a házba. Na most ez alatt a 30 másodperc alatt, amíg bement a hűtő, kiment újra a kertbe, kigyulladt a fakerti kiülő, a tűz átterjedt a házra, a háznak égett a szigetelése, 10 milliós kár keletkezett azért, mert 30 másodperccel valaki magára hagyta a parázsló grillt. Tehát tényleg figyeljünk oda erre, ha közben sörözni szeretnénk, vigyük ki előre, tüzet ne hagyjuk magára, valaki mindig legyen a tűz közelében, mindig akkor van probléma, hogyha magára hagyjuk a tüzet. Hogyha valaki társasház erkélyén szeretne grillezni, az sem megoldhatatlan, viszont nem mindegy, hogy milyen módszerrel teszi ezt meg. Például gázpalackon működő grillt a társasház erkélyén tilos működtetni. Szintén nem lehet fával, szénnel, brikettel grillezni társasháznak az erkélyén. Hogyha nincs más lehetőségünk, csak társasházi erkélyen grillezni, akkor elektromos grillt válasszunk, de előtte nézzük meg a társasháznak a szabályzatát, hogy nem tiltja-e az erkélyen főzőcskézést, mert ha igen, akkor ezt értelemszerűen nem szabad megtenni, de tűzvédelmi szempontból nem tilos elektromos grillt használni az erkélyen.
3: Ha már említette a nagy területű tüzeket, itt átugrok egy másik témára, és a nyár másik fontos témája, hogy különböző erdőségek, mezők, mezőgazdasági területek is kigyulladhatnak. A mezőgazdaságban akár a gépekre, akár a területekre a gazdák vagy arra járók hogyan figyeljenek oda?
2: Június közepén megkezdődtek az aratási munkák, és hát egy kis odafigyeléssel megelőzhető, hogy se a munkagépek, se a gabonatábla, se a bálák ne gyulladjanak ki. Aratáskor nagyon komoly kockázatot jelent ilyenkor nyári melegben a tűz, amelyet leggyakrabban mindig emberi gondatlanság okoz. Dohányoznak a gabonatáblán, a gabonatábla mellett, a munkagépnek a vezetőfülkéjében, vagy a munkagépnek a motorterében a lerakódott por felizzik. Az olajsár felézik, a különböző mechanikai súrlódás, csapáthibák, elektromos zárlatok meggyújtják az aratás közben a gépre rakódó apró növényi részeket. A forró kipufogó rendszerből kiszabadul valahol a kipufogó gáz, ez gyújtja meg a gabonatáblát. Tehát csak és kizárólag kifogástalan műszaki állapotban lévő munkagéppel szabad az aratást megkezdeni. A gabonatáblák védelme érdekében védősávokat kell kialakítani, tehát vasútvonalak, közutak mentén legalább 3 méter széles védőszántást kell kialakítani már az aratás megkezdése előtt. Hogyha nagyobb földterületről van szó, több 10 hektáros táblákról beszélünk, akkor ezeket az aratás során érdemes szakaszolni, több kisebb területre felosztani, hogy a tűz ne terjedhessen át teljes táblára. A mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán, annak közelében tilos dohányozni. Autósok sehol se pöccintsék ki az égő cigarettacsikket, de gabonatáblán meg ez különösen veszélyes. Tarlótüzek megelőzése érdekében, hogyha egy területet learadtak, akkor a tarlót azt minél előbb le kell tárcsázni, vagy be kell szántani, hogy minél kevesebb legyen rajta az éghető növényzet. Tarlót égetni az továbbra is tilos, csak kivételes, például növényegészségügyi okból lehet, amikor egy olyan kártevő támadta meg a növényzetet, amelyel semmilyen más módon nem lehet elbánni, csak égetéssel, viszont ezt
4: csak a kormányhivatal engedélyével lehet megtenni. Más ok nincs, ami lehetővé teszi a tarlóégetést. Az aratás helyszínén mindig legyen készenlétben egy ekével, tárcsával felszerelt traktor, amellyel azonnal körbeszállható a tűz, és ezzel csökkenthető a kár. Kazlakat vasúttól legalább 100 méterre, közúttól, erdőtől 50 méterre, épületektől pedig legalább 25 méterre kell elhelyezni. Egy kazalnak az alapterülete az nem haladhatja meg az 500 négyzetmétert, és a kazlak között is megfelelő távolságot kell hagyni. A frissen bálázott, nedvesebb széna, szalma az hajlamos folyamatosan melegedni, így öngyulladás is előfordulhat. A kazlaknak a belső hőmérsékletét azt érdemes ezért rendszeresen ellenőrizni. A kazlakat a tüzek terjedése ellen legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. Az aratásban, tehát ahogy beszéltük, kizárólag tűzvédelmi felülvizsgálaton átesett, jó műszaki állapotú erő és munkagépek vehetnek részt. És minden aratógépen, traktoron kötelező tűzoltókészüléket készenlétben tartani. Nézzük meg a tűzoltókészüléket, hogy a nyomásmérő óra az a zöld tartományban legyen. A mezőgazdasági munkagépeknek a forgó, surlódó alkatrészeit megfelelően be kell állítani, rendszeresen olajozni, zsírozni kell, mert hogyha ezek felforrósodnak, akkor meggyújtják a munka közben rárakódott növényi törméléket, és így az egész gabonatáblát. A munkagépeket szigorúan tilos gabonatáblán, tarlón tankolni, illetve ott bármilyen olyan javítást végezni, ami lánggal jár, tehát flexelni, hegeszteni, köszörülni gabonatáblán tilos. Elengedhetetlen a munkagépeknek a folyamatos tisztítása is. Naponta többször meg kell állni, és meg kell tisztítani a gépeknek a motorterét, tengelyeit, bálázókat, a lerakódott portól, növényi származékoktól, mert ezek, ahogy felizzanak a forgó-morgó alkatrészek, ezek a rárakódott növényi részek meg fognak gyulladni.
3: Itt maradva a mezőgazdasági tüzeknél, csak hogy értsük az elővigyázatosságot, a katasztrófavédelemnek ez mekkora munkát ad, hiszen itt gondolom nagy táblákról beszélünk, ha ne adj Isten, gond történik, ilyenkor a katasztrófavédelem mikkel készül, mekkora gépjármű állománnyal, emberállománnyal, gondolom ilyenkor sok mindenkit kell riasztani.
4: Igen, ha csak azt nézzük, hogy a hőségriasztás kezdete óta, június 20-a óta 300 szabadtéri tűzhez riasztották a tűzoltókat, akkor ez nem is tűnik olyan soknak. Azonban a leégett területnek a mérete az meghaladja a 10 millió négyzetmétert. Na most ebben a 300 szabadtéri tűzben ebben benne van az 1 négyzetméteres is, meg a 70 hektáros is. Minden nagy tűz kis tűzként kezdi a pályafutását. Nyilván a legjobb, ha ki sem alakul. Ha kialakult, akkor igyekezünk minél hamarabb megfékezni, megakadályozni, ami eszközzel ez lehetséges. Hívjuk azonnal a tűzoltókat. A 112-es segélyhívó számon pontosan mondjuk meg, hogy hol történt, mi történt, milyen számon lehet bennünket utolérni. Néhány lelketlen statisztikai adat, tavalyi évben 11 pótkocsi, 15 traktor, 40 bálázó és 38 kombájn gyulladt ki. Tehát több mint 100 mezőgazdasági munkagép égett. Holott évente átlagosan ez a szám, ez ilyen 60-70 körül szokott mozogni, tavaly pedig a 100-at is meghaladta. Egy kis odafigyeléssel meg tudjuk előzni, hogy ilyen rossz statisztikai adatok legyenek idén aratás után, mint tavaly. Tűzoltóknak nagyon nagy és nehéz feladatot ad a szabadtéri tüzeknek az oltása, mert amíg városi környezetben kiépített tűzivíz hálózat van, addig természetes környezetben, a gabonatábla közepén, az erdőben nincsenek tűzcsapok. A tűzoltóknak magukkal kell odavinni a vizet. Nyilván minden tűzoltójárműben van valamennyi mennyiségű víz. Ez lehet 1000 liter, 2000 liter. Ez arra elég, hogy a tűzoltók megkezdjék az oltást, azonban a tűzoltójárművek táplálását, a folyamatos vízellátását azt meg kell oldani szabad területen is. Ezért ilyenkor mindig vízszállító járműveket kell a helyszínre riasztani, amelyek aztán ingáznak a víznyerő hely és a beavatkozás helyszíne között.
3: hogyan látja a mostani nagy hőség, ugye hőkupolákról beszélünk, ez mekkora plusz munkát ad esetleg a katasztrófa védelmnek, milyen plusz munkákat adhat az, hogy akár 42 fokos hőség is kialakul Magyarországon, nagy Isten, itt Borsodabuj-Zemplén vármegye Miskolc környékén is, bár talán itt még annyi nem volt.
2: Borsodabuj-Zemplén vármegyében az elmúlt napokban naponta olyan 10-12 szabadtéri tűz keletkezett a nagy hőség idején. Ez nyilván nem tűnik soknak, de ebben az egy négyzetméterestől a 50 hektárosig vannak tüzek, tehát ez csak az esetszám. Sajnos ilyen száraz időben nagyon könnyen terjed a tűz, így az apró kis szikrából, apró pici tűzből óriási tüzek alakulhatnak ki. De nem csak a tüzek adnak plusz munkát a hőségben a tűzoltóknak, nagyon sokszor riasztják a tűzoltókat egyedül élő idős emberekhez, akik már napok óta nem adtak magukról életjelet. Több száz ilyen segélyhívás futott be hozzánk az elmúlt néhány nap alatt. Mindenkinek azt mondom, hogy ilyenkor, amikor ilyen meleg van, és lesz még idén hőségriasztás, ne legyenek illúzióink, figyeljünk jobban egymásra. Lehet, hogy egyetlen hogy vagy telefonhívással is életet lehet menteni. Idős, egyedül élő rokonainkat, ismerőseinket, hozzátartozóinkat hívjuk föl naponta többször. Csöngessük be a szomszédasszonyhoz, hogy jól van-e, szüksége van-e valamire. Mert lehet, hogy elesett, nem tud fölkelni, amire a rokona fölhívná, már késő. Tényleg egyetlen egy rövid félperces szomszéd látogatással is életet lehet menteni, úgyhogy ha ilyen extrém időjárási körülmények vannak, akkor mindenképpen figyeljünk egy kicsit jobban egymásra. Másik riasztás, ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni, mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk melegvizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a melegvizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy melegvizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk melegvizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül, mert ezt a beszorult hideg levegőt, ezt a légdugót a füstgáz nem tudja kilökni, hanem visszaáramlik. Na most, hogyha a nyílt égésterű vízmelegítőben nem földgáz és oxigén ég, hanem földgáz és a visszaáramlott égéstermék, akkor van tökéletlen égés, akkor keletkezik szénmonoxid. Amíg egy átlagos téli napon, naponta országszerte 3-4 alkalommal hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, addig a nyári melegben ez naponta 10-15 alkalom. Úgyhogy ha valahol nyáron rendszeresen megszólal a szénmonoxid érzékelő, mondanom se kell, tehát hogy minden nyílt égésterű vízmelegítő mellé szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. És hogyha ez a szénmonoxid érzékelő a nyári melegben rendszeresen megszólal, akkor hívjunk kéményseprőt, mert lehet, hogy a kéményt kívülről le kell szigetelni, vagy lehet, hogy egy húzatfokozót kell rátenni. Nyilván ezt mindig a helyszíne válogatja, nincsen két egyforma kémény, hívjunk egy kéményseprőt, pontosan meg fogja mondani, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy nyáron szénmonoxid mérgezés áldozatai legyünk, csak azért, mert meleg van, és légdugó alakult ki a kéményünkben.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsodabuj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák, amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Ismét növekedési pályára állt a hazai kiskereskedelem májusban, tovább erősödött a magyar boltok forgalma a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. A kiskereskedelmi forgalom volumene éves szinten csaknem 5%-kal bővült májusban. A pozitív fordulathoz az élelmiszerek és a ruházati cikkek eladása is érdemben hozzájárult. A növekedésben továbbra is kiemelkedő szerepet játszott az üzemanyag értékesítés emelkedése. A benzinkutak forgalma több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az online és a csomagküldő kereskedelem volumene pedig 15%-kal ugrott meg. Az elemzők szerint a bővülést a reálbérek emelkedése és az alacsony infláció is támogatta. Komoly kihívásokkal küzd a magyar idős ellátórendszer egy friss kutatás szerint. A felmérés alapján a szépkorúakat leginkább a betegségek és a pénzügyek aggasztják. Bár a válaszadók fele az elmagányosodástól tart, 40%-uk elutasítja az otthonokat. A szakértő szerint a családok gyakran túl későn, már krízishelyzetben döntenek az idős otthon mellett. A hazai rendszerből jelenleg 15-20 ezer férőhely hiányzik, a várólista pedig több éves. Miközben a társadalom idősödik, a térítési díjak jelentősen meghaladják az átlag nyugdíjat. Egy intézményi hely havi költsége 300 és 450 ezer forint között mozog. Ezzel szemben a magyar átlag nyugdíj csupán 200 ezer és 300 ezer forint között van. Az üzemeltetők szerint állami élénkítő programokra és uniós forrásokra lenne szükség. Az életvédelemről és a szociális háló fontosságáról beszélgettek egyházi vezetők egy budapesti rendezvényen. Fekete Károly református és Székely János katolikus püspök egyetértett abban, hogy az élet a fogantatástól kezdődik. A szakemberek szerint a terhesség megszakítás kérdése a társadalomról és az emberi méltóságról is szól. A protestáns etika hangsúlyozza az egyéni krízishelyzeteket. A résztvevők rámutattak, hogy az abortuszon átesett nők gyakran magukra hagyva, irgalomra szorulva állnak. A református püspök szerint a hazai szociális védőháló lukacsos, és a megszületett gyermeknek méltó élet kell. Kiemelték, hogy az egyháznak jelen kell lennie a menedékhelyeken, az anyaotthonokban és a gyermekvédelemben. A vitatott szívhangrendeletről elhangzott, hogy a szabályozás sajnos szembeállíthatja az anyát a gyermekkel. Fekete Károly hozzátette, a végső önálló döntés és annak a felelőssége mindig azé, akinek meg kell hoznia. A püspökök hangsúlyozták, hogy a prevenció már ott kezdődik, amikor időben bemutatják, mekkora érték az élet, írja a református.hu. Megváltozott háttérrel rendezik meg idén a 35. Tusványosi Szabad Egyetemet július 21-e és 25-e között. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktábor életében 17 év után először fordul elő, hogy a Fidesz ellenzékből politizálva szervezi meg a találkozót. Orbán Viktor már parlamenti mandátum nélkül a párt elnökeként lép majd színpadra a szombati főnapon. A szimpatizánsok nagyívű politikai helyzetértékelést és iránymutatást várnak a pártelnök beszédétől. A szervezők Magyar Péter miniszterelnököt szándékosan hagyták ki a meghívottak köréből. A döntést azzal indokolták, hogy a miniszterelnök hangneme nem illik a tábor párbeszéd kultúrájához. A Tisza párt több meghívott politikusa és minisztere ugyanakkor visszautasította a részvételt. Mivel a tiszás vezetők lemondták a szereplést, elmarad a várt szakmai vita a rendezvény pódiumain. Kiemelték és elszállították a Bartók Béla út feletti régi vasúti hidat a fővárosban. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A déli körvasút fejlesztése részeként zajló munka mérnökileg igen összetett volt. A több száz tonnás acélszerkezetet az ország egyik legnagyobb darújával mozgatták. A művelet idejére teljesen lezárták a közúti és a villamos forgalmat. A hidat Kelenföld irányába vitték, ahol megkezdődik a bontása. A beruházás célja, hogy a jelenlegi két vágány helyett négy üzemeljen. Ezzel felszámolják a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb szűkületét. A bővítés után több elővárosi vonat közlekedhet, és új megállók is épülnek. A miniszter kiemelte, a fejlesztés elengedhetetlen az elővárosi közlekedéshez.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Csurgó zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Csurgó zenekar 1995-ben alakult Szekszárdon, kezdetben csak autentikus magyar népzenét muzsikáltak, mára pedig gyermekeknek szóló műsorral lépnek a széles publikum elé. A 2010-es év sorsdöntő volt a számukra.

Ekkora már 10 éve foglalkoztak óvodai néptánc foglalkozásokkal, és úgy döntöttek, hogy ezekből a műsorokból állítanak össze, és szerencsét próbálnak a gyermekek körében. A tervük sikeresnek bizonyult, azóta sokkal több gyermeket tesznek koncertjeiken boldogabbá, és egyre több és több mosolygós száj kiáltja feléjük, itt a Csurgó zenekar.

Fontosnak tartják, hogy minél több korosztályt megszólítsanak, s megmutassák nekik közös gyökereiket, népi kultúrájukat. Előadásaikban számos népdal, gyermekjátékot elevenítenek fel, melyeket igyekszenek korunk zenei ízlésvilágára formálni.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben a Csurgó zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli üléssel kezdte meg munkáját hétfőn az országgyűlés a kormány kezdeményezésére. Az 1990 előtti titkos szolgálati adatok nyilvánosságával összefüggésben a Tisza párt javaslatára egy tanácsadó testület segíteni a minősített iratok felülvizsgálatát. A tervek szerint napirendre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztése. Emellett módosul a Magyar Fejlesztési Bankról szóló jogszabály. Az MFB-t érintő döntés célja az uniós helyreállítási források lehívása. A hétfői ülés délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődött, de ezen Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcs miatt nem volt jelen. A rendkívüli ülésszak a hatékonyabb közigazgatás és az uniós pénzek miatt indokolt. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szászói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár Református Egyetem lesz. A négynapos balatonszászói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-éig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon találni bővebb információt. Elindult a nyári önkormányzati diákmunkaprogram első turnusa Nyíregyházán. A 6 órás részmunkaidős foglalkoztatásban a 16 és 25 év közötti fiatalok vehetnek részt. A diákokat 15 különböző önkormányzati intézményben, köztük óvodákban és könyvtárakban helyezik el.